0: társadalom mindig fent.
1: Mindig nyert.
0: Mindig nyert, mindenkit kifosztott, minden bankot tönkretett, minden kaszinót. Hát. Egészen mesés vagyonra tett szert, és gyakorlatilag a pénzével bevásárolta magát minden kaszinóban, mindenhol a legfelső körök hordozták a tenyerén. Jóban volt Ferenc Józseffel magával. És ugye a Ferenc Józsefnek volt a...
1: És a Szemere Bertalannak valami rokona?
0: Nem. Nem, azt írja a könyv, hogy nem rokona. A Sart Katalin volt a szeretője, vagy nagy barátja a Ferenc Józsefnek, és ő közvetítette a szemereme közte, és néha az uralkodó mondta, hogy mi van a jó szemerénkkel, rég láttam, hívd már el, vagy itt. És a könyveik egy nagyon érdekes, nagyon jó írak kellének, nagyon jó a figura, meg az egésznek nagyon érdekes. De az engem, ami legjobban izgatottam az egészben, vagy érdeklődésen figyelem, az életmódjukat. A gazdag emberek életmódját, nagyon gazdag ember életmódját, akinek a gazdagsága, most túlzó, hogy az öltözéke, a osztályon felüli kalapja, meg mit tudom, hol csináltat a cipője mellett, az, hogy nagyon drága francia borokat isznak, nagyon drága havannából hozott szivarokat szívnak, és az ő egyik kedvenc szórakozása volt, hogy a levizsgáztatta nála szivarozgató, borozgató felső osztálybelieket, hogy na ez a bor, ez kimondja meg, hogy milyen. És akkor volt olyan, hogy ez nagy valószínűség, ez egy Chateau de Vitton, ilyen 1912-es kiadás, vagy ilyesmi, hogy évjárat, és nagy becsbe tartott azokat, akik közel voltak a találataik a valósághoz. Meg ő megengedhette magának azt, hogy a konfliktussal nem csak három háztömbre ment, hanem került, akkor Gödöllőre is azzal ment le. Meg ilyen úri huncutságok neki nem számítottak. De az egészből azt akartam kihozni, hogy az én életemben három nap többet ér, mint az ő egész élete. Több történik, nem több érdekesség, több szépség, több tudás, több információ. És hogy elképesztően jó életünk van az őkhez képest, pedig ők voltak azok az irigyelt emberek, akik még a középosztály úgy nézett rá, hogy ja Istenem, ha egyszer ilyen, hát. De mert ezeken kívül utazgatott, kirándulásokat tett, estélyeket adott, estélyekre járt, pletykálkodtak az udvar környéki hírekben, mazsoláztak, lóversenyeztek, fogadtak.
1: Most azért jó sok tevékenységet felsoroltál.
0: De jobb esetleg még vadásztak, de ez be is fejeződött minden. De én szóval úgy érzem, hogy a mai világunk annyival sokrétű, annyira izgalmasabb, annyira gazdag, annyira többet tudunk a világról, mint amit ők tudtak. Annyi rohad a tudomány, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy miket fedeznek fel, miket tudunk meg. És szóval azt akarom, hogy én speciál sokkal gazdagabb vagyok, mint a Szemere Miklós. Rengeteg, és azt hiszem, hogy az lenne a puding próbája, hogy szeretnék-e cserélni vele. És ha ő meg tudná, hogy én nekem mi van, milyen lehetőségeim vannak, milyen tudásom van, milyen környezetem van, hogy ő cserélne velem, és szerintem sikogatva bevállalná azt, amit én megtehetek. Vagy ami az én életem. Én viszont nagyon nem szeretnék cserélni vele. Mit te gondolsz erről?
1: Hát én szerintem jövőben mindenki vágyik jobban, mint a múltba. Tehát nem tudom, hát az az biztos, hogy a higiéniai viszonyokat, meg úgy egyáltalán az mai, tehát nyilván ez egy akadémikus kérdés, ennek nem sok értelme van, de nyilván nehéz lenne visszamenni. Egyébként volt egy Woody Allen film, az a címe, hogy Éjfélkor Párizsban, ha jól emlékszem. Nem láttad?
0: Nem.
1: És ott az a sztori, hogy van egy amerikai jegyes pár elmegy Párizsba, hogy ott fognak összeházasodni, azt hiszem, és akkor de ilyen problémáik vannak, meg nem tudom, és akkor a csávó elkezd így mászkálni, és a lényeg az, hogy van egy utca, ahol egyszer csak áttér 100 évvel korábbra, és akkor ott ilyen festőkkel, meg éppen az aktuális ilyen Matisse, meg ilyenekkel kerül ott egy társaságba, és hogy hú, az ő neki nagyon tetszik, ő de szeretne. De azok meg még régebbre szeretnének visszamenni, még a, mit tudom én, további 100 évvel. Tehát, hogy mindenki, ahol van, onnan valahogy visszavágyik az időben. De szerintem ez egyáltalán nem életszerű. A jövőt azt mindenki szeretné látni, hiszen addig akkor már biztos minden mennyivel jobb lesz. Magyarország például sivatag lesz, ez milyen érdekes lesz, ugye? Úgyhogy én nem tudom, nem igazán tudok erre válaszolni. Hát meg ugye kérdés azért, hogy most ez a felgyorsult világ, meg tényleg ez a tömérdek információ, ez sokszor már terhes. Te nem érzed úgy néha, hogy nem is ez a FOMO, hogy most akkor lemaradok valamiről, hanem egyszerűen követhetetlen már, amit te is küldtél most a héten, ugye ilyen valami videó, akármit, amit nyilván én nem egy interjú volt ugye két rendőrrel, vagy két valamilyen különböző szervezetnél dolgozó nyomozóval, de aztán ránéztem, április 9-ei volt a dátum. Hát lehetetlen mindent megnézni, tehát a Partizánon másfél órás interjúk vannak, könyörgöm. Hát kinek van ennyiszer másfél órája minden egyes ilyen vackot megnézni? Egyáltalán megtalálni. Hát ez borzalmas szerintem néha.
0: Egyébként szoktam mostanában gondolkozni, meg már mondtam is, hogy kitemelek, hogy a rádió, ugye azt mondtam, hogy vesztésben van ezekkel a podcastokkal, meg a modern csatornákkal, meg YouTube-okkal, meg egyebekkel. Ezt képest sokkal korszerűtlenebb, sokkal kevésbé vonzó, meg na mindegy. De most én azt gondolom, hogy ez a korszak, ez a választás, meg most a utáni még nagyon fontos dolgok, azért le fog csengeni. És azért ennyi ekkora ilyen hosszú kampány után szerintem ez az összes podcast csatorna nem tud életbe maradni.
1: Én mondok más valamit is egyébként, hogy szerintem anyagilag sem fogják ezt bírni, ugyanis egyszerűen elmúlt az a veszély, ami rengeteg embert adakozásra késztetett, és tényleg eltartotta ezeket a dolgokat, és szerintem bizony lesznek, akik bajba kerülnek, mert hát most már minek támogassuk ezt, meg azt, meg amazt, majd megint adhatjuk a kutyásoknak, meg a mit tudom én, állatvédőknek, meg ilyeneknek a pénzünket, mert most már tulajdonképpen sajtószabadság van ismét. És azért, ha belegondolsz, hogy milyen költségvetésből működik például a Partizán, ha már ezt hoztuk föl példaként, ami tulajdonképpen nem sokban különbözik egy tévécsatornától. Most oké, nyilván olcsóbb egy ilyet megcsinálni, egy asztal körül ülni két kamerával, mint teljes műsorfolyamot gyártani, de igazából, hogyha te azt bekapcsolod 5 órakor, akkor azt ott nézheted egész este. Tehát folyamatosan jön rá a tartalom. Meg néztem egyszer, mikor kerestek irodát, hogy mekkora ingatlant kerestek. Hát valami több ezer négyzetméteres igényük volt, vagy nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, de az meghökkentően nagy hely kellett nekik. Nyilván van szerkesztőség, vannak emberek, vannak szerkesztők. Ez már nem úgy van, hogy fölhívok telefonon valakit, hogy van-e kedved bejönni. Hát ezt gyakorlatilag össze kell rakni egy műsort.
0: És pontosan, hogy mondod, a most már partizán filmeknek, vagy bejátszásoknak a végén egy komoly stáblista látható, hogy kik csinálták ezt. És például most ott szerepel, aki a Tilosban is van, egyébként a Csabán Samu, Csabán Gyűrűnek a fia, és
1: a térről kapta a nevét.
0: És eddig ilyen egyszemélyes műsorokat csinál, tehát ő belebeszél a kamerába. Az a baj, hogy látszik, hogy olvas a olvasógépnek, mondják ezt aztán?
1: Súgógép.
0: Vagy súgógépnek olvasom az egészet, meg túlságosan vásári kikiáltó stílusban mondja. És de jókat mond egyébként, meg érdekeseket, és az ember azt gondolná, hogy hát ez egy olcsó műsor volt vele. Ő szerepelt egyedül a képernyő, senki más, és kellett egy kameraban a mikrofont is kezelni, vagy a kamerában benne van. És akkor leesett az állam, mert a végén ott az impresszum, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és ott van, hogy szerkesztő, berendező, öltöztető, kameraman, 14-en
1: van. Vágó, világosító.
0: Igen, úgyhogy jól mondod, ezek közül némelyik nem marad életben.
1: De én azt gondolom, hogy bármilyen csúnyán hangzik, de nem is hiszem, hogy szükség van ennyire.
0: Nincs szükség.
1: És az más kérdés, hogy ki fog szelektálni, és milyen alapú lesz a szelekció. Az marad-e meg, aki érdemes rá? Egyébként ilyen nagy vállalatoknál, most konkrétan ilyen kommunikációs vállalatoknál ugye többszöri felvásárlás is volt, tehát az egyik céget megvette a másik, azt megvette megint egy harmadik, és ahogy ezek így történnek, úgy lesz egyre rosszabb a szolgáltatás minősége. Egyszerűen azért, mert egy prémium szolgáltató nem tud annyi pénzt termelni, a gagyi szolgáltató az viszont ki tud annyit termelni, hogy megvegye a prémiumot, és azt aztán lehúzza magához. Aztán őt meg megveszi egy még gagyibb, és a vége az lesz, hogy lesz egy piacvezető szolgáltató, aki minden eddiginél szarabb minőségben fog szolgáltatni.
0: Akkor van egy érdekesség ezeknek a podcastoknak, hogy ezeknek a két csoportnak, őket összesen egyik, hogy ugyanaz a stáb beszélget általában, és akkor ennek van egy, például ilyesmi, amit mondtál az előbb, mit mondtál, összecsapás, nem?
1: Ütköző.
0: Ütköző, vagy valami ehhez hasonló neve. A másik, hogy híres embereket, okos embereket, gondolkodókat, elemzőket, politológusokat hívnak meg. És ez a utóbbi érdekessége, hogy tulajdonképpen a riporterek nem kapnak ilyenkor pénzt. Ezeket
1: a riporterek?
0: A riportalanyok.
1: Riportalanyok, igen.
0: Ugyanakkor ők a műsornak a sztárja, hiszen
1: ingyen mennek be.
0: Másfélan keresztül a Surányi György mond közgazdasági elemző tanácsokat, okosságokat, fölhívja a figyelmet tévedésekre, hazugságokra, tanítja egy kicsit a ország népét. És hát a Surányi György az a magyar bank pénzügyi közgazdász társaságnak egyik fénylő csillaga. És normálisan egy ilyen embernek egy másfél órás, egy 20 perces szeánszén egy vagyont kéne fizetni. Itt pedig meghívják, és még ők köszönnek, hogy itt
1: lehetett. Elég buták akkor. Egyébként én, amikor ugye jött a Kohán Mátyásnak ez a győri botránya, már amennyiben ez botrány, de hát ugyan, hogy ugye ő oda 100 000 forintokért ment le a győri tévébe 20 perces meg fél órás ilyen ehhez hasonló műsorokat csinálni, és akkor ott írták, aki ezt hírulatta, hogy hát ha egyáltalán van honor, mert hogy nincs is. De hát akkor minek megy be? Nincs jobb dolga, mint ingyen észt osztani?
0: Hát mert élvezi az ember is, hogy fontosnak tartják, hogy megszólaltatják, őt kérdezik meg, és
1: hát ő egy ilyen valóban a műsor.
0: És hosszasan a Tilosnak is, ugye ez volt az egyik nagy előnye, hogy nálunk nem 3 perces interjúk vannak, meg ilyen híradó bejátszások, meg utcán néhány mondat, hanem bőségesen nyugodtan meg lehet beszélni másfél órát, két órát egy-egy témát. És a podcastok ezt tudják tulajdonképpen, hogy szép, nyugodtan végig lehet beszélni, meg
1: érvelni. Jó, de figyelj, most te behívod elfelejtettem közben a nevét péntekre, bocsánatot kérek.
0: Keresztes Nórát.
1: Keresztes, igen, és, de oké, ő ide jön, és akkor most itt fog jönni másfél óra. De például a Schiffer András szerintem naponta egy-két órákat szerepel, mert a Csapból is ő folyik, és mindig új, nem mondom, hogy mindig új és új dolgokat mond, mert ugyanazt mondja, de láthatóan nem ugyanabban a környezetben, tehát nem abból az interjúból vágják ki mindig ezeket a kis rövideket. Tehát ő szerintem minden áldott nap valahol ül. Tehát ehhez már rendkívül exhibicionistának kell lenni, hogy valaki ezt ingyen csinálja. Mert hogyha ezért pénzt kap, akkor azt mondom, hogy tök jó, hát megélhetés.
0: Nem kap érte.
1: Hát akkor gratulálok hozzá.
0: Úgyhogy érdekes, a podcastok nagy része az idegen tollakkal ékeskedik, uh-huh. És a riporter az kap valami gázsit, de a sztár nem kap semmit. És ez tényleg olyan, hogy a futottak még statisztát kifizetik, a Bruce Willis meg nem. Uh-huh. És, de ez a sajátossága az egésznek, és már akkor sem szemben, hogy sokszor, amikor rádióinterjúban mi hívunk meg híresebb embereket, és nem a jelentősebb. Ezért, hogy őnek itt tulajdonképpen elég komoly gázsia lenne, hogyha színházba lépne föl például, és ott verset mondana, vagy...
1: Hát, ha tudna.
0: Na, akkor megint zenénk egy kicsit. Ezt a számot akkor fogom lekeverni, amikor a lényeg elkezdődik.
1: De jó lesz.
0: Az ének, mert hogy azon nem érdekelt engem. Ez egy híres Deep Purple szám, de a Joe Bonamassa játszott, viszont ismerzett egy híres gitáros, és stúdiózenészekkel lép fel, és a stúdiózenészeknek a nevét nem tudom, csak egyet közülük, a Anton Fig, ő a dobos, és egy átlagos zeneértő ember ezt a nevet nem ismeri, pedig rengeteg világhírű felvételen, lemezfelvételen, sláger felvételen ő dobol, mert hogy a világ egyik legjobb dobosának tartják, de ő nem zenekarozik, meg turnézik, csak stúdiókban játszik, de mindenki ezt tökéletesen alkalmazkodik, és hihetetlen profi zenész. De itt nem az ő az érdekes, hanem a maga szám, mert nagyon jól csinálják, és a szám címe az Lazy, vagyis lusta.

0: Ismerős volt?
1: Nem igazán.
0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok egyébként. Itt kora hajnalban 90.3-on és Zsolt a Papagaj éjszakás műszakot. A Hont Andrásnak a történetét, azt figyelted?
1: Az 500 millió?
0: Az 500 millió.
1: A Bégum 500 milliója.
0: Rettetes lehúzó cikket írt a dologról a Tóth Tamé.
1: Hát meg nem csak ő, hát Potyondi Edina is szóba hozta, meg hát végül is mindenki.
0: A nem pukalkodott a jelzőkkel, hogy mi felsorolta, hogy kik néhányan felsorolta, csak jó néhányat felsorolta, akiknek
1: nincs kreditjük.
0: Akiknek nincs kreditjük.
1: Mondjuk Pintér Bélának, meg ilyeneknek.
0: De hogy azt mondta, hogy hogy is volt, hogy alsó polcos.
1: Hát, igen.
0: Aztán most szintén egy ilyen skandalumot, hogy miután híresen vérhiány van a kórházakban, és soha számos műtétet el kell halasztani, hogy nincs olyan vércsoport éppen, ami kéne. Ugyanakkor a kiderült, hogy Magyarország a világ egyik legnagyobb vérexportőre.
1: Igen.
0: És ez az országos vérellátó szolgálat gyakorlatilag kiárusítja a vért, és a 4 évre 19,5 milliárd forintért adott el.
1: Ennek a főnöke a Bayer felesége,
0: ennek
1: ugye?
0: Ennek a főnöke a Bayer Zsoltok.
1: Vagy volt, nem tudom, hogy...
0: De úgy tudom, hogy az ő felesége.
1: Már nem úgy értem, hanem, hogy már lemondott-e, vagy kirúgták-e már.
0: Ezt nem tudom. És ráadásul nem is rögtön a külföldieknek adják el, hanem természetesen, hogy csókosok üzletelnek vele.
1: Mennyire meglepő.
0: És kíváncsiak, mi lesz abból a ügyből, ami általán minden idők legnagyobb áfacsalása, ami itt a környezetünkben előfordult, ami a benzin, bocsánat, kőolaj és a földgázzal történik. És hát ez az, amikor én feladom, amikor sorolják a cégeket, a céghálónak a különböző elemeit, hogy ezek hogyan és milyen módon szólnak bele üzletekbe, és fülözik le a dolgokat, és hogy annyi kézen, cégen keresztül megy, és közük van, egy külföldi, van, amelyik ide tartozik, oda tartozik, van, amelyiknek ilyen kedvezménye van, olyan jogosultsága, de lényeg az, hogy még olyan, hogy direkt lebuktatnak egy kisebb cégüket, hogy valami Pityaner vizsgálat, vagy büntetéssel megúszák, és ezzel elfedve a mögötte levő milliárdos balhékat. És sajnos én egy idő után nem tudom olvasni, mert már fáj a fejem az adatoktól, meg a nevektől, meg az újabb és újabb szereplőktől. És kíváncsiak, hogy ebből mi lesz. Ez.
1: Hát szándékosan ilyen bonyolult. Egyébként most volt egy sajtótájékoztató erről az MNB ügynyomozásáról, és azt mondták, hogy olyan mennyiségű adat, irat, ilyesmi van, hogyha egy ember napi 8 órában csak olvasna, akkor 8 év alatt tudnál olvasni azt, ami most az első körben összejött, és ugye még, és ez csak az a papír alapú, mert van, ahol meg ilyen terabájtnyi mennyiségű elektronikus dokumentum van, tehát mire ezen valaki végigrágja magát, tehát ugye lehet látni néha, amikor ilyen nagyobb ügy van, hogy ilyen mikrobuszon ilyen dobozokban viszik, és akkor ilyen molnárkocsival húzgálják be az iratokat. És nem tudtam elképzelni, hogy mi a fene, minek egy, tehát hogy mi van ezekben a dobozokban, de hát ezek szerint az, hogy, hogy mindent alá kell tudni támasztani, és az valószínűleg ennyi, ennyi papírt jelent. Tehát itt az a baj, hogy majd ezt előbb-utóbb eljutnak a végéig, és majd az lesz, hogy hát időmúlásra való hivatkozásra, mint a nem tudom, valamelyik talán a postabank ügynek a végére lett az, hogy hát már annyi idő eltelt, hogy most már inkább nem is büntetjük meg a, azt, akit meg kéne.
0: Van egy ismerősöm, aki hogy mondják, ilyen bírósági szakértőként kérték fel a Nemzeti Bank építkezésnek a
1: ez a mostani felújítás?
0: A mostani felújításnak a lelki világát, illetve
1: a ott tart, hogy ott már szakértőt?
0: Igen.
1: Na hát.
0: És azt mondta, hogy a csak a garanciális javításoknál több mint 4000 tételből áll, ami meg kell csinálni, vissza kell ragasztani. Meg.
1: Jó, de ez lehet benne olyan, hogy lepattant a festék a ajtófélfáról.
0: Nyilván ilyen.
1: De az is egy tétel.
0: Az is egy tétel, de egy 4000-es tétel, az nem semmi azért.
1: Igen.
0: Na. Aztán a pénzszállítókkal most derült ki, hogy ez az első egyébként olyan ügy, ahol nem feltételezik, hanem a cégben, a felkomban van ott, hogy nem csak a legfelsőbb körülbelül az utasítás, hanem kifejezetten Orbán Viktor rendelte meg, hogy le kell kapcsolni az ukrán pénzszállítókat. És aztán szép lassan először szabadon engedték őket, majd most a NAV megszüntette ezt a pénzmosás, meg mit tudom, milyen lenni vizsgálatot, és visszaszolgáltatták nekik az utolsó fillérig.
1: De ugye az a vicces, hogy van egy kormányrendelet, mint most megtudtam, mert utána elolvastam én is ezt a cikket, hogy nem lehet, ezt Orbán Viktor csinálta, ezt a rendeletet személyesen, hogy nem lehet visszaadni a pénzt, és ez még érvényben van, és ezek szerint ezt mindenki magasról tett rá. Megjegyzem, egyébként megpróbálták ma elkapni a Viktort, Andrássy úton volt egy valahol, és nem is állt meg, pedig az utóbbi időben megszokott állni, és úgy szóba áll a riporterekkel, most ez ügyet sem vetett a riporter csajra. Az egyébként tök jó volt, meg kijött, azzal kezdődött, hogy egy járókelő neki állt ordítozni neki, hogy mész a börtönbe, rohadt szemét látok. Komolyan. Egyébként, dehogy, hát testőrök voltak vele. De egyébként ez a módszer, hogy el kell kezdeni ezeket nyomozgatni, és alulról elindulni, és előbb-utóbb lesz olyan, aki nem akar valaki más helyett börtönbe menni. Tehát ez, nincs más módja ennek a dolognak. Szépen módszeresen végig kell ezeken a dolgokon menni. És akkor nem csak az lesz, hogy köztudomású, meg mindenki tudta, hogy ez így van, hanem esetleg ez valahol be is lesz bizonyítva.
0: Azt olvastad, hogy a minisztérium akadályozta meg, hogy a Nemzeti Múzeumból valamilyen a közgyűjteményhez tartozó aranygyakorlás rendhez kapcsolódó műtárgy együttest kivigyék, és a Hankó Balázs engedélyezte, és az Orbán kormány által létrehozott Habsburgot alapítványhoz került volna ez egész. És hát nagy botrány van most, mert hát, hogy ez egy közkincs, hát ez nem úgy van, hogy csak oda ajánlkozok valakinek. De döbbet, hogy minden nap csőstőt derülnek ilyen szarok. Hát. És egyébként ez jó, amit mondták el az előbb, hogy így valószínűleg alulról fölgöngyölítve egyszer csak megokosodik valaki, és jobbnak látja vádalkokat kötni. Szemét egy intézően a vádalkok, de hasznos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végrehajtó maffiával. Mert az tényleg egy rettenetes egy dolog volt. És tényleg a legnormálisabb az, hogy ezt állami kézzel, nem pedig kis maszek szörnyűtőkezni, akik nyereség érdekeltek egész egyszerűen. Hiszen a végrehajtás az úgy néz ki, hogy ezek nem ismerek se Istent, se embert, tehát a saját anyját is kilakoltatná, hogyha valami haszna van neki. Már pedig van haszna, mert nagyon drága gázsiuk van a végrehajtóknak, és tehát most nem tudok pontos számokat, de te 100 egységgel tartozol, akkor pillanatok alatt 125 egység lesz belőle, mert a 25 a végrehajtásnak a díja, és először azt hajtja be. Tehát a kedvezményezett, vagy akinek megítélték, az lehet, hogy nem is fogja megkapni az egészet, a végrehajtó az megkapja mindenképpen, és hát csak az én ismertségi körömben hajmeresztő dolgokat meséltek, hogy micsoda állati kegyetlenséggel történtek ezek a dolgok.
1: Hát, én ezt értem, de másfelől meg ő neki az a dolga, hogy behajtsa a tartozást. Tehát egyik felől ott van az adós, a másik oldalon meg ott van az, akinek tartoznak, és az is lehet akár te adott esetben. Egyébként én tudom, hát ugye mindenki olvassa, hogy hány százmilliókat lehet évente kivenni a praxisból, ott, ahol megy. Tehát például mondjuk egy salgótarjáni végrehajtó, az nem fog 100 milliókat keresni, mert a végrehajtott dolgoknak a jelentős része mondjuk Vodafone számla, vagy telefonszámla, ilyen egészen pimpfli néhány ezer forintos ügyek, amikkel pontosan ugyanannyi munka van, mint hogyha valaki 100 millióval tartozna. Tehát vannak, ugye nem véletlenül volt ez ilyen hitbizomány, egyébként megjegyzem, egyébként ugye az államilag rögzített, hogy milyen tarifával dolgoznak, úgy épp ugye, hogy a könyv, mondjad már, közjegyzők. Ugye ez az egész, ez működött sok éven keresztül, mint végrehajtói kamara. Majd megjelent az állam, és enystandolta az egészet, és akkor lett végrehajtói kar. Ami egyébként olyan, mint hogyha beállítanának a vasas szakszervezethez, és közölnék, hogy ez mostantól állami lesz. Tehát ez a végrehajtóknak egy szerve volt. Oké, az más kérdés, hogy kötelező nyilván belépni egy végrehajtónak, mert úgy, mint ahogy az orvosi kamarában is kötelező az orvosoknak. De addig, nyilván addig is voltak végrehajtások, de ezek a botrányok, ezek nem voltak, mint ez a Sádl György féle akármi. Sőt, emlékszem, volt olyan, mikor először... Ugye ez a végrehajtói kamara, ez ellátta, egyrészt működtettek egy árverési rendszert, tehát egy informatikai rendszert, mert a dologi dolgokat, szóval mondjuk autókat, hajókat, de akár gépeket, ilyeneket, azt árverésen értékesítették, és ott ez egy online rendszer volt, ahol simán lehetett árverezni. Volt egy helpdeskjük, amin a végrehajtók szólhattak oda, hogyha elakadtak valami számítógépes rendszerben, de dossziékat biztosítottak nekik. Tehát ez egy szolgáltatás volt, ami nem csak arról szólt, hogy a végrehajtónak be kellett ide lépni, és le kellett adni X összeget, hanem kaptak is érte cserébe valamit. És aztán megjelent, és ugye amikor jött el először az Orbán kormány, akkor fölbukkantak ott ilyen kormányközeli emberek, hogy ők végrehajtók akarnak lenni, de ugye ez úgy néz ki, hogy amikor te megcsinálsz egy praxist, akkor az első mondjuk 2-3 évben kizárólag kiadásod van, hiszen nincs még ügyed, meg pláne nem pörögnek be az ügyek, tehát nem fog még pénzt hozni. És akkor azt találták ki, hogy a kamara az fizesse ki nekik a kezdeti költségeiket, úgy elhajtották őket, mint a szart, már elnézést kérek. És aztán ezek után egyszer csak megjelent az állam, hogy ezt most akkor ő magához szólítaná. A rossz nyelvek azt mondták, hogy az akkori vélemény az volt, hogy volt 3 milliárd forint készpénz a kamarának a számláján, és ez kellett az Orbán kormánynak. És hát aztán utána jöttek ezek a Sádl György féle dolgok, mert előtte én nem tudok ilyenről. Én, nekem volt közöm a végrehajtói kamarához, most ebből már nyilván kiderült. Nem végrehajtóként, hanem dolgoztam nekik. Sokat jártam náluk.
0: De egyszer az állam magához szólította az egészet, akkor hogy kerültek a Sádlék, mint élet és halálról döntő, és az államnak semmi szerepe nem az egészben.
1: Hát úgy, hogy a maguk a végrehajtók, azok továbbra is önálló bírósági végrehajtók voltak. Ezeket az igazságügyi minisztérium nevezi ki. Tehát ő adja ki tulajdonképpen a praxis engedélyt, vagy nem tudom, minek mondjam ezt.
0: Tehát a Völneri.
1: Tehát maga, így van, és annyi történt, hogy a kamarának az elnökét, meg a vezetőséget, azt kirúgták onnan, és tulajdonképpen az igazságügyi minisztérium alá tartozott már maga az egész kar is, tehát nem csak az egyéni végrehajtók, hanem ez is. És akkor így valahogy, hát jött egy rendszergazda srác, az is valami minisztériumból jött, hát az azzal kezdte, hogy na mindegy, ezt ebben nem is megyek bele, mert ennek semmi köze a végrehajtáshoz. Csak ugye arról volt szó, hogy mert pazarló a kamara működése. Én hozzáteszem, hogy biztos voltak olyan kiadások, amikre föl lehetett volna vonni az embernek a szemöldökét, de hát aznak köze nem volt ahhoz, ami utána jött.
0: És most mi lesz akkor?
1: Nem tudom. Én nem hiszem, hogy azt államosítani fogják. Szerintem én, hogyha állam lennék, nem szeretnék ennél közelebb kerülni a végrehajtókhoz. Végrehajtás mindig lesz. Hát most lehet szidni ezt a végrehajtót, meg azt a végrehajtót, most hogyha ezt államosítják, akkor onnantól a kormány magára húzza ezt az egészet. És itt azért sok-sok embernek, én nem is tudom, olvastam, hogy ilyen milliós nagyságrendű végrehajtás van folyamatban, de mondom, ezeknek a nagy része az ilyen villanyszámla, meg ilyesmi. Tehát én államként nem. Ugye annak idején, mikor jött ez az egész átvétel, akkor mondta ott a barátom, hogy a végrehajtók miatt senki nem fog tüntetni az utcán, hogy most mit csináltak a végrehajtókkal. A végrehajtói kamarából kar lett, az senkit nem érdekel, mert nem egy szimpatikus szakma. Tehát én kormányként nem engedném ennél közelebb magamhoz.
0: Képzeld el, egy akkora fekete lyukat fedeztek föl, ami egészen brutálisnak. Hozzászoktunk, amikor a kozmoszról, a univerzumról, a galaxisokról van szó, akkor nagyon nagy számokat kell mondani, meg nagyon nehéz elképzelni ezeket a dolgokat. Mindenesetre az a tisztességes nevű ton 618, és a 10,4 vagy 10,5 milliárd fényévére van tőlünk. Tehát ez a
1: univerzum korai szakaszában.
0: Nagyon korai szakaszát látjuk tulajdonképpen, amikor őt nézzük. És a fekete lyuk azt jelenti, hogy van neki egy úgynevezett esemény horizontja, ha valami annál közelebb kerül hozzá, annak nincs menekvés, az bele fog zuhanni a lukba, onnan már a gravitáció legyőzhetetlen. És az esemény horizont előtt még megfordulhat, még akkor elrepülhet, még akkor kifelé jöhet, de ha eléri, akkor vesztésben van, és eltűnik a fekete lyukban. És 195 milliárd kilométerre nyúlik ki a középpontjától sugarasan ez az esemény horizont, ami nem semmi, 150 millió kilométerre vagyunk a naptól mi. Uh-huh. Ez nem 150, 195, és nem millió, hanem milliárd kilométer. Tehát innen körülbelül tudhatjuk, hogy vagy el tudjuk képzelni, hogy mekkora lehet az egész. És úgy tűnik, hogy a nap tömegének a 66 milliárd szorosa ennek a fekete lyuknak a tömege. És természetesen csupa extrém dolog történik körülötte, és ez megint olyan dolog, hogy sajnos én nem tudom épésszel fölfogni ezeket a számokat, meg ezeket a dolgokat, és újabban fedeztem föl azt a dolgot. Én eddig azt hittem, hogy mivel az ősrobbanás 0,13,7, tehát 14 milliárd évvel volt, ezért a világunk maximum 28 milliárd fényév átmérőjű lehet az univerzumunk.
1: De nem.
0: Nem, hanem 90 milliárd.
1: Hát de meg a 28, tehát ez nem úgy van, hogy duplázódik, az a 14 minden irányba. Na mindegy.
0: Nekem azért nem mindegy, mert hogyha ősrobbanásod, akkor annak sugarasan kell tágulni.
1: De ezt már múltkor erről beszéltünk, hogy ez nem így működik. Nincs közepe. Az a lényeg, pontosan ez a lényege, hogy nincs kitüntetett pont. Minden pont a közepe. Mindenhol a közepén vagy.
0: Nem ezt te sem gondolod komolyan.
1: Hát ezt nem én gondolom, ez talán a relativitás elméletből jön.
0: Nem tudom, de hát ha ősrobbanásod, akkor...
1: De papu, az a probléma, hogy amikor ez látsz egy vizualizációt erről mondjuk egy tévében, az olyan, mint hogyha kívülről ránéznél, és akkor látod, hogy ez a gömb az úgy kitágul. De nincs olyan, hogy kívül. Az maga a tér, azon kívül nem létezik semmi. Tehát nem tudsz kívülről ránézni, belül van. Ugye azt szokták mondani, hogy mondjuk van egy lufi, rajzolsz rá egy pontot, meg ott még egyet, meg egy csomót, és fölfújod. Melyik van középen? Egy gömb felületének hol van a közepe?
0: Igen, ez ügyes mondás, ügyes modell.
1: Remélem nem butaságot mondok, és Dávid Gyura nem ordítja le a fejünket.
0: De ha... És akkor... Hiszen a kezdeti stádiumban tágult a világegyetem. Akkor, hogyha mostanról egy nagyon kezdetleges állapotát veszük, akkor mégiscsak egy kell látnunk valami csomószerűséget.
1: Hát az lenne az a bizonyos szingularitás, ameddig ugye nem lehet visszamenni a számításokban de, sem. Hát a tér akkor akkora. De, minden. Most gondolj
0: csak
1: bele,
0: hogy... Csak addig megyünk vissza, amíg egy perce volt mondjuk.
1: Jó, de hát tök mindegy, mert akkor is minden, ami most a világ

0: ezek ilyen exas számok, hogy én nem tudom. Nem tudom. Ugye volt ez a bizonyos nagy infláció, meg utána is, hát lehetséges, hogy gyorsabban tágul. Ugye nyilván azért nem látunk messzebbre, mert ott már a fénysebességnél látszólagosan gyorsabban tágul az a része.
1: Hát nem látszólag, hanem
0: hát úgy értem,
1: a mai hírek szerint gyorsabban tágul.
0: Hát úgy értem, hogy látszólag, hogy már mi nem látjuk, tehát ugye maga a sebesség nem tud nagyobb lenni a fénynél, de a tér az tágulhat jobban. Érdekes dolgok ezek.
1: Na. Ami még foglalkoztat mostanában, hogy emlékszem, hogy amikor egy éve ment vagyis az ukrán háború, akkor egy jól meghatározható köre az elemzőknek, a politológusoknak, a hadi okosoknak gyakorlatilag minden nap eltemette az ukránokat. Uh-huh. Ez a Georg Spötter, meg a mit tudom én, kicsodák.
0: Hát ott voltak már Kijevnél az oroszok.
1: Mikor voltak Kijevnél?
0: Hát rögtön, hogy indult a támadás, egy-két héten belül már majdnem ott voltak, nem? Vagy én rosszul emlékszem?
1: Nem voltak, nem voltak. Lövöldöztek arra felé, de nem voltak ott.
0: Na jó, oké, bocsánat. De ez a Bucsa, vagy mi a fene, ez nem... Ott közel van már ahhoz, ahol ez a nagy, hát nem is tudom, ütközet, vagy nem tudom, mi volt ott. Na jó, mindegy, mondja nyugodtan tovább, nem akartam,
1: szóval,
0: ki akarsz.
1: Hogy szomorúan, látszólag szomorúan hallgattam őket, vagy figyeltem őket, mert úgy tűnt, hogy értenek hozzá, adatokat mondtak, összehasonlításokat, és... Az derült ki, hogy a ukránoknak sajnos hetei vagy hónapjai vannak hátra, és utána az oroszok megeszik őket keresztbe. És a velük szembe állt a rácsandás egész végig, aki nagyon szerettem őt hallgatni, nem azért, mert jobbakat mondott az ukránok, de ő is elmondta, hogy milyen komoly a helyzet, milyen nehézségek vannak, milyen szörnyűségek, de ő hosszú elhúzódó háborút prognosztizált, és abszolút bejött minden, amit mondott eddig. Úgyhogy őt hallgatom nagyon szívesen, és az a baj, hogy ő nagyon ritkán szólal meg. És ahogy eltelt, most már ötödik évben vagyunk benne, hát nem úgy tűnik, hogy az ukránok megadják magukat, pedig...
0: Hát és hányszor és hányszor mantrázták, hogy a szankciók azok semmit nem érnek, az oroszokat nem lehet a szankciókkal. Közben meg most meg már úgy tűnik, hogy tényleg nem fogják tudni finanszírozni nagyon huzamosabb ideig már a háborújukat. Most arról nem beszélve egyébként, hogy több százezer emberük meghalt benne.
1: Hát most az utolsó időkben gyakorlatilag hetenként 1000 emberre számoltak, hogy mit tudom, iszonyatos. És hát nyilvánvalóan innen mi nem tudjuk, de az, hogy az internet elérést durván korlátozták a híresebb szájtok közül, gyakorlatilag, és egyiket sem jutnak hozzá. Ez azért szép lassan szerintem, és rengeteg minden kis aljasság, nincs McDonald's-ok például meg, ami viccesnek az, hogy na és akkor mi van, nincsen. Na de hát, hogyha az elmúlt évtizedei azzal teltek el, hogy volt, és hozzátartozik a életükhez, kultúrájukhoz, akkor ez mindig egy külön egy kis érvágás, és hát abba bízik az ember, hogy előbb-utóbb ezek a nehézségek, meg hírek, meg értelmetlenség csak kihozza a sodrúgba az embereket, és kimennek az utcára, hogy valami fog történni. De úgy tűnik, hogy ehhez nem jutottunk közelebb, de én is mindenhol azt olvasom, hogy ezek a szankciók azért kezdenek nagyon kellemetlen lenni a orosz gazdaságra. Hát főleg az, hogy a darabig még rögtek rajtunk, hogy mi nem növekedtünk, ők viszont igen. De most már az utolsó

0: Két évben, 3 évben, most már ez nem valami igazban.
1: Hát sokra mennek vele, nyilván a fegyvergyártás is GDP növelő, csak aztán azt eldurogtatod, abból semmiféle haszon nem származik.
0: Ja, és akkor
1: És aztán egyébként meg ugye az ukránokból meg milyen komoly drón, ügyi, meg egyéb, hát szuperhatalom lett tulajdonképpen.
0: Már a közel-keletre üzletelnek
1: igen,
0: a drónjaikkal.
1: Igen.
0: És akartam kérdezni, most nem figyeltem, mi a helyzet a Hormuzi szorossal, meg a Iránnal?
1: Minden nap megállapodnak, és minden nap mégsem. Most ugye az a legújabb hír, hogy már megint elkezdték egymást lődözni, de a Trump mindenkit megnyugtat, hogy ők tett a párbeszéd, az folyamatos. De hát igazából szerintem ott is patthelyzet van. Ugye most azt találták ki, hogy úgy tűnik, hogy az irániaknak a rakéta kapacitását nem semmisítették meg mégsem a legelső légi csapásoknál, csak ezeknek a bunkereknek a bejáratait. De hát ezeket szépen ki fogják nyitogatni, és onnantól kezdve valószínűleg valahol mélyen a föld alatt, vagy hegyek alatt vannak a rakéták, azokat ki tudják majd onnan hozni, és akkor meg megint csak baj lesz. Szóval nem tudom, hogy valószínűleg nem, egyszerűen nem látom át, hogy mi még a cél ezzel. Tehát most az, hogy a hadsereg átvette az imámoknak a helyét, de ugyanolyan diktatúra van Iránban most is, csak most nem teokratikus, hanem katonai. Hogy most meddig akarunk, vagy meddig akarja még a Trump ezt a cirkuszt folytatni, vagy mikor tud úgy dönteni, hogy most nyert?
0: Hát szerintem a cirkusz most a időközi választásokkal el fog dőlni.
1: Hát igen, igen. Igen, és az novemberben lesz.
0: És te tudod, hogy pontosan ilyenkor mit választanak? Egyesült Államokban?
1: Most ennek nem néztem utána, de úgy van, hogy a képviselőháznál is, meg a szenátusnál is azt hiszem, hogy harmadokra van osztva, és akkor ilyenkor, most bocsánat a hülyeséget mondok, majd legközelebbre megnézem pontosan, de azt hiszem, hogy a képviselőháznak, meg talán a szenátusnak is a harmadát választják ilyenkor újra, és aztán utána, mikor maga az elnökválasztás van, ugye azt hiszem olyankor is van kongresszusi választás, akkor megint a egyharmadát cserélik, és akkor így shiftelődik.
0: Érdekes, hogy naponta halljuk ezeket a híreket, és mégsem tudjuk pontosan. Például ez a Európa Unió, Európa Tanács, Európai Tanács, meg ez zsong a feje, hogy melyik hova tartozik pontosan.
1: Igen, meg kinek mi a hatásköre, meg
0: igen. Melyik készíti elő az anyagot a másik számára, melyik van följebb, lejjebb a hierarchiában, és nekem ez is újdonság volt, hogy van Európa Tanács, meg Európai Tanács.
1: Én ezt nem is tudtam, vagy legalábbis lehet, hogy így nem láttam át, hogy ez különbség.
0: És aztán annak, amelyik Európa Tanács, annak az egyik leszármazéka az a Velencei Bizottság, amihez most a Súlyok Tamásunk fog.
1: Hát, mégiscsak ráfanyalodik ő is az Európai Uniós testületekre ezek szerint.
0: És mi lesz ebben szerinted?
1: Nem tudom, hát ugye múltkor beszéltünk róla, hogy szerintünk mind a egyetértettünk abban, hogy le fog mondani, de úgy tűnik, hogy nem. Valószínűleg nem kapott engedélyt a lemondásra. Hát az lesz, hogy alkotmánymódosítással ki fogják penderíteni őket, ez nem kérdés. Tehát ez olyan súlyú választási ígéret volt, amit nem lehet elengedni.
0: Meg hát olyan messzire mentek a kommunikációban,
1: igen,
0: most már, hogy
1: igen,
0: igen. Nincs visszaút.
1: Így van.
0: De ugye pont ma jelentette be, hogy a valamelyik módszertől elállnak, de meg fogják találni ezt az alkotmánybizét. De hogy általában az övéset.
1: Hát egy általános valamit akarnak csinálni, amikor az összeset ki lehet rakni ugyanazzal a lendülettel. Tehát, hogy a Polt Pétert, a Varga Zsé Andrást és így tovább, mindet, aki hát kerékkötője lehet a dolognak.
0: minden rejtvényt megfejtettünk?
1: Hát a gutaütést nem fejtettük meg.
0: A gutaütéssel kapcsolatban a helyzet, hogy, hogy...
1: Azt én azt mondanám, hogy az az agyvérzés, vagy a szélütés. Ja,
0: a szélütés egyébként az teljesen igaz. Az a másik neve, vagy a közismerete neve, vagy orvosibb neve. A gutaütés annak kétféle magyarázatát tudnak. Egyrészt az, hogy a régen azt hitték, hogy a gutaütés, a szélütéskor ilyen fontos agycseppek válnak le, hogy ez hogy nem, miért, nem tudom, de ilyen cseppleválásos dolog, amit teljesen homályos és teljesen értelmetlen butaság volt, de mivel a cseppet latinul guttának mondják, ezért a etimológusok egy része úgy gondolja, hogy innen származik, hogy a mondásokat gyűjtők így gondolják. Ugyanakkor a Tóth Béla, aki fantasztikus ilyen irodalomtörténeti, művelődéstörténeti könyveket írt, és szakértő sok dolognak, ő azt a könyvet, aminek az a címe, hogy a magyar anekdóta kincs, ezt ő állította össze, és ebbe egy Gutta Jakab nevű ember volt, akinek valami újsághír volt, egy dolog, hogy fejbe vert embereket, és...
1: Na hát a műsor végén kell telefonálni.
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Dibita, bocsánat, kérlek az avarásra, csak hogy a grit fokozom, van egy Európai Unió tanácsa is. Majd tegyél el fel a kérdésnek, hogy melyik nincs az a jövő létre. Szép napot, szép
0: estét. Jó éjszakát, köszönjük szépen, szia.
1: Na.
0: Szóval egy Gutta Jakab nevű emberről lett a mondás. Úgy, ahogy a Makó Jeruzsálemtől is az egy ember volt.
1: Igen, Makó lovag.
0: De hogy a kettő közül melyik az igazság, azt nem sikerült, mert eldöntetlen a dolog. Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. 3:02 van.
1: Bizony. Túlléptük a megadott keretet.
0: Hát egy pár másodpercet játszunk be a búcsú zenékből.
1: Az jó éjszakát kívánok mindenkinek.
0: Jó éjszakát nektek. Legyen sok eső, zápor, zivatar.

spectacle of the Brahman.

perhaps nothing, perhaps

0: de meglepetten látta, hogy egy másik űrhajó is áll a leszálló pályán a sajátja mellett. Futva igyekezett, hogy minél előbb megláthassa a látogatót. Eközben Celi végig sétált a boros termeken, és megpróbált bekapcsolni néhány műszert. Ám azok nem működtek.
1: Bázis jelentkez. HG-11-es bázisnak vétel.

0: Kiről beszélsz?
1: Az egész bolygót egy hibás vezérlésű robot uralja.

Somewhat of another dimension. And we're about to return.

Küldjünk üzenetet a világűrbe!

squeeze you empty, and then we will fill you with ourselves.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: 2013 óta május 22-én tartják a Nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Oh yeah, baby. Oh yeah, yeah. Smooth daddy. Oh yeah, feel smooth, baby. Feel so smooth, baby. Oh yeah, oh so smooth.

Hát szép reggelt mindenkinek. Tilos Rádiót halljátok, Full Vokál kezdődik benne éppen nagy erővel. És ahogy szoktam, az első fél óra, 40 perc megúszósan a hét nagy lemeze. Ez egy nagyon régi és egyben nagyon új nagy lemez. Smooth. Szerintem németesen kell őt kiejteni. Vajuvét. Ez egyenesen 2001-ben jelent meg először. És óriási legenda. Deep House. És nagyon ritka hanglemezem. De 2026-ban megjelent. Végre. Bár színes lemezen, de újra. Úgyhogy ez lesz itt a műsor első felében, és a végét tudom még biztosan, hogy mi lesz. Megpróbálom majd elmesélni, hogy mi történik a Tilos Maraton 2026 első hetében, hiszen holnap estétől kezdődik a maraton a Dürer kertben. Na de ez lesz a vége. És a kettő között hát majd valami szokásos DJ mixféle. Szóval smooth, value weight.

Nos, itt a búcsú ideje, Fulvokát hallottátok a Tilos Rádión, volt egy kis műszaki probléma is itt a streameléssel, sajnálom. És sajnos nem jutott idő arra, hogy részletesen ismertessem a holnaptól kezdődő Tilos Maraton programját, de egészen vázlatosan csak átfutva, tehát holnap, és mindez egy programajánló és egyben jótékonysági felhívás. 5. péntek, egy vermap nap. 6. pszichedelikus nap van, amiről mindenképp el kell mondjam, hogy játszik a Grabanc együttes régi kedvencem. Vasárnap szokás szerint családi nap, hétfő a világzené, kert a jazz. 10. szerda alternatív nap, utána szintén a klasszikus bringa plusz regi plusz plunk nap. Ez már a csütörtök, jövő csütörtök, amikor majd lesz reggel full vokális. 12. péntek eklektik nap, és az utolsó 13. szombat tilos parti. Ez egy programajánló volt. Dürer kertben 9 napos szokásos tilos csembori, gyertek el!

és ez itt már a búcsúszám, szintén a eszméletlen régi múltból, Golden Boy Miskitinnel. Full vokál lesz jövő héten is, ugyanígy csütörtök este. Fú, csütörtök reggel, elnézést, nagyon keveset aludtam reggel, legyetek jók!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
3: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: Ezek voltak a hírek.

guardami, guardami. Oh.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubiton. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség. A megújuló források több mint 80%-a a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit. Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók két éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk.
2: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Coubertin báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: A Tilos Rádió hírét hallottátok.

0: kasszába tettük. Jó, tényleg három hülye. Ki a hamis?
1: Én biztos.
0: Te meg elvből nem lehet.
2: Be kellett volna izébe a szállod a hármas hangzatba, de hát mindegy.
0: Igen, csak épp meséltem nektek valamit, mire hárman egyszerre kezdtetek kicsenni, hogy
1: Mert ez egy rádió, a rokonokat.
2: És egy olyan rádió, amiben éppen maraton van, amikor nem beszélünk semmi másról, csak a maratonról.
0: Szervusztok!
2: Tudod valahogy a...
0: Nemzeti felkelés, maraton, ne beszélj másról, maratonról beszélj.
2: Nem tudod valahogy a rokonokat a maratonhoz kötni.
0: De nem akar a rokonokat sehova kötni.
2: Szerintem ez lehetne egy feladat, hogy mindent a maratonhoz kell kötni.
0: Rég befejeztem azt a sztorit, csak valami mást akartam még elmesélni.
2: Meséld el azt, hogy bele legyen a maraton csempészre. Ez a mai kihívás,
0: nekem nem kell a te szar kihívásod. Ne haragudj, hogy ezt mondom. Tényleg, túl vagyok ezen.
2: Na.
0: Laci jobbra, Béni szemben, mellettem Balázs, együtt értünk be időben, hiszitek vagy sem, csak most elzenélgettük az időt, én meg én vagyok. Sziasztok, ez a maraton. Naka előkészülete. Már itt várják a dobozok, hogy kimenjenek a maratonra, hogy aztán ti adományként adjatok pénzt cserébe azokért a dolgokért, amik a dobozokban vannak. És bár a többiek tiltakoznak, hogyha gondoljátok a hagyományokhoz híven, mehet a...
2: Az a jövő héten van?
0: A maraton maga jövő, de a jövő héten már kint lesz. Nem. Azt nem akkor szoktuk, amikor, hanem egy kicsivel előtte, hogy már a maratonon...
3: A maraton ideje alatt végig előfordult már most, hogy kettő csütörtökön.
0: Abszolút lehet, hogy kettőt fogunk csinálni. Aha. Csak ugye
3: de az jövő... nem ma lesz.
0: De, Laci, az mindig úgy van, mert ugye ha ma csináljuk a kívánságműsort, akkor tudnak kijönni az emberek, hogy ott a pénzt, ugye...
2: Hát még ha jövő csütörtökön csináljuk, is ki tudják, hiszen most...
0: Igen, de akkor is csinálunk. De miért fáj nektek, ha több pénzt gyűjtünk, mint kevesebbet? Nem értem. Tényleg, olyan, mintha meg lennétek hűlve.
2: Nem, mert ez az állandó növekedési őrület.
0: Ez nem növekedési őrület, csak...
1: Én is óvatosan megjegyezném, én nem úgy emlékszem, hogy mindig az maraton előtti héten kívánságműsoroztunk, hanem a maraton heten kívánságműsoroztunk, ami hát...
0: Nem, mert az késsel.
1: Váradóban lévő formátum.
2: Jó, de most már valójában már majdnem két hét a maraton, ugye? Tehát igen, mostantól lehet...
0: A Szabiék tegnap csináltak egyébként kívánságműsorot, és nagyon, nagyon izgi volt, mert az volt, hogy minél többet ajánl valaki, annál hülyébb, tán Nobel-díjas vagy Nobel-díjra jelölt találmány leírását olvassa be a Szabi.
1: Na,
0: és amíg hallgattam, addig nagyon izgi volt. És jó. Még a beígérte, hogy milyenek lesznek még, tehát hogy olyan tudományos feltárások, hogy miért van az, hogy amikor zuhanyozol, akkor a függöny mindig felét szippantódik, és sajnos a dörgőröm el kellett mennem dolgozni, mert az tényleg nem érdekel, hogy engem is, mert rohadtul idegesít, és mindent megpróbáltam már.
2: Egyébként önmagában engem az ilyen műanyag zuhany függönyök idegesít.
0: Nem csodálom, de az sokkal rosszabb, hogyha föl kell most nézni. Hát
3: én nem vagyok érzékeny a higiéniához, tehát hogy mondjam. Kétetette fürdök, de azt biztos, hogy nem műanyag függönyös zuhanyzóba tenném.
0: Milyenbe? Üvegajtósba.
3: Igen.
0: De a semmilyen után nagyon sokáig tart a felmosás.
3: Azt inkább vállalom, mint hogy rám tapadjon egy fólia.
0: Ezt már teljesen egyetértek, persze. Igen. Tehát azért attól messzeünk, hogy rám tapad.
1: Én szeretném megbüvédeni a műanyag zuhany függönyök becsületét. Vannak olyan műanyag zuhanyfüggönyök, amikkel aggálytalan...
2: Ez a plebeius megközelítés. Hát én még olyat nem láttam.
1: Aggálytalan. Sokkal érdekesebb kérdés, hogy miért koszolódik egy műanyag zuhanyfüggöny.
0: Mert koszos vagy, amikor bemész zuhanyozni.
3: Nem, szerintem nem, a baktériumok kezdenek nem színt penész. Váltani.
0: Penész, igen. Penész adja.
1: Az, de az nem sárgásbarna.
0: De van sárgásbarna penész, az a legveszélyesebb. Úgyhogy figyelj oda.
1: Viszont időnként a zuhanyfüggönyt is, ha kimossa az ember, akkor egy teljes megújuláson átment.
2: Jó, de a definíció szerint ugye a nedvesség adott, ugye?
3: Tehát a pára is.
2: Ami kell a penészhez, hát a pára is ugye nedvesség végül is.
3: A hőmérséklet is általában fürdett egy
2: zuhanyfüggöny.
0: Én mindig kicsavarom.
2: Mindig az alján kezd a penész.
0: Igen.
1: Ez így van.
2: Külni, mert ugye ott...
1: De ha beteszed a mosógépbe, kimosod, akkor hibát.
0: De az alján ilyen apró kis nehezékek vannak, az a mosógép nem zavarja. Ja,
2: szerintem úriember kerülje a műanyag zuhanyfüggönyt azért. De hát előfordul.
0: Ja, meg ne beszéljen pénzzel, akinek van. Még jössz a hülye mondásaiddal?
1: Én azt gondolom, hogy...
2: Igen, nem, ez rossz. Ez
0: de nagymamád mindig azt mondta, kisfiam, csak az beszél a pénzről, akinek nincs. Tényleg?
2: Nem.
0: De így mondtad.
2: Nem beszéljen.
0: Kisfiam, az beszél a pénzről, akinek ott nincs.
2: Nem, tehát mindig azok beszélnek valamiről, akiknek nincs, ha mit tudom én. Akkor beszélsz betegségről, ha nincs egészség. Akkor beszélsz pénzről, és akkor beszélsz, ha nincs. Tehát mindig, amikor, amivel baj van, arról beszélsz. Tehát
0: akkor beszélsz betegségről, amikor van betegség. Ezek
2: és
0: szerint.
2: Nem a nagymamám, de mindegy. Tehát az,
0: van, akkor beszélsz betegségről, amikor van betegség. Akkor beszélsz pénzről, amikor nincs pénz. Ez két ellentétes állítás.
2: Nem, mert valójában a betegség, egészség ilyen értemben ugyanaz. Tehát ugye az...
0: Nem.
1: Egy kedves közeli barátom ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem beszél az az rásról, akinek nincs baj az emésztésével.
0: De néha.
1: Jó. Ebből nem lesz kívánságműsor.
0: Hát ezt ti bolykottáltátok, hogy én elengedtem teljesen. Nem, hát ezt majd az emberek akarják legyen, de nekem nem fontos egyáltalán. Tényleg minek a pénz? Az beszél pénzről, akinek nincs.
1: Nem, ez egyébként sokkal érdekesebb ez a...
2: Mondjuk ez indokolna, hogy erről beszéljük itt a rádióban.
1: Na, van valaki a vonalban, nem? Nincs,
2: nyikorog az ajtó, nem?
1: Hogy kell ez a fejlődés, tehát hogy szükség... Ezen gondolkodtam hát múltkor, hogy a népszerűség hajhászása az kell-e, hogy a rádiót és a műsorkészítőit jellemezze, és nekem határozottan nem.
2: A népszerűség hajhászása és a maratonon való pénzgyűjtés, ez nem ugyanaz a dolog. Tehát igen, a népszerűséget igen. Hajhásznunk nem kell, és így 30-valány év után kimutatjuk, hogy nem is nem
1: olyan
2: is
1: szempontból, olyan szempontból érzek összefüggést, hogy a pénz, több pénz, országos frekvencia, hallgatottság növelés, tehát hogy ezek kellene, hogy a céljaink között nem, hangsúlyosan ez szerepeljenek.
0: Határozottan az a véleményem, hogy nem.
2: Hogy nem, én ugye én a magam részéről általában a kicsi szép stratégiáját követtem a rádió esetében.
0: Ez ezt már sokszor mondtam neked,
1: hogy... Én ugyanilyen színvonaltalanok, és...
2: Így van.
0: Nem gondolom, hogy színvonaltalanok.
2: Nem, vagy nem legyünk ugyanilyen és nem vagyunk, szabadok,
0: én nem vagyok kedélytelen.
1: Nem, mind a színvonaltalant, és a kedélyt, mind a kedélytelent az ugyanilyen szó. Val egészítettem ki, és az ugyanilyen, az nem feltétlenül... Tehát máshogy befolyásolja a mögötte lévő szavak jelentését, szerintem.
0: Hát most ez nagyon komoly szemantikai kérdés lett, úgy érzem.
2: Na, de na. Hogy szerintem ettől még az, hogy a maratonon gyűjtsünk minden évben több pénzt, mint tavaly, ez egy valid cél. Hát gondoljátok csak az inflációra, ugye. Tehát ahhoz, hogy reál értékben meghaladjuk a tavalyit, ugye ahhoz nominál értékben komolyan hozzá kell tenni.
1: Ez igaz.
2: Ugye?
1: És én nem is finnyáskodom.
0: Ezt megtennéd, hogy fölhívod szívesen... a főnökömet? Tényleg, hogy ezt így hát akkor megérti. Igen. Most mikor, miért idegesítlek?
1: Nem idegesítesz akkor egyáltalán.
0: Jó. Akkor mondhatod.
2: De úgy ez a probléma van a vásárlóerőddel?
0: Nem, semmi extra, minimális.
1: Egy kapitalista szituációban érzed magad, ahol kihasználják az emberi erőforrásként a
0: épp erről beszélgetünk, fölmerült a Balázsra, mert egy ilyen, mindegy, egy küllő bizniszben vagyok, és az egyik nagyon-nagyon szimpatikus kerékpár boltos srác azt mondja, hogy hát figyelj, úgy néz ki, hogy tudok neked szerint, de le kell gyártatni, és egy bizonyos mennyiséget minimum le kell gyártatni, és darabja 380 forint lesz, ezt akkor elintézem neked, és akkor én adom neked 380 forint per darabért. Mondom, tehát akkor így nem vagy nagyon haszonelvű ember.
2: Még a Margit körült és a Fazekas utca sarkán 320 volt. Akkor a infláció azért nincs.
0: Nem tudom, lényegtelen ez az ár. De a lényeg az, hogy mondták, hogy nem, hát figyelj, hát te fáradsz érte, te kerested meg nekem, akkor nyugodtan rátehetsz egy kicsit. Az azért az nem becstelenség, csak hogy azért mások is vannak ilyenek, mint amilyen remélem a Tilos Rádió jelentős része is. Úgyhogy ez aranyos.
3: Igen. Mennyit tartanál Illomosnak, hogy rá lehessen tenni?
0: Hát én szerintem egy 10%-ot, ha rátesz, ugye ő megy ki a nagykerbe, ő rendeli meg.
3: Amióta Az idők kezdete óta, mióta kereskedelem van, én úgy emlékszem, bibliai, szinte bibliai definíció szerint a 4%.
0: Oké, okay. Jó, akkor majd megmondom neki.
3: 4% a mi? Igen, falusi szatócs üzletekben a zsidóknál 4% volt az, amit
2: a haszon.
3: Igen.
0: De Laci, de a Bibliában tedd már meg, hogy mondd már meg azt a részt, ahol a százalék szó elhangzik.
3: Volt benne egy...
0: De most komolyan nekem nem rémlik, de nyilván nem olvastam a Bibliát úgy, mint könyvet elejétől a végéig.
3: Ott van a 17. oldalon.
0: Nem így határozzuk meg.
1: Máté 4.12.
0: Az az új szövetség, de szerintem ő az Ószövetségről beszél.
2: 17. oldalon Káin és Ábel még meg se született.
0: Abszolút, még nagyban megy a teremtés. A 17. oldal az van, és akkor az oroszlán.
1: Halló.
3: Itt a hallgató.
1: Adsz pénzt.
4: Sziasztok, a Bringa Bodorító vagyok. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen... kereked van, hogy...
2: De figyelj, csak akkor kérdez valamit, hogyha a végén egy összeggel zárul a
0: betelefonálása. Megmondom neked, nagyon, nagyon érdekes, 16-os a kerekem, aha. És egyenes küllő kell bele.
4: Aha.
0: És tehát 170-174 milliméteres.
1: Szerinted a 320 vagy a 380 a reális küllőár, egy 16-os egyenes küllős.
0: De nem azért kérdezi, hanem meg kíváncsi, hogy mi ez egy, megmondom neked, mi ez, ez egy után, vagy hogy mondják, klón Brompton, és egy spéci agy van benne, és ezért aztán egyenes küllők vannak benne.
2: Mm-hmm. De se egy olyan 50 küllőnyi felajánlást várnánk ezért.
0: Hogy mondjam már végig, mondjad?
2: Hát csak, hogy a
4: még annyira azért nem indult be a biznisz, úgyhogy most így egyből nem tudok felajánlani, remélem, hogy az...
2: Figyelj, készpénzben is lehetem kell küllőben.
3: Akkor adj 20 küllőt a Tominak is.
4: De küllőt könnyebben tudok adni, viszont majd hát megmángorolni majd nektek kell, mert hogy hát hosszabbból lehet rövidebbet csinálni.
0: Itt van a probléma, ezt jól látod.
2: Hozom a mángorlófát.
0: Itt a probléma, Balázs nagyon vicces, hogy a külő mángorlója nagyon keveseknek van, képzeld el.
1: Azért lehet
0: és szerezni. lehet venni külön mángorlót, de az kézi, és senkinek nem szeretném, hogy kézzel álljon neki hát külőt mángorolni.
4: Hát egyébként működik, tehát, hogy mit tudom én, ahol én dolgoztam a Székesfehérváron kerékpárboltban, ott használták, de ez valóban kevés, tehát, hogy
0: igen. Nem
4: mindegy, szóval, hogy igen, az is egy beruházás, aztán ki tudja, hogy mennyit
0: tudom. Egyik boltban azt mondták a srácok, hogy konkrétan nem találnak, tehát ők szeretnének venni mángorlót, és nem találnak.
4: Nézzék meg az AliExpress-en.
0: Nyilván nem fogják tenni. Na, szóval
4: de lehet, hogy csak olyan áron nem találnak, amennyi ez benne.
0: Hát igen, amennyi reális lenne, így van, ahhoz, hogy megtérüljön. Ja. Na jó, hát ez az izgalmas. Jó, ez az izgalmas.

0: a gyűrött izéket kimángorolták.
1: Igen, azon a recés falakon.
0: Egy analóg vasaló gyakorlatilag.
2: Hát a minden.
1: Szép az, hogyha egy ilyen szép szó tovább tud élni egy másik környezetben.
2: Igen, igen.
0: Egy kézműves vasalónak.
2: Egy igen, egy ilyen kezdetleges kézműves, egy úgynevezett primitív vasaló. Hát ennyit a kedves hallgatónk a mángorlásról, a küllők rejtelmeiről.
0: Hát ebben nem volt sok felajánlás ebben a telefonban.
2: Hát azt mondtátok, hogy nem
0: gyűjtünk. Vagy nagyon el volt rejtve.
2: Azt mondtátok, hogy nem gyűjtünk. Gyűjtünk. Egyébként mondta, hogy gyűjtünk.
0: Csak nem kívánságműsor formátummal gyűjtünk ma. Mert megtartjuk a jövő hétre.
2: Szeretnétek pénzt adni, akkor nyugodtan telefonáljatok.
0: Kimondottan felszólított minket a vezetőség, akitől rettegünk, hogy ma gyűjtsünk.
2: Ó, hát akkor hajrá.
0: Ma már gyűjteni kell.
2: Hát akkor...
0: Na, szóval légy szíves.
2: Csak szerintetek a kívánságműsor formátum kifulladt?
0: Nem, de két hét egymás után lehet, hogy over.
2: Pedig én megálmodtam, hogy ha valaki ad 100 000-et, akkor lejátszuk a Kazallászlót.
1: Te mindig másnak
2: a címzárdalt.
1: Másnak a csalányával.
3: Na ezért fulladt ki. Látod? Pont ezért.
2: Miért? Nem ér annyit, vagy mit kevesebb ér is lejátszanám.
3: Én akár hiszed, akár nem felelevenítettem a címzárdalt. Memory teremet, tehát hogy párszor meghallgattam a héten, csak hogy...
2: hogyha netán ugyanakkor a helyzet.
3: Mégis arrafele fordulna a műsor menete,
0: tudod,
3: akkor ne érjen fel.
0: Vendéglátó zenészeknél tudod, ha megy esküvő, vagy valami, akkor azért úgy megkérdezi, hogy mi a nótája, s a többi kicsit elpróbálja előtte, hogyha már rég játszottas.
3: Ilyesmi. Igen.
0: Igen.
3: De aztán rájöttem, hogy érdemesebb túllépni rajta.
0: Igen, én arra gondoltam, hogy biztos lesz, aki majd az óriási kognitív diszonanciát kéri. És azért az gyorsan elfejti az ember.
3: Vagy a telefonkönyvpolták.
2: Mi az óriási? Hogy érted?
1: Azóta én már élő, valamilyen zenekar eljátsz a fangos
3: nagyon
1: sonyi
3: dolog volt, Balázs, ezt belehozni most.
0: Igen, tudom.
3: És nem is méltatlan is hozzá
2: Istennek.
1: Ez semmi méltatlan, nincs az
3: nem. Már meg beszéltünk már
1: egyszer
3: róla.
1: Egyszer beszéltünk róla, sose játszottuk le.
0: Nem, abszolút nem csináltuk túl, szerintem.
2: Akkor lehet, hogy azért nem ismerem, mert mégsem se játszottuk le.
1: Vagy mert buborékban élsz.
2: Nyilvánvalóan mindenki bár ezt a szót, rájöttem, hogy úgy utálom ezt az én buborékomban meg ezt.
1: Mondhatom az üvegbúrádat?
2: Nem haragszom, alapvetően titeket nem zavar ez a buborékozás?
0: A túlhasználat az zavar, de egyébként egy látható kifejezés szerintem.
2: Igen, de az a...
0: Hát nyilván mindennek a túlhasználata rossz, ez kétségtelen.
2: Itt van például a küllő.
3: Én például nem is nagyon értem, én úgy érzem, hogy egy 6-7 buborékban élek egyszerre legalább.
0: Hát, de ez
2: pontosan így van. Van a keszthelyi buborékod.
0: Igen, ez abszolút létező jelenség.
2: A Balaton buborékod.
0: Senki sem csak egy buborékban él.
2: Nem. A csehszlovák film buborékod.
0: Mondjuk az a legkisebb.
2: Nem, sokan vannak benne.
3: Azt mondjátok meg, hogy mikor fog lemondani Csányi Sándor az MLS elnöki pozíciójáról.
2: Mi le kell mondani?
1: Szerinted ő ezt kapta?
3: Kapta, ki lett rá jelölve.
1: De hogy szerintem élvezettel csinálta. Megszerette, élvezettel csinálta.
3: Én meg azt gondolom, hogy...
1: Ha valamit csinálok, komolyan csináljam, gondolta.
3: Igen, és ehhez, ugye ez quid pro quo, tehát kapott is érte, tehát amikor...
1: Még azt is vállalta.
3: Igen,
1: de
3: nem, nem neki jutott először eszébe, hogy ő MLS elnök legyen, és most, hogy nagyon csúfos idők jönnek a magyar focira, szerintem ez már nem szívesen adná a nevét, hogy a fél amatőr státusz lesz újra.
0: Szerintem csak egy 2 év múlva fog.
3: Szerintem még idén.
0: Igen?
3: Még idén, én azt
0: szerintem,
3: gondolom.
0: Szerintem még megbárja, hogy kijutunk ki az EB-re.
3: Hát már nincs, ami motiválja. Eddig, amikor kijutottunk az EB-re, legalább mindig kérhette, hogy a spézát, hogy hívták a nitrogénes, milyen László?
1: Bige
3: Lászlót pöcköljék.
0: A műtrágya,
2: miatta bántották.
3: Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon...
1: Legalábbis a Bige
3: egyértelműek az egybeesések, a EB kijutás sikere és a elnök úr bizonyos ellenlábasainak a pokolvárása között.
0: Nem tudom.
3: Hogy?
0: Nem, gondolkodom.
3: Most olvastam egy

0: cikket arról, hogy mennyire nehéz lesz a magyar labdarúgó NB1 közvetítési jogait értékesíteni, hisz nincs az az a 6-7-szeres felülárazása az MTVA-n keresztüli finanszírozása a magyar focinak, ami eddig magától értetődően meg volt.
1: A közvetítési jogokat a csapatok kapták.
0: Az MLS kapta, és ő osztotta tovább.
2: De hát itt eddig befolyt ezen az ágon mondjuk 10 milliárd forint, most befog mondjuk ennek a negyede.
0: Igen. És ha befolyik.
1: De még a másodosztályért is adtak pénzt.
2: Az is benne van.
3: A másodosztályban is nagyon súlyos fizetések voltak a labdarúgóknak.
2: Ez egész egy csomag, tehát ebben benne van az összes MLS által szervezett verseny, tehát a női bajnokság,
0: az állami finanszírozása akármilyen áttételen keresztül a stadion fenntartásoknak, a TAO, az biztos, hogy kezdeni fognak vele valamit, hogy szélednek szét a csapatok. Tehát, hogy most már kezdenek azon gondolkodni, hogy milyen olyan üzemmód lesz, ami még
1: az osztrák másodosztály biztosabb
3: lehet
1: megélhetés, mint itthon.
3: Lehet, hogy azok fognak focizni, akik szeretnek.
0: Ezt eddig se vitattam el.
2: Szeretnek.
0: Csak mondjuk nem 5 millió forint nettó lesz az átlagfizetés az NB1-ben.
3: És lehet, hogy kell fizetniük adót. De az már durva lenne.
2: Igen. Hát feltéve, de meg nem engedve.
0: Igen. Szóval érdekes. És nekem az egész egy kicsit arra... Tehát én azt látom, hogy most még azt tudja mondani elnök úr, hogy igen, ő kihúzta a szekerét a magyar focinak.
2: Igen, képzeljétek, hogy a maratonon most körülbelül 2 NB1-es focista éves átlagfizetését próbáljuk összegyűjteni. Tehát ez igazán nem sok. Tehát ennél
0: az mi 100 millió forintra megyünk rá.
3: 100 millió forintra megyünk rá.
2: Mondtam valamit. Hát egy kevés... Hát 2 jó, nem?
3: 120 milliót mondtam.
2: Igen.
0: Én vagyok tisztában.
2: Nem 120 milliót mondtam.
0: Rádió pénzügyeivel és céljaival,
2: de... Kettő átlagos NB1-es focista éves fizetését kell próbálni.
3: Lehet, hogy az átlagos az csak 3,5.
2: Összeülíteni. Hát a Béli azt mondta, hogy 5 millió az átlag.
0: Nem tudom, ezt csak úgy mondtam, de majd megmondja.
2: Jó, de most mondd azt, hogy üljük össze egyet.
0: Megmondja a hallgató. Haló?
4: Nem.
0: Mi?
1: Én voltam, kipróbáltam, hogy működik-e a telefon. Mert nem működött. Most már igen.
2: Egyébként ugye nincs rádió.
3: Nem működött?
2: Ugye nincs rádió, amelyik ennyire kevés pénzből működne, mint mi, aminek hát ugye az elsődleges oka az, hogy itt a műsorkészítésre senki nem kap pénzt. Ha kapnánk, akkor valószínűleg 10-szer ennyibe kerülne a rádió, de mondjuk kifizetne nekünk ilyen műsorokat.
3: Nem 10-szer, sokkal több.
0: Halló?
3: Hát van, hogy 300 műsorkészítő. Halló? Laci, alul, úgy, kösz Laci, halló.
5: Jó.
0: Most jó, szervasz.
5: Nagyszerű, most jó.
0: Igen,
3: megtalálta a gombot.
5: Nagyszerű. Szóval szeretném megindítani akkor a felajánlások során.
2: Nagyon kedves
5: forintot felajánlani.
2: Még egyszer mennyit?
0: 10 000
2: forintot, jó.
5: Amit a jövő héten a bringás napon fogok lehetőségeim szerint a tapulban.
0: Nagyon jó.
5: Hogy pont esetén nem fogom tudni valószínűleg már a betelefonás, mert akkor is bringába tervezek majd a munkahelyemre menni. És azért ajánlanám fel nektek, csak hogy egy kis indokot is mondjak, mert mindig várom ezt a műsort, az olyan izgalmas és organikusan szervezett beszélgetés, mint hogyha a barátaimmal beszélnek, hogy közel sem ilyen okosak, mint én.
3: Jaj, nem.
5: A dologról beszéltek. Nem, én nagyon élvezem ezt a fajta beszélgetést, mert ez ilyen tök spontán és organikus, és nekem nagyon tetszik, hogy van ilyen műsor a tilosban, illetve hogy lehet ilyet hallgatni. Úgyhogy köszönöm.
3: Köszönjük. Figyelj, a bringás napra mész ki, ha a bringás napra mész ki, mindenki fegyed tombolát, mert állítólag a minden idők legtöbb klassz kerékpárját lehet megnyerni.
2: Igen.
5: Felajánló is voltam egyébként a múltban, egy gyerek kerékpárt ajánlottam.
3: Úristen, mennyi van nekem a pincébe. Tényleg.
5: Azok nagyon és nagyon örültek neki, csak már kinyertek a gyerekek a bringázásból.
2: Utólag is köszönjük.
5: Így van.
2: Tólag is köszönjük meg.
3: Nagyon köszönjük. Hidd,
2: de azért az átlag okosság itt a műsorban nem olyan magas.
3: Hát,
5: én úgy érzem, hogy rengeteg olyan témáról beszéltek, ami engem elkerül, vagy én nem is tudok róla, és így...
2: Tudod miért? A buborék miatt.
5: Igen, de ez tök jó, hogy ti ezeket a sportokat, ezernyi féle fajta sportot követtek, és így...
2: Ja, hogy te ezt érted okosságon, jó minden.
5: Nem csak az ezernyi téma.
0: Érdekel téged a NHL, az észak-amerikai ilyenkoron?
3: Kinyomtam a gombomat.
5: Azt gondolom, hogy tegnap még nem érdekel, de ha fogsz
0: róla, jó. Én nagyon szívesen terjesztem az igét, hogy minél több embert
5: érdekeljen. Végre egyen játékot se felsorolni az NHL-ből, de amúgy, hogyha látom, nem kapcsolom.
3: Te is a Petank érdekel?
0: Velem van ügyünk.
2: Beszélj az NHL-ről, de azért halljuk meg a hallgató mondatában a három mondat kifejezést.
3: Igen.
0: Jó, oké, jó, nem viccelek csak, halló, szia.
3: Tényleg, nagyon köszi, ölelés, csáó.
0: Hello,
2: szevasz.
3: Látod, Bringás is okosnak is tart minket, de ilyen egy alaphallgató.
2: Egy ideális hallgató.
3: Egy ideális hallgató.
2: Aki azt gondolja, hogy mi okosabbak vagyunk, mint a barátai.
3: Mint a barátai. Ez kimondja. Remélem, a barátai is hallgatnak.
2: Igen. Nekem ez nagyon jól esett. Köszönjük szépen. Ez jobban esett, mint a 10 000 forint.
0: Lehet, hogy a családjára
3: is okosabbak vagyunk.
0: Szerintem ennek a hallgatónak viszont a barátai okosabbak.
4: Halló. Halló, sziasztok! A Bringa Bodorító alapítójaként szeretnék felajánlani egy kerékfűzést hozott anyagból. Egy múlt heti Facebook poszt tanulsága szerint ez 15 000 forinttal megegyező szolgáltatás.
2: Ez a kerékfűzés az olyan, mint a mángorlás?
3: Nem.
4: Annak részek lehet potenciális részfolyamata a mángorlás is, de tehát, hogy...
3: Általában inkább csak egy ilyen kis...
0: Jó, csak hozzá még egy mángorlást.
3: Elég gusztmi meló.
1: Ez a benfentes dolog történik, hogy hallgató vállalja, Taminak a...
0: Nem,
3: mert abba bele sem menni.
0: Próbálj meg nekem valaki mángorolni, vagy kereket fűzni.
2: Jó, hát a jövő héten Bringa Bodorító pólóban jön a Tomi, ugye?
4: Illetve esetleg átfűzés.
0: Egy Bosch akkumulátor felújítását nem vállalod véletlenül?
4: Hát figyelj, a teljesítmény elektronikához is van egy kis közöm, ez egy kerékpár akkumulátor?
0: Igen, természetesen. Egy 500-as powerpack.
4: Aha. Hát őszinte leszek, ilyet még nem csináltam.
0: Járj utána, kérlek most. 9 óra van, 10-ig telefonálj vissza, hogy mit írtél.
3: Azt nem tudom, hogy ezt a felajánlásodat hogy fogjuk valóra váltani, hogy valaki majd egyszer csak...
2: Ez lehet egy tombolatétel, hogy valaki egy kupont nyer.
3: Azt lehet, igen.
2: Kerékfűzésre.
3: Jó. Ez valószínűleg akkor a bringa napon ott leszel?
1: Valami másra.
4: Ott leszek.
3: Jó, akkor ott megkeresed majd a tombola vezetőjét, aki vagy a Fecó, vagy a Iván szokott lenni, és egy ilyen kis cetlit átnyújtasz, hogy tararara, és akkor megtörtént a felajánlás. Köszönjük szépen.
2: Nagyon jó felajánlás, köszi.
3: Köszönöm.
2: És a barátai mennyire okosak?
4: Hát van, aki ilyen menzatag, de van más is. Másmilyen is van.
3: Akkor azt viszont ismerjük a menzatagot, tehát biztos ott volt a gyűlésen.
2: Persze.
3: Az a magas srác. Ez
0: menza vagy mensza?
3: Hú, ez nagyon jó kérdés.
4: Majd megkérdezem.
3: Mensza.
4: Köszi.
0: Csak azért, mert...
3: De sokkal viccesebb úgy, hogy menza.
2: Jó van. Köszönjük szépen.
0: Menszana.
2: Mi?
0: Na, mit csináljál?
1: Tomi intett, hogy mit zenét csinálja? Szeretne.
0: Miért? Never.

0: mikor lesz?
1: David Byrne a maraton után.
0: Maraton után lesz?
1: Nem?
0: Nem 18-án lesz?
1: Hát és az a maraton után van, nem?
0: Igen. Igen, de a maraton után lesz augusztus minden, 20-a is.
1: Mindent a maratonhoz mérünk, a maraton közben kezdődik a foci VB, a maraton után lesz a David Byrne koncert.
0: Antemaraton, post.
1: Igen.
0: Maraton.
1: Így van. Illetve hát ugye közben maraton.
0: És a maraton. Maraton 10 napja.
1: Így van. Maraton 10 napja, amelyik ugye holnaptól tart jövő vasárnapig.
0: Hajnalig, ha azt még beszámítjuk azt a vasárnapot, amikor már...
1: Hát számítjuk be, csak jó, nem mennek haza...
0: Mert 10 nap az jobban.
1: Csak hangzik. Nem mennek haza 11:59-kor az emberek, nem?
0: Így van.
1: Egy szombati buliból.
0: Na.
1: Nem?
2: Én simán.
1: De az emberek.
2: Ja, ők igen.
1: Igen, ők nem. Igen, mert hogy például mindjárt mondom, ugye miért is nem mennek haza... Mert mi is lesz jövő szombaton a maratonon? Már is mondom.
2: Mi lesz jövő szerdán a maratonon, Balázs?
1: Mi jövő szerdán leszünk ott?
2: Jövő szerdán
1: nagyon jó dolgok lesznek, arra például emlékszem fejben, Karib, hogy csókolom és Európa kiadó lesz.
2: Andrásék is tegnap ugye a testvérműsorunk.
1: Európa kiadó, csak neked kislány.
0: Csak neked kislány.
1: Brumiko, csókolom, Depart, verőköltő, Sajnos Batár, hát klassz dolgok
0: lesznek. És szerintem ez egy ilyen 3000 embert oda fog vonzani.
1: Így van, és hát ugye mi is ott leszünk.
0: Mi szerdán leszünk, nem?
1: Hát ez szerda.
0: Ja, szerdán lesz ez
1: a
0: line-up.
1: Ez szerda.
2: Ilyen line-up szerdán?
1: Hát erről beszélek, hát hiszen ugye másnap kezdődik a foci VB.
2: És főzünk, és ez azért jó hír nektek, mert a főzés az úgy néz ki, hogy a Laci meg a Marci viszik a jelentős részét, úgyhogy velünk tudtok beszélgetni közben.
1: Igen, és ugye már holnap kezdődik a hogy mi ennek a szép neve? Bemelegítő nap, nulladik nap, lesz Bogrács, tilos DJ-k, zenekarok is lesznek.
2: Várjál, a Bográcsnál maradj, mi lesz a Bográcsban holnap?
1: Hát tilos Bogrács.
2: Az nem a pincetlőrök.
1: De lesz Lenke, lesz Wim Sim Naked, lesz 5-6 zenekar, Harry Dráma, és hát lesz a Kejzer és Suriken, Popdavec, Zotyka, Tomanek, a, hát abszolút a régi gárda DJ, és aztán szombaton pedig lesz a Pszichedelikus nap, olyan nevekkel, mint Operencia, ugye a Korai Elektrik, a Transnomád, sata, lesz Tilos Szabad Egyetem, nem tudom, a bank most ki fogja előadni az okosságot, de...
2: Halló!
0: Szevasz!
3: Sziasztok, Csaba vagyok. Én egy 20 000-et szeretnék felajánlani, és szerdán vinném ki, mert az az egyetlen nap, amikor én is ki tudok menni.
0: Na, gyere, gyere.
3: Viszont gyere. Tudom, hogy a mai az nem kívánságműsor, de mivel csütörtökön én nem leszek Magyarországon, és nem is fogok tudni telefonálni se, lehetne kérni.
0: De, igen,
2: persze. Végre valaki.
0: Mindent lehet, ez... Lehet, elképesztően alkalmas az a rádió erre, hogy azt csináljunk, le, amit akarunk. Most lejátszunk, ha most megmondod, már is keresi
3: a... Hát. A évszámot nem tudom, de én azt sejtem, hogy 89 vagy 90, és az MTK futballcsapata adta elő Verebes.
0: Meglátja, mester menni fog.
2: Nagyon-nagyon szép kívánság.
3: Hogyha lehet, akkor ez Orbán Viktor és a Fidesz frakció előadásában is meghallgattam, mert lassan kezd olyan lenni nekem Orbán Viktor, mint a késői Verebes József, a leszálló árban lévő Verebes József.
1: Jó, amikor a 60-t edzette?
3: Hát nem tudom már mit edzett, ő már...
1: Úgy emlékszem, a 60 volt talán az utolsó.
3: De már akkor is volt, hogy beszállt a másik csapat buszába, tehát nem tudom, volt a problémák.
0: Én arra emlékszem, hogy igen, ez volt ez az időszak, amikor volt egy... Ez már az?
2: Várjál még
0: egy picit, még azért hadd beszélgessünk egy kicsit Csabával. Hol leszel, melyik országban leszel jövő csütörtökön?
3: Én Törökországban, akkor indulok egy ilyen céges...
1: Céges mi?
0: Jó, oké. Okay. Lejátsszuk ezt, mielőtt lejátszanánk, elmondom ezzel kapcsolatos élményemet, ami eszembe jutott, pontosan kapcsolódik ahhoz, amit te mondtál, hogy amikor ekkor volt 90 körül, 91 körül, hogy az MTK játszotta, talán a Lucernnel volt
1: ilyen.
0: Egy olyan MTK stadionbéli nemzetközi kupameccs, ahol nem állt jól az MTK, és a szünetben mi kimentünk az MTK öltöző ablaka alá, és kihallgattuk a szünet a fél idei Verebes általi instrukciókat, és azóta abból töltek ezen.
2: Na, mesélj.
0: Hát, hogy Jován Robi, benned van a dinamit. Erre emlékszem, ahogy a Jován Robi, aki hát nem a kirobbanó sebességéről és arról volt.
1: Nem, híves, bár hogy... ugye utána azért abban a két évadon át csillogó videótomban, amit Kaszás Gábor edzett, abban ugye ő...
0: Nem volt rossz futballista, de azt hiszem, hogy az ki is esett aztán az MTK akkor a Lucerne ellen, de Híres Gabi, meg talán ilyenek
1: hát
0: voltak talán.
1: Híres Gabi nagy kedvence volt.
0: De az a guru, hát ilyen kacarászva végig hallgattuk a mesternek a öltözőablakon átszűrődő instrukcióit, az csodálatos volt, és valahogy nem lepett meg minket, hogy, hogy nem sikerült a fordítás. Halló?
3: Azt mond még el, hogy én arra nem emlékszem, hogy hol hangzott el az a mondat tőle, hogy tudtam, hogy bele fognak futni a kézbe.
0: Hú, várjál csak! Az nem Komora Imre volt?
1: Szerintem Komora Imre volt. Nem, én Komora Imrére emlékszem, én is. És,
3: na mindegy, bármelyik volt arany.
0: Igen, és meg is történt.
1: Köszi,
0: hello. Akkor hallgassuk, ha meglássuk mester. Meglátja mester. Helyes Bitek című számot. Az 20 000 forintért Csabának.
1: Hogy az imént a leszállóákban lévő Verebes Józsefet a 60-hoz kötöttem, de a szomszédvár Gödöllőnek volt az edzője a leszállóákban.
2: Oh, shit!

0: De ez nekem... Én azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezt Kócs János elváltoztatott hangon énekel, aki ugye örök fradista, és el nem énekelne egy MTK-buzdító.
1: Nem, de hogy egy kicsit több színészi képességről lett ezt tanúbizonyságot, mint amit Verebes Józseftől várna az ember, nem?
0: Erről beszélek.
1: Nem a hangja, hanem az átélés, meg a frazírozás az...

0: Ez meg a Bella Ciao, nem? Tehát ez...
1: És még csak a felénél jár.

0: Én nem emlékeztem arra, hogy ez ilyen jó szám.
1: Ugye? Ugye?
0: Igen.
1: Hát ez sokkal jobb mondjuk, mint nyíléstörő közös száma. Vagy a Videoton lemezen, amúgy volt, már nem is emlékszem.
0: Hát...
1: Én ennek besatszolnék akár, nem tudom, egy Wolf Peter szerzeményt, vagy
0: és
1: valami ilyesmi.
0: És egyébként ügyesen van kitalálva, mert ugye nem állítja olyan megoldhatatlan feladat elé az énekeseket. Tehát az a három hang, ami terjedelemben, amit ki kell énekelni, azért az
2: ne húzd le,
0: hallhatóan hallgat, még.
2: Nem baj, őket elnyomja, ha hallgatom.
0: Mesternek is megy, és...
2: Hozzánk gurul! Hey!
1: Nem volt, nagyon pont kapufa volt.
0: Nem mond meg.
1: Kapufa volt, nem
0: volt. Mi a monogramja a szerzőnek?
1: DG.
0: Dömezsolt,
1: így van. És a szöveget kiírta?
0: Verebes István.
1: Így van.
0: Hiszen a Döme-Verebes páros, szerzőpáros, akinek igen, a sohasem mond című örökbecsüt is köszönhetjük.
2: Tényleg.
0: Igen.
1: Bizony.
0: Nagyon jó.
1: Igen.
0: Legyen rajta a karácsonyi
1: válogatásodon. Azon azért legyen inkább az óriási kognitív
2: diszonancia. Legyen rajta, csak valami különös nyelven. Ez nagyon jó kívánság volt, köszönjük.
1: Köszönjük, igen. És mennyiért volt ez?
0: 20 000 forint, így van.
1: Oké. Szóval jó volt, igen, meg örülök, hogy ezt a Dömezsolt Verebes István dolgot, azt megnéztük.
0: Döme Zsoltnak Döme Dezsőhöz volt köze?
2: Egy rövid ideig.
1: Azt tippelném, hogy inkább nem.
0: És Détai Tömi.
1: De azért megnézem. Figyelj, van ebbe egy keresés.
0: Igen, igen. Milyen szép lenne. De szép igen. Is lenne.
1: Csak ugye... Közben mondd el, hogy Döme Dezső...
0: Döme Dezső a dobos volt,
1: így
0: nem?
1: Van, a Hobo Blues Band dobosa volt Döme Dezső.
2: Mindig azt hittem, hogy az a beceneve, vagy Döme.
1: Igen.
0: A Döme Dezsőnek?
2: Igen.
1: Az AI-ja következőképpen fogalmaz, Döme Zsőt és Döme Dezső a magyar zenei élet két teljesen különböző alakja.
2: Akkor ezt most eltaláltad, ChatGPT?
1: Hát, igen. És...
2: Múltkor nekem érdekes volt, mert ugye olvastam egy hírt, hogy az én nem tudom hol a milyen áfacsaló biznisz vezetője egy 50 nem tudom hány éves VI monogramú volt vízilabdázó. És akkor...
3: De kiderült, hogy csak ifjúsági vízilabdázó.
2: Megkérdeztem a ChatGPT-t. Azt mondja, igen, persze, ja, hát a Varga István, igen, ja. Aztán rákerestem úgy, hogy Varga István, az teljesen máskor született, akkor, ja, mondta,
0: kézilabdázó
2: nem,
0: volt.
2: Nem, hát akire gondolok, az, aki pont akkor született, 75-ben, azt hiszem, hát Varga István Zsolt, Varga Zsolt, de Varga István Zsolt valójában, és akkor őre gondolok, és akkor, tehát, hogy teljesen mellé.
0: A Varga Zsolt az a mostani szövetségi
2: így van,
0: kapitány.
2: Így van, és nyilvánvalóan nem
0: de volt. De Varga egy Zsolt, és Varga kettő Zsolt.
2: Igen, ezek is mind voltak, de a VI-re ragaszkodta Varga Istvánhoz, de nem zavarta, hogy máskor született, úgyhogy nem, sose tudtam meg, ki volt az a egykori vízilabdázó, aki
0: járva. Azért óvatosan vádoljuk. De biztos, hogy...
2: Senkit nem vádolunk.
0: Nem, tehát, azt mondtad, hogy az áfa csalásban érintett bűnszervezet vezetőjeként kerestél rá, tehát hogy...
2: Hát ez volt odaírva, hogy jó. VI... És egy évszám, és akkor mondom, mert beírom, hogy VI és az évszám, hogy mit ad ki, mint volt vízilabdázó.
0: Várulom egyébként, hogy Fogel Evelin édesapja, Fogel Zsolt is volt vízilabdázó, és a V, ja nem, az Zsoly, VZ, bocsánat. Végképp ne inszinuáljunk, vagy
2: nem. Egyáltalán nem inszinuálják, pont ezt mondom, hogy mennyire hülye a ChatGPT, hogy kapásból rávágott egy teljesen nagy butaságot, jó, hát csak azért, hogy úgy érezze, hogy ezt is tudta.
1: Én időnként óriási hülyeségeket tud mondani, de lehet tréningezni. Én például már nagyon egyszer meg lehet neki mondani, hogy ha nem tudod, akkor mondd azt, hogy nem tudom. Ne találj ki dolgokat.
2: De engem beszpecsel szórakoztat,
0: hogy ki találkozott. És nem lehet, hogy V1, tehát az I az a római egyes, mint nem. Annak idején.
2: Nem, ez ilyen blikkes monogramozás.
0: Elmeséltem már, ugye nektek is, sőt, talán a hallgatóknak is az egyik kedves ilyen római számos történetemet a Fradi Nyíregyháza mérkőzés valamikor a 90-es években bemondta a Fradi Nyíregyháza meccsen a speaker, hogy most pedig Nyíregyháza cserél, Moldován helyett Vas 2 érkezik, mondom, Vas 2, ki anya vaja lehet ez a Vas 2? És gondolkodtam, ki érte, akkor még nem nagyon volt. Nem
2: Vasi meg, volt?
0: Vasi, Vasi, egy román csávó volt, igen. Vasi, két
2: Vas íme. Vas 2-nek több értelme van.
4: Jó, hát ez a hatodik Lenin.
2: És tudod, ez a...
4: Ötödik Hugo.
2: Igen. Azt szoktam, amikor a ugye régen még a filmek meg sorozatok végén azok a kellemes bemondó hangok felolvastak, minden tudod, hogy Derek Horstappert, Harry Klein, vagy mit tudom én, hogy hívták.
4: Ja, és akkor az volt a neve a filmben, nem?
2: Igen, Harry Klein volt a neve, nem emlékszem most a színes nevére, hogy hittem.
4: Pedig a kabaréban is, ugye? Fritz Wepper.
2: És akkor így nagyon beleértem a magát, már a vágónál tartottunk meg minden, és akkor ki volt írva a következő zene, és mondta, benne volt ez a német lendület, és mondta, zene, Tanger in a dream. És annyira vicces volt.
4: De ők németek.
2: Nem tudom, de Tangerine Dream, ugye minden esetre a nevük.
4: Nekem is azt, vagy
3: várj, nem. A németek a Tangerine Dream, ez német volt.
4: Németek, ugye? Igen, azért. Most persze nem ellenőrzem.
3: A ChatGPT-vel ma reggel vesztem össze, amikor kivettem a fagyasztóból két húst,
2: amit...
3: Kivettem a fagyasztóból két húst, ami lefóliázva volt. Nem tudtam eldönteni, hogy melyik a töröknél vettem, nem tudtam, hogy melyik a borjú, melyik a bárány. Tippeltem volna, hogy a sötétebb a bárány, de jobb a biztonság. És lefényképeztem egymás mellé rakva a kettőzét, és hát ez egy ilyen feladat. És nagyon hamar rávágta, hogy a felső tárca címkéjén hellesűrű szerepel, zárójel bárány. Az alsó tárca címkéjén is hellesűrű szerepel, és így nézegettem, és visszaírtam neki, hogy az ott hentes áru. És akkor elnézést kért. Még oda is ír, hogy a hellesűrű az törökül a bárány. Tehát nyilván a...
2: És melyik volt?
3: Hát így minden, mivel mind a kettőt hellesűrűnek nézte, és ez volt az érvelése, erre épült
2: de
3: az érvelés.
2: De ha elkészíted utána ízről, te meg tudod mondani meg, hát, különben?
3: De egyébként...
2: Ti meg
0: hát,
2: tudod különben?
0: Mind a kettő puputele volt, elárulom.
2: Nem.
0: Hát, nyilván.
3: Hogy?
2: Igen.
3: Persze, az egyiknek van egy kicsit...
2: Max a csirkét a marhától.
4: A bárány más.
3: Más az íze, és azt nem is mindenki szereti.
4: De olyanok, mint Döme Dezső és Döme Zsolt. Két teljesen különböző.
2: Magyar zenei életként teljesen különböző.
4: Igen.
0: Azt tudom, hogy 88-ban a Keszthelyi Sétáló utcán az olasz turisták nem tudták megkülönböztetni a bélszint a sertéspörköt.
2: Nagyon jól tudjuk.
0: Az én nagy szerencsém.
2: Itt van a 6 Wellington bélszín.
0: Igen, Afrika South Stroganoff Art.
2: De ízlet nekik, nem?
0: Nagyon.
2: Ez a lényeg. Meg a dagadó zsebed az.
4: Például épp tegnap előtt volt szükségem gyorsan arra az információ, hogy melyek azok az országok, akik most először jutottak ki a foci VB-re, vagy nagyon régen. Hmm. És akkor mit adott egy listát?
2: Magyarok benne voltak?
4: Az AI? Hát nem. De hogy... És akkor ebben benne volt például még Irak is, ugye, akik legutoljára 1986-ban voltak, mint mi. És egy nappal később ugye láttam, vagy akkor néztem a meccseket, és láttam, hogy Kongó is ez, de hát Kongó az 86 óta biztos, hogy nem Zaire. Volt VB-n, és akkor számon kértem, és azt mondta, hogy de hát az Zaire volt ezében 74-ben.
0: Igen, igen, és igen. Az addig a legnagyobb különbségű vereséget ők szenvedték egészen a mi Salvador.
2: De pedig volt egy remek kapusuk, arra emlékszem.
4: Hát nem, mert nem, az 54-es Magyarország délkorra a 9-0 volt a legnagyobb gólarányú
0: vereség. Nem volt egy ilyen Zaire, ami hasonló? Bocsánat,
4: szerintem volt egy 9-1 Jugoszlávia
0: Zaire. Ez Zaire, erre gondoltam.
4: És azt szerintem vagy 9-0 volt, vagy 9-1.
0: Jó, de hogy erre gondolom, még a Jugoszláviát is emlékezni vértem, de nem mertem most így megkockáztatni.
4: Két ma már nem létező ország meccsén.
0: Kik akkor, akik?
4: A Surinam? Csak nevet váltott. Surinam? Nem Surinam, Curaçao.
0: Vagy Curaçao, bocsánat.
4: Jézus Mária, tényleg.
0: Curaçao, Zöldfoki-szigetek, Jordánia
4: és Üzbegisztán. Ezek azok, akik még sosem voltak, és ugye akik meg ugye utoljára 74-ben volt Kongó és Haiti.
0: Haiti.
4: Igen.
2: Hú, de kár, mert ha kijutottunk volna és játszanánk Curaçaóval, akkor lehetne a kinti szalagcímek, hogy Hungry for Curaçao. Érted? Egy koktél, meg egy... Igen, de hát beleférne. Uh-huh. Beleférne. De rossz, tudom, direkt mondom, hogy...
1: Igen, igen,
2: direkt rossz. Úgy mondom, hogy rossz.
1: Igen,
2: mondom.
1: Hát olyan sportújságírósan rossz, hát, erre gondolsz.
2: Nem szoktak tudni ennek ellenállni.
1: Régi, old school sportújságírósan.
2: Azt nem értem, hogy a törökökkel is annyit viccelődnek ezek ott kint, mint a éhes magyarokkal?
1: Félszed, szerinted miért változtatták meg az ország nevét Törkiről? Türkiye.
2: Hát már. Azért az majdnem ugyanaz.
1: Hát majdnem ugyanaz.
2: Jó, a mi országunk neve meg nem Hungary, hanem Magyarország, azt mégis
1: hát főleg Törökországban ugye Macsarisztán. De hogy a, igen, de a Türkiye
2: azt mondd nekem, ha már így benn vagyunk a névváltoztatása, hogy a csehek miért változtatták meg?
1: Miért
3: Csekia.
2: A Csekia lett.
1: Ja, azért, mert hogy nagyon körülményesnek találták a Czech Republicot, tehát nem lehet egy szóval kimondani az ország.
2: Okay, és Grúzia miért lett Georgia?
3: Mert ők mindig is
2: az oroszokat
1: megszólították rájuk. Ez a nevük, és a Grúzia az ennek a szovjet változata. Értem, volt, és vissza akarták kapni a preszovjet nevüket.
2: Ez világos, jó. Ez tiszteletben lehet.
1: Hát ilyenek vannak, ugye ez a Zaír, Kongó dolog, ez is ugye úgy volt, hogy Kongó, Zaír, aztán megint
3: Kongó. Vagy Rodézia, Botswana.
2: Sri Lanka, Ceylon volt, ugye?
3: Zimbabwe, Rodézia.
1: Zimbabwe, de ugye ezek a, de hát most nemrég is volt ugye az Eswatini, Szváziföld, ugye Eswatinire változtatta nevét, Szvázilendről, de ezek mind ugye a gyarmati.
3: Uh-huh. Siam, Tájföld, felső volt a Burkina Faso.
1: Igen.
3: A Burma volt a Banglades? Az Myanmar.
2: Nem a Burma volt Banglades.
1: Csak az a, hogy akkor még máshogy hívták az országot.
2: Laci, én fordítva, Burma lett.
3: Pakisztán volt.
2: Burma lett Myanmar. Most Myanmar, és régen volt Burma.
3: És a Kelet-Pakisztán meg a Banglades.
1: Azt én hiszem, de már mi volt Malawi?
3: Fényeskedve okoskodom, de nem biztos. Mi?
1: Malawi mi volt?
2: Szlovákia.
3: Nyasszaföld.
1: Az egyik legjobb név volt, Nyasszaföld, igen. De azt hiszem a legutolsó ilyen az talán, hát egyébként ez a Türkiye volt, és a Eswatini. Ez az 2-3 éve volt szerintem. Az a változtatás. Igen, de hát ezek, ja, ezek emiatt vannak. Tehát de egyébként például a Zaír Kongó, ugye az csak 97-ben változtatták vissza a Kongóra, ami egy kicsit azért zavaró, ugye, hogy így két Kongó van, és...
2: De igen, ezt csak nem is mondani, az, hogy Kongó volt előtte.
1: Még csak is. Nem is az, hogy Kelet-Kongó, Nyugat-Kongó, vagy valami, hanem hogy hát van egy kongói köztársaság, és egy kongói demokratikus köztársaság, ki az Isten
2: hát
1: tudja
2: ezt. Korea, Észak-Korea.
1: És meg lehet különböztetni, de még egy pillanat befejezem, hogy nem véletlen hívják, okay. Ott is, ott se úgy, hogy ugye Kongo Kinshasa és Kongo Brazzaville ez a kettő. Uh-huh. Ezen meg legalább a fővárossal meg lehet különböztetni őket.
2: Halló!
5: Sziasztok, Lóri!
1: Szevasz, Lóri!
5: Az milyen már, hogy Burma milyen már?
1: Jézus Mária!
2: Kis türelmesen kivárt, hogy elmondhassa. A Hungary Curaçaónál is nem annál talán jobb szó viccét.
1: Először azt hittem, hogy vagy a Hungryt, és a Corazon, tudod, szívet akarod.
2: Ja nem.
1: Valahogy nem. Össze, az nem bedő, igen. Igen. Értem. Na jó, mindegy. Szóval, hogy ja, ez a Kongó, ez zavaró, tehát mindig külön megkérdezni, most akkor melyik volt a belga Kongó, és melyik a francia Kongó. Sosem megint elfelejtettem. Ez, akik bejutottak, ők voltak a belga Kongó, ugye? Hogy nem?
2: Hát meg kell hallgatni, hogy beszélnek, milyen nyelven.
1: Hogy belgául vagy?
2: Igen.
1: Vagy franciául?
3: Uh-huh. Ezen nevettek közben, pedig ez úgy maradt. Hogy Lóri ott... gyorsan letette, nehogy pénzt kelljen felajánlani.
1: Na igen, pedig hát ez egy...
3: Nem ez, szép dolog.
1: Ez a hangszínéről
3: kitaláltam, hogy ő fogtak betelefonálni.
2: Ez tényleg egy minimum 30 rugó.
1: Hát azért könyörgöm, tehát ez szóvicceken belül is, ugye, bár hát ugye benne voltunk.
3: Miért a szomorú a bosnyák lány? Ez nem áldról, nem.
1: Ja, ne, szar a jövő.
3: Nem, ja, ennél sokkal rosszabb. Jaj. Na mindegy, majd.
2: Még ennél is.
3: Igen.
1: Ez se nem, jó. Nem.
3: Tegyél be valami zenét.
1: Gyorsan, te nem mielőtt elmondjam.
2: Siess, Laci, siess, az ömtök a vécére kell.

0: visszajöhetünk el.
1: Na, már
2: dolgot úsztatok meg.
1: Már kezeltük is a béni szóvicc inkontinenciáját.
0: Igen.
2: Ja. Hú, ez benn maradt volna benne, mert
0: igen, én most önkéntes 5 perces jaj, penitenciát magamra.
1: Nem, szilencium. Ez így, nem, ez így teljesen korrekt volt. Mondtad, nem, egyáltalán nem volt vicces, higgyetek el.
2: Önbe jó a labda.
1: Igen.
2: De végül.
1: Igen, hát ez egy... Ja. Na, nyassz a föld.
0: Nem mondd ki, kérlek. Én, nekem volt önuralmam. Halló?
3: Halló, sziasztok!
0: Szia!
3: Lori. Na, tegnap utaltam egy 20-est egyébként, csak nem szeretem nagyokra.
1: De gondolom, akkor is elmondtál egy szarszó viccet.
0: Hogy? Igen, igen.
1: Igen, hát figyelj, milyen már, gondolom már végig.
0: Illetve...
3: Jó van, sziasztok!
0: Szevasz! Köszönöm annyit.
1: Hogy jöttek ezek a... Ja, igen, a Kongo, Zair, mesterséges intelligencia, foci VB.
2: Borzasztó, Kuraszó, igen.
1: Igen.
0: Melyik volt a 2000... 10-es VB-n a Mian Warriors?
1: Az ki volt, Jamaica?
0: Nem, nem. Hú, Mian Warriors.
2: A két nevű ország?
0: Igen, igen.
2: A G...
0: Nem, nem.
2: Mi a két nevű ország? Ott a Közép-Amerikában?
0: Nem, nem.
1: Mi?
0: Igen.
1: Mi?
0: Volt egy ilyen pólóm, és 15 év után rohadt le rólam tavaly.
2: Nem Grenada.
0: Nem. De lehet, hogy egy korábbi VB-n van. Trinidad és Tobago. Volt egyszer.
1: Igen. Nem valami Soka Warriors.
0: Igen.
2: Azért mondtam, hogy G-vel
0: Bishop nevű kapusuk volt, arra emlékszem.
1: Igen.
2: Ami csodálatos.
0: Ami nagyon szép szerintem is.
2: És gondolom a Pop volt a csatár.
0: És volt egy Wink, hú, hogy hívták a csatár? Egy csatáruk voltak. Wilford
1: az angol volt, nem?
0: Nem. Volt egy...
1: Angliában játszott
0: csatáruk. Ez a két.
1: Igen, Wilford, valóban.
0: Híres ember volt a Trinidad és Tobago-i Soka Warriors csapatban. Nagyon.
1: Igen.
0: Hát és az most melyik VB-n voltak?
1: Szerintem korábban, 2010, az oké, vagy lehet, hogy többször is voltak.
0: Korábban, akkor még meg lenne a pólom, nem szokott rólam.
1: 16 év alatt még nem szokott lerohadni.
0: Nektek hány éves a legrégebbi, legöregebb hordott pólótok?
1: Hát van.
2: Nekem inkből van egy, amit 1984-be kaptam, és még hordom.
1: Nekem azt hiszem, a legidősebb aktív pólom az 18 éves.
2: Most póló. Hát várjál, nekem ilyen hosszújú pólóból még bőven van 90-es évekből. Nem is egy, hanem sok.
4: Cipő is ér?
0: Cipő is ér, persze.
1: Jaj, 97. Most 97.
2: Cipő? Én nekem 91. Yellow cab.
0: 91-es yellow cab-ed van még?
2: 3 pár.
1: Uh-huh. Sose hordtad?
2: De. Az elképesztő stropabíró. Hmm. Olyan a vászon yellow cab-et úgy csinálták meg, hogy...
1: Remélem küldenek 1 millió forintot a maratonra, most így bereklámozod őket.
2: Szétszakad a vászon, akkor kiderül, hogy belül bőr volt a cipő. Tehát, hogy még
1: ja.
2: A formája megmarad és hordható, úgyhogy nem mennek nagyon tönkre. Nagyon érdekes. De van Timberlandem, hogy akkor mást
0: nekem
2: is reklámozom.
0: Van 90-es évek végi pólón, több is, meg Claude Gatyám is. Még a 98-as foci VB-n megvettem a brazil hivatalos
2: de
0: Nike
2: gatyát. De ez nem nagyon
0: gatyát. De az nekem folyamatos fürdőgatyám volt. A belső gatyája, tudod, az alsó gatya rész, az már ki is nyúlt teljesen, de még használható, és egyébként jó. Illetve van olyan gatyám, amit megtartok, de csak azért, mert a 80-as évek végén öcsém gyártotta, és akkor hordtam, és értelemszerűen...
2: Úgy tűnt, hogy ebből akarnak gazdagodni.
0: Meg is gazdagodott, tehát neki bejött a...
2: Halló!
0: Na meg nem gazdagodott, de nem volt. Ügyesebb volt ilyen dolgokban.
1: Sajnos bén az emberek tudni akarják, hogy miért szomorú.
5: Halló, sziasztok!
2: Parancsolj!
0: Írd meg neki.
5: Mikor nyílt a Levi's volt Budapesten? 80-es évek?
2: Melyikre gondolsz, ami ott volt az Oktogonon, ami akkor még november 7 tér volt?
5: Nem, szerintem ott volt, ahol régen az ELTE volt arra felé.
1: Hát szerintem másodikim is lehettem, amikor...
2: Ott az alföldi cipőbolt volt.
5: Nem, az Alföldi, az a Múzeum körúton volt.
2: Így van, hát az az LT-vel szembe.
1: 1900...
5: Nem, nem a régi LT-t mondom, a 80-es évben az LT ott volt, ahol most a Pázmány.
2: A melyik LT-re
1: milyen
2: gondolsz?
1: Milyen LT, milyen Pázmány?
2: A TTK, TTK. A bölcsészkar az a Pesti Barnabás
1: utcában. Az nem a Pázmány, az a piarista köz.
2: Visszakapták a papok, de nem a Pázmány
1: egykori,
2: élet.
1: Egykori Pesti Barnabás utca.
5: A 80-as években is sehol nem volt a Pázmány, az még LT volt bölcsészkar. És
2: még egyszer mondom, hogy a Pázmány most sincs ott.
5: Arra merőlegesen van egy kis utca, ami kimegy a felszapra.
2: Igazad van, igen, a Kígyó utcában volt egy valóban, de azt megelőzte egy korábbi, ami valóban az oktogonon volt a Buda felé menő.
5: De most nem erről van szó, hanem most a Kígyó utcait azonosítottuk, az 80-as évek eleje közepe. Ott akkor vettem egy olyan Levi's pulóver bingszerűséget, ami kétszínű volt, a közepe az szürke, azon volt a Levi's felirat rányomva, fehér ujjai voltak, de csak félhosszúak, hogy kb. Könnyékig értek.
2: Aha.
5: És azt sokáig használtam.
1: Ez ma újra divatosnak hangzik.
5: És igen. Most már évek óta a legkisebbik lányom használja pizsamának.
2: Bizony.
5: Akkor a számolja ki, az 50 éves, vagy mennyi?
1: Hát annyi talán még nincs azért, de... Igen, 40.
2: Jut eszembe, van egy, várjál, mikor év járat lett? 86-os 501-es Levi's.
6: Az nekem is van, viszont...
5: De nem ezért telefonáltam.
6: Mondja, miért?
2: Hát pénzt akar adni.
5: Hanem mindig is adok folyamatosan életemet és véremet.
1: Tudjuk, csak ne is hagyd abba.
5: Hanem a Komora Imre egy mondásra beugrott, amikor Verebest idéztétek, hogy az egyik meccs elején úgy biztatta a játékosokat, aztán az még a Honvéd lehetett, hogy
6: kis cédulákat.
5: Küzdjön teljes erőbedobásra, mert felettünk függ a Achilles kardja.
2: De szép! Egy nagyon összetett.
1: És vajon Fitos igen. József kijavította őt? Hogy...
2: Nem kardja, térde.
5: Hát utána ezt a Pintér Attila nem felismervén a hibázást, ő ezt többször idézte a játékosainak.
1: De Pintér Attila játszott a Honvédban?
2: Nem, volt edzője.
5: Mint edző idézte többször a játékosainak ezt szó szerint.
1: De ezzel kezdem, hogy lehetett ott, amikor Komora Imre ezt mondta?
2: Nem. Hát a Pintér az játszott a Honvédban, nem?
5: Nem. De nem mondtam, hogy ott volt, azt mondom, hogy idézte.
1: Uh-huh. Ja.
5: Neked jól füled, azt hittem ezért.
2: Olvasta a Komora összes.
1: Igen, csak igen. Hogy, de mert hogy ez benne volt, valahol megjelent, hogy Komora Imre ezt mondta, vagy ez csak egy ilyen anekdóta?
5: Hát miért, hogy a Béni az előbb elmesélte, mit mondott Verebes?
1: Hát de azt a saját fülével hallottam.
5: Ugyanúgy, a Béni elmondta három embernek,
1: gondolod, Pintér Attila ott állt az ő ablakánál?
0: Én el tudom kérni, tehát miért, egyébként Pintér, mintha játszott is volna a Honvédban, mintha...
1: Lehet, hogy odatért vissza a külföldről.
0: Nem, Salgó Tarjánból fiatalon oda ment föl, nem? Egyből a Fradiba ment?
1: Egyből a Fradiba ment, ez egy másik Pintér, aki a Honvédban játszott.
0: Már a Sándor.
1: Persze, 10 évvel korábban.
0: De ezek a legendák. Ezek,
5: mindegy, még akkor egy kis korrekció végére, ha nem sértődtök meg, mert értetek, haragszom, nem ellenetek.
0: Most a Tomi hogy kiment, úgyhogy na nem sértődősek.
1: Más meg ugye nincs kit kijavítani, de mondja nyugodtan.
5: Ja, a Tomi legsértődőse persze, hogy ez egy hasonló tévesztés, mint amikor egy városi ember azt mondja a falun, mikor lemegy, és akkor látja gazda fátfák, hogy adja ide bátyám a fejeszét, majd én aprítom az apró fát, és mondja a bátya, hogy ez nem fejeszét, baszki, ez balta
1: igen.
5: Hogy ugyanígy azok a főzőedények, amik a maratonon vannak, azok nem bográcsok, hanem kondérok.
1: De hát az van beleírva a programba, tilos tudom, bogrács. Tehát tudom, én felolvastam a programot, egyébként abba hagytam a hétfőnél, úgyhogy mindjárt folytatom.
5: De Balázs, ami az elmúlt 15 évvel le volt írva, te elhittél mindent.
2: Hát ha azt hiszed, hogy nem hallottalak, akkor rohadtul tévedsz.
1: És nekem van, nem jelent.
0: Megsértődött a Tomi ezzel a bogrács dolgon. Hello, szevasz, van? Hello?
7: Hello. Lelakom, nem hallok semmit.
0: Nem baj, szevasz.
2: Lelakom, nem hallok semmit. Nem baj,
0: tilos szevasz. Kondér. Kondér egyébként.
1: Tilos kondér, igen.
0: Én nekem kondér. Jobban is tetszik.
1: Bogrács.
0: A kondér valahogy... Hát habzsolósabb, vagy kevésbé.
1: A bogrács azt hiszem szláv szó. Tehát a szláv jövőny szó.
2: Nekem a bogrács kondér,
1: az milyen
2: szó,
1: lehet?
2: Bevallom.
0: Bogrács az konvencionálisabb. Szerintem bográcsozni és egy kicsit alacsony.
2: Igen, a kondérról a konda jut eszembe, és olyan, nem tudom.
0: Hallgató van
1: igen,
0: a
1: benne. Igen, és nyilván az is egyébként, tehát, hogy a
0: kondások a kondér az egy önfelettebb és kevésbé kontrollált fogyasztást.
1: De biztos. És a kondér is szláv jövőny szó egyébként.
0: Halló?
2: Ja, a malac is kondér. Szláv, összes malac szláv jövőny.
8: A kondér tényleg ilyen alkoholt idéz meg bennem is. Azt akarom kérdezni, hogy emlékeztek-e arra, hogy Trapper Farmer világmárka minden hülye ezt használja.
0: Igen, nem. És a fő utca elején még van is Trapper bolt.
2: Van egy Trapper bolt.
8: Ezt akartam
2: és tök jó.
1: Az én válaszom, hogy nem emlékszem erre.
2: A mondás én sem.
8: Nekünk ez óvodába ment, aki van ki a hülye, én vagy te.
1: Én más múborékba jártunk oldalába.
8: Mielőtt az összegek szóba kerülnek.
0: Jó van, hello!
1: Jó. De már szóba kerültek és...
0: Nem, hát...
2: Milyen szépen fölvállalta a Sóher, nem?
1: Igen.
2: Hát... Ja, gyorsan leteszem, mielőtt az összegek szóba kerülnek.
9: Szóval még ti a belvárosban ártatok sorba, hogy lévizetek legyen.
2: Nem álltam sorba soha, sehol.
1: Én nem.
2: Jó? Kikérem magamnak. Igen, parancsolj.
9: Addig én
2: 980
9: nem, addig én Karádra mentem.
0: Karádon
9: ott a TS melléküzemákba varták.
0: Úgy mi meg lent arra mentünk, és a szálhibásakat vettük. A szálhibásra, mint jelzőre?
1: Arra igen.
0: A farmerrel kapcsolatban, hogy szálhibás farmert nagyon olcsó.
2: Igen.
0: Az a legjobb. A jól értesült segítséget.
9: Nem csak bogrács és kondér van, hanem a tavaly üstnek hívtuk, rézüst.
2: Üst.
1: Igen, az üst mondjuk annak több az alkoholos konnotenciája.
9: Hát igen, a több, mint akár a bográcsnak, vagy a kondérnak
2: az is. Hogy ez a
1: kondérnak szerintem nincs.
9: Ez hát az előbb ezt mond.
1: Ezt mondta ápoló.
0: KGB.
2: A jutányos áron klassz dologhoz jutás, ez létezik ma is. Egy nagyon jó barátom vidékre menetben megállt egy vidéki cipőgyárban, akit most nem nevezünk meg, akik, mint kiderült, bedolgozói egy menő osztrák cipőgyárnak, és ott voltak kiállítva az úgynevezett másodosztályú cipők, amiket tehát gondolom nem vett át a megrendelő. Látszatra, én láttam ezeket, amiket ő ott vett, látszatra semmi másodosztály nem volt bennük, és fantasztikusan különleges és szép cipők. Tehát még létezik ez, hogy elmész a gyárba.
0: Nekem a jutányos áron jó dolgokhoz jutás ne továbbja, az a Gyáli út, nem, mi az a Illatos út, ott volt a Soroksári úttal párhuzamosan a Hertz szalámigyár mögött egy olyan bolt, ahol a szalámi végeket lefolyázva árusították. Iszonyú olcsón, ugyanaz. Tehát voltak ilyen nyesedékek. És
2: csodálatos.
1: Kéne külön csinálni egy sercli szaküzletet.
2: Már az ötlet maga
0: nem zseniális. Tudom, van-e a hallgatók között olyan, aki ezt...
2: És te jártál oda?
0: Én jártam oda rendszeresen. Nagyon olcsón. És ezeket a rendes Hertz paprikás csípős szalámikat, a legjobb minőségeket lehetett. Nagyon jutányosan. És ez még 10 éve is.
2: Mekkora volt egy ilyen végvén?
0: Létezett. Hát egy olyan, mit, egy 5 centis hát darabok
2: az,
0: voltak.
2: Akkor az ma még teljes szeletek is voltak.
0: Igen.
2: Ez csodálatos. Környezetbarát. Már-már vegetáriánus. Teljesen jó.
0: Mi volt még ilyen, ami mondom, nekem még ez a szálhibás farmer van meg.
2: Én a bizományi áruházak lelkes látogatója voltam, az ugye egy másik műfaj, de azt én nagyon szerettem. Azt a meglepetési jellegét. Hogy
0: a hádákba beszoktál menni böngészni?
2: Nem, de ezen túl vagyok. Igen. Már. Nem. A gyerekeim nagy vintage-esek, és akkor ők túrják ezeket át, de én nem.
0: Én ott olyan gyönyörű pelés pólót találtam.
2: Nagyon klassz.
0: Halló, szevasz!
10: Sziasztok, a szalámizékhez csak annyit, hogy apám mesélt ez a háború előtt, a Csemegeboltban külön árulták a szalámizéket, úgy hívták Abschnitzli.
0: Abschnitzli?
1: Abschnitzli, hát
0: csodálatos. Megvett. Igen.
1: A levágott.
0: Igen.
2: Szép. Na, köszönjük szépen.
0: És ennek a további élése volt még a 2000-es
2: években. Ez olyan szép volt, hogy 5000 elég. 5000 elég a hallgatótól, igen.
11: Gyakorlatilag, mintha nyesedéknek
2: hívnál. Hát, hát ugye... biztos már sokszor meséltem nektek, de mi az, amit itt már nem meséltünk sokszor, hogy a Bartók Béla úton volt egy hentes, ahova arra sétáltunk apámmal, akkor mindig megálltunk előttem, ott forogtak a grill csirkék, amit valamiért apám sose vett, de mindig mondta, hogy álljunk meg, nézzük meg, mert ez olyan, mint egy színes tévé, és ezt nagyon viccesnek talált, és akkor találtunk, de mint kiderült, annál a hentesnél bejáratott mód volt, hogy bementek az egyetemisták zárás előtt, és kaptak kenyeret, és kimártogathatták a lecsöpögött zsírt.
11: Eladták a tunkot?
2: Nem eladták. Ja.
11: Odaadták a tunkot.
0: Igen. Az igen. Nagyon szép.
2: Az.
0: Halló?
11: A tunk is milyen szép szó.
0: Szevasz.
2: A tunkolás gyönyörű.
12: Az nem csak szalámi vég, az összes levágott ilyen maradékot, egy ilyen
11: tehát akkor nyesedék.
12: Nyesedéket tettek, igen, és annak ugye az volt a legnagyobb előnye, hogy mint a hentesnél, amikor ugyanabban a vízben főzik az összes ilyen szafaládét, virslit, stb. Ilyen összeért íze, igen, az a lé, az nagyon sokat hozzátett.
11: Az abalé viszont nem olyan szép szó.
12: A mustárt, ezt a mustárt és a fiskenyeret. Na, de nem ezért telefonáltam.
11: Igen, hanem hogy az összeget akartad mondani.
12: Én ezt megmondtam, gyerekek, már a tavalyi pénz is, itt egy borítékba félre van téve, ja. Az idei is, abban a pillanatban, hogy a Tilos Rádió stúdiójának a felújításának a költségei és annak minden részlete nyilvános lesz, abban a pillanatban utalom neked.
0: Köszönjük szépen, hanem mit akartál mondani?
12: Na, még annyit szerettem volna az 500-as Power Packethez, hogy azzal vigyázni kell a felújítással, mert az újak azok, van egy jó pár fajta az olyan, hogyha elcsatlakoztatod a cellákat a BMS-ről, akkor meghal a BMS, tehát egy ilyen műszív megoldással kell megcsinálni, hogy fantom tápot kell neki addig adni, úgyhogy vigyázni kell, kire bízod rá, esetleg ha gondolod, én tudok valakit, aki ilyesmivel foglalkozik, majd adás.
11: Ugye, én nem vágom, hogy mi a probléma a stúdió felújítás költségvetésével.
12: Az, hogy nem nyilvános. Nem nyilvános, hogy ki pályázott, hogy pályázott, miért, stb.
11: Mire?
12: És amikor én ezt megkérdezem,
11: mire?
12: Hát az egész felújítás, hogy...

0: formára vágják, ugye,
1: ahogy, igen, ami, és ami leesik,
0: és ami leesik, azt külön meg lehetett venni, és na most az én egyik keresztapám az iparművész, és interviával foglalkozik, és aha, az eljött, jaj, és szerintem nekem volt a leggyönyörűbb parkettám, tudnélik ezekből az abschnitzli parketta részletekből, a nagyszobám tölgy, nem, a nagyszobám bükk, a kiszobám pedig tölgy. Ből volt megcsinálva.
2: És mi volt az intarzia ábrája?
3: Mit adott ki a minta?
0: Nem volt úgy külön ábrája.
4: Ja, non-figuratív intarzia volt?
0: Hát ugye ezek ilyen, volt, hogy 20 volt, hogy 30 centis darabok voltak, volt 15, és valami olyan gyönyörűen rakta le, hogy tényleg egy csak mindenki a vérehet, hogy mennyi meló volt meg, és hogy miért csináltam, hát azért mondtam, hogy így volt a legolcsóbb. Tehát van ilyen is, hogy
2: egy jó nagy keresztapa, az mindig jó.
5: Hello.
4: Jaj.
3: Elrepült az idő.
4: Igen, na, gyorsan.
3: Programajánlat nagyon egyszerű, gyorsan, ugye, a maraton.
4: De a program,
3: és már mondja is a Balázs. A
4: program felolvasást, egy pillanat, most a Kondér etimológiájáról vissza kell mennem oda. Igen, tehát hétfőn van a világzenenap, ahol egyébként lesz Transglobal Underground, csak úgy mondom.
3: Csak úgy mondja.
4: Plusz Hakumba, Zuboj, Szalai Fatima, stb. Kedden lesz a jazz nap, ahol lesz Jazz Boys, Shakar Trio, Berlin Hotel Collective, nagyon, nagyon jó programok vannak az egész héten egyébként. Minden nap nyilván emellett vannak DJ-k, van Tilos, Bogrács per Kondér per Üst.
3: Per Pult.
4: Szerdán van az Alternap, Európa Kiadó, Csak Neked Kislány, Csókolom, és mások, ezt már egyszer elsoroltam, csütörtökön van ugye a Bringa nap, és ami ugye egyben a regi és punk nap is, arra jöttök egy csomóan, ahogy már mondtátok, ugye a Bringás Tombola is az nap van, és akkor van az Eklektikus nap, pénteken, Decolonize Your Mind, Makrohang, Vedatagdag, nagyon-nagyon nagy nevek, Dope Calypso. Igen, gyakorlatilag nem tudtok olyan napot választani, hogy ne legyen nagyon jó, és szombaton lesz Anima, Titus, Infragandi, Tudósok, I Am Yank, Csoki Csibész, minden van.
3: Összefoglalva, tehát várunk titeket szeretettel a maratonon, élőben mi szerdán biztos, hogy ott leszünk, lehet, hogy így úgy még kikovágunk egyesével, vagy együtt, azt nem tudjuk, de szerdán biztos ott leszünk. Gyertek, adjatok pénzt, vagy érezzétek jól magatokat, vagy a kettőt vegyítsétek, szerintünk.
4: És találkozatok velünk szerdán ezek
3: így
4: szerint?
3: Így van.
4: De csak szerdán?
3: A Laci és a Marci személye az szerintem garancia egy finom ételre, azért ezt így mondhatjuk most már gyakorlatból. Az én személyem garancia arra, hogy nem rontom.
4: Ti Bográcsban vagy Kondérban főztök, Laci?
3: Ők Üstben.
4: Üstben?
3: Üstben. Vagy a híres autófeln. Hát most tegnap már nagyon beszéltek a kolbászmorzsától kezdve mindenről, amit le lehet majd mellé kérni.
2: De még tud lőni a Sanyi valamit a hétvégén, ha nagyon.
3: Hát azért lőjön, ha már lőni.
4: Ha baj még a borsosan, mondanám.
3: Már nem örülök, hogy a Sanyi lövöldöz, de hát ha lő legyen, legalább legyen értelme.
4: Abban még sosem lett baj, ha valamit
3: lőttem. Milyen baj lett abban, valaki lövöldöz?
2: Megjelenik egy fél muflonnal a vállán.
3: Igen.
2: Ja. Orocsan oszlán pörköltött még például sem.
3: Na jó, van. Nem is fogunk.
4: Igen, én is attól tartok. Szóval szerdán van a főzésünk, de azért
3: búcsúzunk.
4: Én például úgy tervezem, hogy más napokon is leszek azért kint.
3: Én nem tervezem, de valószínűleg ki fogok még bringázni oda valamikor a hétvégén.
4: Persze.
3: Jó. Hát a gyerekek, hát azt kell mondjam, a küllőtől Zaíréig.
2: Szervusztok.
3: Sziasztok.
4: Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Három és fél ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között négy regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ősellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Oké, figyelj, Józsi, forog.

0: 2026. június 11-én csütörtökön a Punk Reggae és a Bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Adás van!
2: A Tilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
3: A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ
4: I am in charge, that's what I wanna feel. Maybe I'm so low, or it's just my nerves refuse to heal. My body aches, so it can't be me. The always pleasing brain has failed me, just won't let me be. How long does it take to return? Days going by, and I turn inside and play the nerd. Visions of a positive future helps. But in the end of the day, I'm a friend of decay, I'm someone else.

0: shoulders. From the tips of my toes, there's a feeling crawling higher. From the top of my head, going back down to revire again.
1: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
2: Sziasztok, jó napot! Az égről elmondtak, lementek a csillagok. Ja, megy egy valami, azt leveszem. Nem, én nem vettem le, mert hogy ezt a nem tudom melyik híreket nem tudtam eltávolítani. Társadalmi drámák, maraton, 2026. június 4-e, konzervről, de pont abban a pillanatban halljátok, amikor ez a konzerv készül, Miklóssal és Basával.
3: Hello.
2: Így van, ez soha nem lesz már élő. Élőbb. A mostnál.
3: Éle a spektákul.
2: Egészségedre, Marika, mondjak egy hírt. Hú. Ellopták. Ja, a Mohu nem szállította el múlt héten a 11. kerület jelentős részéből a szelektív szemetet. Ezért kint maradtak a kukák egész héten.
3: Ja, már akkor nem tudták megmondani, hogy viszont mikor.
2: Igen, és hétfőre, víradóra ellopták a háznak az egyik sárga kukáját. Kinek a felelőssége? Ilyeneket nem kérdeznek a hírekbe, ugye?
3: Nem szoktak. Nem szoktak. Igen, ha úgy vesszük egyébként, az egy érdekes társadalmi változás lesz, hogyha visszaáll a normális ügymenet, és ilyen egyszerű kérdésekre kell válaszolni. Tehát ugye lássuk be, hogy egyébként van annak egy a bizonyos értelme, ugye érdekes, ezen sokat gondolkoztam, hogy akár csak hibrid módon, vagy közvetlen elnyomó rezsimekben, akkor kialakul egy ilyen izgalmas társadalmi viszonyulás, ami egyszerre bénító, és egyszerre valamilyen szinten felszabadító, vagy hát inkább infantilizáló, nevezzük nevén a dolgokat. De egész egyszerűen vannak, hogy a hétköznapi működésnek azok a dimenziója, ahhoz nincs hozzáférése. Az embereknek ki vannak belőle szorítva, és ezért aztán fel sem merülnek, tehát hogy olyan mértékben nem megváltoztathatóak, mint az időjárás. És ezért aztán nincs is beleszólása, és megtanulja, hogy nincs beleszólása az állampolgárnak.
2: Hát ugye ez a közvetlen demokrácia versus ez, amit mi, ez a tömegdemokrácia, mert például, hát de azért, mert Svájcba például le akarjuk váltani a Mohut,
3: igen, tehát, hogy
2: mert szarul izél, és akkor a kantonban csinálnak de egy ez a közvetlen.
3: De én el sem megyek ideig. Tehát egyszerűen a probléma felvetések. Mi a probléma? A probléma felvetés az, hogy hibrid rezsimben, igazi diktatúrában, illiberális választási autokráciában, ugye, és akkor erről lehet, nem tudom, beszélgetni. És nem merülnek fel azok a kérdések, hogy például, hogyha mi fizetünk egy közszolgáltatásért, akkor mondjuk nekünk fogyasztóként milyen jogaink vannak ezzel kapcsolatban. Vajon a Mohu tesz-e nekünk szívességet, hogy elviszi a szemetet, vagy ugye ez egy olyan szolgáltatás, amiért mi igen keményen fizetünk havi szinten. Ugye most én ilyen a házfenntartói minőségemben pontosan tudom, hogy ez mondjuk, tehát hogy így azért ők szeretik, hogyha megkapják a befizetést, tehát az átutalást, a csekkbefizetést, azt úgy szeretik elég pontosan megkapni, és volt már olyan, hogy csekkbefizetéssel kapcsolatban így kellett tárgyalnom, és érdekes módon egészen más viszonyrendszerben vannak így a fizetési viszonyrendszerben az idővel és a határidőkkel kapcsolatban, mint egyébként az el nem szállított szemét elszállítással kapcsolatban, és kellett úgy is telefonálnom nekik, hogy a 12-ben ugye nem vitték el a szemetet, vagy mondjuk kiborították a felét, és ott hagyták, nem tudom, meg az 5. kerületben is, és érdekes módon akkor az elmaradt szolgáltatásnál ilyen, hát valamikor majd nem tudják, tehát nem tudom, miközben mondjuk ugye például a fizetési határidőkkel kapcsolatban azt pedig óra perc másodpercre lebontva gondolják el, és ugye felmerül, ugye, hogy élünk-e, tehát hogy ugye, ha úgy vesszük, ugye van az a társadalmi viszonyrendszer, amiben tényleg így van egy ilyen fejlődésben lévő káosz, amiben minden interpersonális megbeszélés kérdése, és van egy játéktér, csak akkor az ugye mind a két oldalon meg kell, hogy jelenjen, nem tudom, milyen türelmi fázisokban.
2: Hát de figyeld, ha például, ha csak visszagondolsz, hogy mondjuk bármit használsz, mondjuk ilyen személyes fogyasztási eszközt, akkor például erre a legeklatánsabb példa szerintem a mobiltelefon előfizetés, hogy úgy havonta átlagosan mondjuk másfélszer kapsz általános szerződési feltétel változást. Tehát lehet, hogy már olyan veszel tudomásul azzal, hogy így oké, ez van, hogy már az egyik vesélyedet elkérték, és hogy, hogyha nem fizetsz be időben valamit, vagy a számlát, és a fogalmat sincs, és hogy miért kell ez? Tehát, hogy ez, tehát hogy miért van az, hogy, tehát, hogy neked valami új probléma merült fel az életedbe, és ezt valahogy...
3: Ezt rajtad ki...
2: Igen, hogy ez miért?
3: Te nem tudod, de ne is törődj vele.
2: Hát, ha van jogász, hallgatja ezt a...
3: Figyelj, ugye ez tényleg...
2: Hogy miért
3: tehát,
2: van ez
3: csak
2: az...
3: úgy rövidre fogva így, aztán tovább mehetünk rajta, csak hogy tényleg így azonosítsuk így a problémát. Tehát tényleg arról van szó, hogy a normalitásba, elnézést, hogy így fogalmazok, de mondjuk így a demokratikus jogállami ügymenetben való visszatérésben az egy fontos dolog lesz, hogy az embereknek meg kell tanulniuk problematizálni a hétköznapjaikban megjelenő viszonyokat adott esetben, hogyha ezek nem megfelelőek. Mert most már lássuk be, és ez nagyon kemény, mert akár ha csak mondjuk az egyetemi intézményi közeget nézem, tulajdonképpen mióta tart az én egyetemi karrierem, nagyon sok munkaszervezési, oktatásszervezési döntés, és döntéssel kapcsolatos, akár nevezhetjük vitahelyzetnek, vagy egyszerűen csak megoldandó probléma szituációban, az volt ugye a végső döntés, hogy ilyen válmegvonás, karszéter esetben nincs mit tenni, mert hogy ezt ugye nem mi döntjük el, ezt majd fentről megmondják, nem tudom, én a gondom van, akkor én hívjam fel a Palkovicsot, ugye nem tudom, és akkor ugye...
2: Rögtön ugye, hogy kihagynak egy csomó mondjuk szintet, és akkor az Atya Úristen.
3: Igen, és tulajdonképpen, és ugye lássuk be, hogy tulajdonképpen ennek a mondásnak, tehát ugye valakivel beszélsz ugye arról, hogy figyelj, van ez a gond, és ezzel kéne valamit csinálni, és erre megkapod passzív-agresszívan, hogy hát, ha nem tetszik, akkor ugye hív fel a Palkovicsot. Ez tényleg olyan, mint hogyha azt mond, tehát ugye nyilvánvalóan én nem tudom felhívni a Palkovicsot, tehát innentől kezdve ugye az már más kérdés, hogy felmerülhet emberben, hogy aki mondjuk például ezt mondja, lehet, hogy ő azért van ebben a választott pozícióban, ahol van, mert mondjuk neki kéne felhívni egyébként a Palkovicsot. Na de ugye ez már tényleg messzire vezet ezzel kapcsolatban. És ugye ez csak azért hoztam be ilyen egyéni példaként, vagy ilyen intézményi példaként, mert egyébként ez a hétköznapjainkban is így van, és ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, ahogyan a társadalom erre megpróbál majd átállni, és remélem sikeresen fog átállni, hogy tényleg lesz miért. Tehát, hogy én tényleg azt tudom mondani, hogy
2: a Miklós, hétköznap... bocsánat, olyan gyorsan kezdtük a műsort, hogy...
3: Befejezem csak ezt, és akkor tudunk tovább ugrani, hogy és akkor nem csak azt akartam mondani, hogy az lesz a mindannyiunk feladata, hogy a hétköznapi problémáinkat tudjuk megfogalmazni, szerintem, és közvetíteni, és erre most már tényleg nem lehet majd az a válasz, hogy de hát nincs mit tenni, mert Orbán Viktor nem így gondolja.
2: Tehát beszélgetni fogunk, meg műsorokat fogunk ajánlani, meg magunkat fogjuk ajánlani, meg hogy be fogjuk harangozni azt, hogy lesz a műsornak pólója, limitált szériába. Most megláthatjuk, hogy kik azok az igazi legények a gáton, akik azt mondják, hogy mit nekik 500.000 forint, vagy 5.000 forint, bocsánat, 5.000 forint belépő, vagy akármennyi, mert ez limitált, 2000, szerintem 20 póló lesz, és ebből kettőre mi tartunk igényt, meg a rokonok, az üzlettársak.
3: Az igazán
2: nem is tudom,
3: kemény
2: mennyi,
3: arcok.
2: Nem is tudom, mennyi marad eladásra, de hogy lesz két póló. Igazából most van két szöveges koncepció. Mi is dönthetünk, de egyébként mondjuk holnap reggel 8-ig ti is dönthettek, igen, hogyha kirakjuk a...
3: Írjatok,
2: és hogy még valami kedvesség, hogy szerkesztő is voltam, és hogy akkor a szerkesztőséghez rengeteg magyar előadó küld számokat, És mivel ez a szerkesztőség igazából nem szerkesztőség, nem szoktuk kiajánlani ezeket a számokat, viszont gyűjtöttem nektek egy csokorra belőle, hogy mi az, amit mi kapunk, és hogy például kikapcsolhatom, hogyha valaki ad pénzt érte, és átérhetünk a következőre, de most, és közben ja, fogunk beszélgetni.
3: Nem hallottam, várj, de ezek olyan számok, amik nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy elejétől a végig
2: elhallgassuk. De nagyon aranyos, nagyon, tehát hogy mi szeretjük az undergroundot minden tekintetben, úgyhogy beszélgethetünk
3: közben. De ha már beszéltünk a pólókról, akkor azért érdemes ugye így kifejteni a... Hát ez mégiscsak egy ilyen hangalapú médium, ez rádiózás. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye mi arra gondoltunk, illetve egész pontosan Basa gondolt erre, én ezt nem fogom elvenni ezt az ötlet birtoklást tőle, hogy a magának a társadalmi drámáknak legyen tilos rádiós pólója, tehát nyilván tilos rádiós pólót, pulóvert, bár egyébként hozzákedem, hogy sajnálatom a csak kapukós pulóvert, tehát egyébként jelzem, hogy a következő settingekben én javasolnám a kevésbé vanabbi deszkások irányába is nyitni, és esetleg kapucinmentes pulóverekben is.
2: Igen, neked nyomtatok egyet.
3: De hozzá akarom tenni, hogy azért pólója bárkinek lehet, de azért műsorspecifikus pólója tényleg csak a hardcore, ha úgy vesszük, igazán white fülű hallgatóknak lehet. Úgyhogy a következőt kell elképzelnetek, fekete alapon szerepel piros-fehér kék ilyen festékhúzás, és ezekben találhatóak a szövegek. Ez a zene szólalapunk, ami a fantasztikus, oké? A spektákulum társadalma van ráírva. Egy társadalmi drámák, tilos rádió, maraton 2026, és ugye vannak a lehetséges idézetek, mondások. Egyrészt ugye a mottója, amit a hallgatóki chat fórum által mémesített spektákulumra való alkoholfogyasztás ikletett meg, vagyis az áll a pólón, hogy igyál még egyet, és fogd a spektákulumra. Illetve két idézet lehetség van. Az egyik a dolgok, ilyen rendjében való beilleszkedésben segít a drog, a kilépésben az őrület, amit ugye Guy Debord mondott. A másik szintén kedves Debord idézett, de talán kevésbé provokatív, az pedig az, hogy kevesebbet írtam, mint a legtöbben, akik tollat ragadnak, de többet ittam, mint a legtöbben, akik poharaz. És ez a kettő, amin gondolkozunk a póló feliratban, és igazán egyszerű pólók lesznek, és azt hiszem, hogy
2: nagyon jók a zenék is.
3: A design, érte akkor pedig ugye végül a Vasa hozzátartozó fele?
2: Nem, én csináltam.
3: Ugye, akkor maga a Vasa. Jó. Nem szervezte ki család ingyen munkába.
2: Nem szerveztem ki, mert...
3: Jó. Nem baj, ez nagyon helyes, ez így sokkal marxistább. A közvet értéket nem fogja lenyúlni. Tehát Vasa saját maga hozza létre a többlet
2: értéket. Hát ugye ez az egyik hát az önfoglalkoztatás, és annak az életnek a megteremtése, amikor azt csinálod magadnak, amit szeretsz csinálni.
3: Bár hozzá kell tenni, hogy bizonyos értem, hogy a Tilos Rádió, mint alapítvány, birtokolja a termelési eszközt ebben a környezetben, és most ugye a Basa ezzel a pólóval, amelynek ugye profitjai nem a műsort, hanem a Tilos Rádiót fogja gazdagítani, ezzel mégiscsak ugye magát kizsákmányolja.
2: Nem,
3: de ezek
2: tudom,
3: azok a gondolatok, mondod. Amik, hát nem feltétlenül gondolom én, de a mondjuk a marxista irodalomból
2: nem, tehát, hogy erről meg a Debord sem, és még a Marx se említi őket.
3: Hát a Marx nem.
2: Problémának, hogyha magadnak termelsz.
3: Hát nem magadnak termelsz, hanem a Tilos Rádiónak, ugye? De hát te vagy biztos, a Tilos Rádió.
2: Kénytelen leszek
3: Igen, az ingyen klub Matéban.
2: Kértel leszek, hát figyelsz még ezt, te nem is tudod, hogy ezt meg kell magunknak, tehát mi most tőkések vagyunk, egy vállalkozást indítottunk, műsorpólógyártó vállalkozást.
3: De ezt láttam.
2: Amiben tőkét kell befröcskölnünk.
3: Tőke infúzióval.
2: Úgyhogy meglátjuk, hogy például ezt a szerintem, hogyha azt mondom, hogy spektáklum és plusz ez a zene,
3: nagyon halt hallgassam, meg felteszem a
2: akkor szerintem ehhez nyugodtan megjöttök két felest is. Ja, mert hogy ilyenkor nem szól a hangfa.
3: Nem baj. Nem baj, ha nem szól a hangfa. Na jó, nekem így jó, hogy a fülhallgatom van. Ez akkor ilyen demo tulajdonképpen.
2: Igen,
3: ilyen.
2: Mi nem akarjuk, hogy élvezzétek, hanem tudjátok, hogy maraton kezdődik holnap. Ez az adománygyűjtő vállalkozása a Tilos Rádiónak egyre professzionálisabb szinten. Tehát mondjuk én, mint őskommunista, nem vagyok tőle oda, de...
3: Hát ez van.
2: De... Akartam egy pizzát rendelni, ami biztos, hogy hideg lesz.
3: Okay.
2: Biztos, hogy, szottyadt. És 4900 forint egy ilyen pizza.
3: Nincs nálatok közelben valami, vagy relatív közelben
2: van,
3: rendelsz
2: de én azt
3: valami
2: nem eszem.
3: Kézműves pizzázó?
2: Kézműves nincsen, csak a nagy pizzagyárak vannak.
3: És hogyha felmelegíted a pizza köveden, nem tudom, másfél perc 220 fokon.
2: És de most nem az, hanem hogy 4800 a belépő ja, egy jobb pizzaért, vagy egy ilyen viszonylag átlag, és semmi, tehát az élvezeti értéke semmi. Hmm. És emlékszem, hogy amikor még 1200 meg 1400 volt ez a pizza, mondjuk akkor, amikor még ilyen 50 perc, vagy ilyen, meg ilyen gyors pizzázók voltak, vagy itt alattunk, akik voltak, akkor az olyan volt, hogy az azért a pénzért, ugyanazt a pizzát adják most is, csak azért a pénzért az jó volt, hogy este megetted mondjuk három sör után, és egész éjszaka kelt a gyomrodban, nem hagyott aludni, és emlékezetessé tette azt az éjszakádat is. De most ugyanezt ugyan 4000, tehát csak ezt szeretném mondani, hogy hát, hogy ez 5000 forint, a belépőnek az...
3: Ez soknak tűnik.
2: Soknak tűnik, de mit tudsz 5000 forintból venni?
3: Közel 10 liter üzemanyagot. Kevesebbet.
2: 8.
3: Most csökkent valamivel 60 forinttal. Plusz ugye kapsz mínusz 25 forintot a...
2: Mert magyar vagy?
3: Nem azével, ilyen vásárlói kártyával.
2: Aha.
3: És azért, jó, nyilván nem kapsz érte pont tized, de még azért.
2: És mennyit kaptál, mennyi benzint vettél, amikor 1000 forint volt a belépő?
3: Ja, akkor nem annyira. Szerencsém volt, nem kellett sokat.
2: Hallgatózunk, maraton.
4: Szevasztok. Az a kérdés, amit régóta megy a húzavon, ez az 5000 forinton, és szerintem én még nem hallottam ezt tisztázni, hogy az 5000 az a Tilosnak megy, vagy a Dürerkertnek megy?
2: Én úgy tudom, hogy a Tilosnak. Hogyha...
4: Ja, mert szerintem akkor, igazából szerintem nincs miről beszélni. Ez akkor lenne szerintem vitáknak a tárgya, legalábbis szerintem, ha ez a Dürernek menne. De ha ez a Tilosnak megy, akkor ha az ember mondjuk úgy is adományozza, de inkább bent, akkor szerintem ez...
2: Figyelj, egyébként én azt gondolom, hogy a lényegére tapintottál, mert én azt gondolom, hogy elég kisfiúsan szégyeltük ezt mi Tilos rádiósok elmondani, hogy ez
4: tudom,
2: miből épül fel, és tavaly is ez volt, így van.
4: Igen. Nem tudom, ha esetleg így ezt tisztáznátok, vagy többször elmondanátok, hogy ez hova megy, mert szerintem ez így több ember azt hiszi, hogy ez a belépő, ez nem hozzátok megy.
2: Hozzánk megy, de nyilvánvaló, hogy van egy olyan része ennek a dolognak, hogy szerintem ez az, amit próbálnak tudom én, leszedni a habját, hogy nagyon sokan a zenékre jöttek, és igazából nem ment a merchandise, meg semmi nem ment, és akkor tulajdonképpen ez most tőlük kíván egy nagyobb összeget, és az is a tilosnak fog menni, de a tilos ebből fizeti a merchandise-t, a fellépőknek azért valamit ad, tehát most már nem nulla pénzért lépnek föl, amit egyébként azt gondolom, hogy én el se értek, és ezt se látok nagyon jól, hogy ez a gázsi, amiért ők a tilosnak fellépnek, ez egy kedvezményezést, mondjuk 50%, vagy 20%, vagy 93%, nem tudom hány százalék, vagy 100%, tehát ezt se értem, hogy esetleg ez lehetne másképp, de egyre nagyobbak tehát a bekerülési költségek, nyilvánvaló, hogy ez látszik a jegyekben, illetve az, hogy akik kimondottan nem is ismerik a rádiót, vagy nem annyira ismerik, csak annyit, hogy ez egy brand, akinek minden júniusban van egy 10 napos programja,
4: na,
2: igen, ahol ennyi. Igen, ő is fizessen egy kicsivel többet.
4: Ő nem adott pénzt.
2: Így van.
4: Szerintem, aki meg érte tilosos, és akar adományozni, az mondjuk az az 5000-nél úgyis lehet, hogy többet fog, max kevesebbet vesz majd bent a pultba, de pénzügyileg lehet, hogy ugyanúgy van a végén.
2: Az biztos, hogy...
4: Szerintem ezt egy kicsit jobban kommunikálnátok a kétkedőknek, úgymond, hogy hova megy a pénz.
2: Abszolút egyetérek.
4: Jaj. Le is rakom,
2: köszönjük. Hello. Igen, szóval szerintem én csak azt gondolom, hogy ezt lehetne őszintén, tisztán kommunikálni, és ne legyünk szégyellősek. Ennyi.
3: Ja, de ezt nem látom, hát nem tudom, hogy én
2: sem. Nem, de én azt sem szeretem, amikor vannak olyan műsorkészítő kollégáim, akik azt mondják, pontosan azért, mert mondjuk jól szituáltak, vagy jobban szituáltak, mint az átlag, hogy ez természetes.
3: Nem is.
2: Hát de mi? Hát az, hogy ennyibe kerül. És hogy miközben érted, miközben ez a természetesség nagyon nehezen illik össze azzal, hogy a másik védjegyünk, és ez ugyanannak az embernek a szájából is elhangzik, hogy mi a szegénységet választottuk a szabadság.
3: Szabadság és szegénység.
2: Igen. Tehát ez volt a mix. Mert ugye a hármas nem megy együtt, hogy olcsón, gyorsan és jó. Tehát valamelyik kettőt kell választani.
3: Igen. Lassan, olcsón.
2: Igen. Tehát de én azt gondolom, hogy ezt igenis ki kellett volna állni akár a vezetésnek, aki vagy a menedzsmentnek is elmondani, hogy ez hogy rakódik össze. Én szívesen vállalom ennek a grémiumát, de hogy nincsenek információim.
3: Aha.
2: Hallgatlunk. Szia, Maraton!
5: Ja, Ápoló vagyok. Igen,
2: szia, Ápoló! Mit mondtál, mert nem hallottam?
3: Várjál!
5: Igen, Döbor! Döbor mindenki.
2: Igen, lesz. Idézet lesz, mind a kettőn van. Majd ki fogjuk rakni a műsor oldalra, és meg lehet szavazni, és ha nem szavaztok, akkor majd random választunk.
5: Jó, csak azt akarom mondani ezzel a belépő dolgok kapcsolatban, hogy az elfogadást talán növelné, mert az 5000 forint az többek számára túlzó. Én szerintem magában nem túlzó, úgy túlzó, hogy tavaly csak 2 vagy 3 ezer volt, és ahhoz képest az emelkedés az valóban soknak tűnik. Ugye a tilos magát a demokrácia, meg a egyik mintapéldányának hirdeti, és emiatt betelefonált kis ember is előző fogásolt az átláthatóságnak a hiányát, és azt gondolom, hogy jobban elfogadnák a hallgatók az 5000 belépőt, ha a tilosnak mondjuk az is kellene például a honlapjára, hogy melyik fellépő mennyiért jön, mennyi esik ebből a hallgatókból, amit nekik kell finanszírozni. Ez akár az is beleférne, hogy nyilvános lenne az új étház felújításának az összes költsége.
2: De figyeld, az van, hogy csak figyelmeztetni akarlak, hogy a diskurzív térbe, hogyha székháznak mondod a tilosnak a bérleményét, akkor ezzel olyan konnotációkat, politikai korrupcióknak az asszociációját indítod, hogy ez nem jó.
5: Székháznak, mert az előző műsor, az Eljár Balázs nem akartam megérteni, hogy a stúdió mit jelent. és gondolat, hogy esetleg ki se értitek, bár megnetődtem az értetlenséget, szerintem nem az van mögött, hogy miért nem értette. Valószínűleg egy kicsit kerülés, vagy a szembeújás, akkor ez a stúdiónak, tehát a Margit körül 90 költözésnek a költségéről beszéltem.
2: Hát most...
5: És akkor nem kell reválaszolni, csak eljutott, hogy
2: hello, figyusz, hát igen, egyébként nem szoktunk erről beszélni, de a demokrácia működtetése az, az energiát és erőforrást igényel. Pontosan ezek az átláthatóságok, tehát például fölmentek mondjuk, mert minden településnek van önkormányzata, és fölmentek mondjuk 10 kisebb, mondjuk 1000 és 5000 fő közti, vagy 800 és 5000 fő közti településnek a honlapjára, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy kb. 20%-ban vannak fönt az üléseknek a szkennye, a döntéseknek a szkennye, szerződéseknek a szkennye, a 80%-ban nincs meg.
3: Yeah.
2: És erről lehet beszélni. Haló, haló!
6: Bennyém írom le abban, hogy a székháztó...
3: Ezt most nem halljuk, ne arra úgy, hogy...
2: Kiken, nagyon rossz a... Nagyon rossz...
6: Leveszem a fülhallgatót, jó?
2: Az nagyon jó lesz.
6: És akkor úgy próbálok meg.
2: Meg gyere ki a autópályá mellől. Na?
6: Hát sajnos ezzel nem fogok tudni segíteni. Kívánat kérek.
7: Így jó.
2: Most nagyon
3: sokkal lényegesen.
7: Jó. No, azért, hogy a székházszó konnotációjáért aggódsz, ahogy mondjam, kicsi vicces ahhoz képest, hogy ma reggel a polgármestert letartóztatták.
2: Melyiket?
7: Őrsi Gergely.
2: Tényleg?
7: Nem viccelek.
2: Még jó, hogy nem hírek, volt benne nálunk. Az igazság, hogy nem olvastam hírt se tegnap se. Ma, és ez is az én hibám, mert ugye amíg, na, azt hittem már a demokrácia rendben lesz, de ilyen nincsen.
3: Nem kihallgatták, hogy tuti? Tehát, hogy ez mennyire
7: ez biztos? Ez volt a hírben. Tehát aha. Én nem tudom, tehát vannak fogalmatlan újságírók, akik a jogi formulákkal nincsenek tisztában, aha, hogy mit jelent a rabosítás, mit jelent az előállítás, mit jelent, tehát nem tudom, hogy pontosan mi történt, aha, ez volt a headline.
3: Oké. Okay. Megtaláltam, többek között Őrsi Gergely, másik kerületi polgármester, és a...
2: De volt házkutatása, de tudom.
3: A kerület korábbi polgármestere Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte, aha, a központi nyomozó
2: fűzését. Ezt
7: képest egy hírgyűjtőn az volt, hogy letartóztat.
3: Igen, hát erősítette meg az ügyészség szóvé a Telexnek, ez június 4-959-es cikk. Letartóztatást kért az ügyészség Gór Csaba, második kerületi fideszes politikusra, Puskás Péter óbudai Fidesz elnökre is, Ceglédi György MSZP-s önkormányzati képviselővel, Szkalicki Tünde Momentumos önkormányzati képviselővel, uh-huh, és Matisz Károly a Momentum pártigazgatójával ugyanezt történt.
7: Igen, az még egy cifra dolog, hogy a momentumosokat azért tartóztatták le, mert a többiek azok közvetlenül szedtek sápot a korrupciós ügyből, de a momentumosokat azért fizették ki, mert ők föltárták az ügyet, és a hallgatás pénzét fizették ki neki.
3: Aha, Franco. A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították, az esetleges kényszerintézkedésekről csütörtökön dönt a bíróság.
7: Igen,
3: tehát ez azért fontos.
7: Igen. Igen.
3: Hát igen, ez... Igen, nem? Ez jó. Illetve azt mondja, a központi nyomozó ügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb személyt gyanúsított meg. Eddig összesen 32 személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg. Hát jó.
7: Jó. Hát, köszönöm,
2: csak
7: ennyit akartam.
2: Köszönöm.
3: Nem tudom, én senkinek nem kívánok rosszat, de az igazság, hogyha megint csak ugye azt gondoljuk, hogy átérünk normális működésre, akkor önmagában a nyomozó...
2: Ez nincs baj.
3: Igen, nyomozás működése, és ugye ez is valamilyen szinten egy felszabadító dolog lesz, valamilyen szinten szerintem, hogyha átalakul hogy nem valakit megbehívnak, meggyanúsítanak, kihallgatnak, akkor tulajdonképpen ugye az történt, hogy valakinek felírták a nevét egy posztitre, és akkor közölték, hogy akkor mostantól, nem tudom, Iványi Gábor pedofil, ugye, vagy nem tudom, tehát ugye valamilyen teljesen ilyen őrületesen elképesztő hazugsággal valakit akkor nem tudom, elkezdenek tönkretenni idegileg. Ugye így legalábbis a sajtóközlemény alapján, ugye ez egy elhúzódó nyomozás, itt felmerülnek kérdések, kihallgatások, és ugye a bíróság majd dönt. Azt hiszem, hogy itt nekünk állampolgárként azért ugye annyi feladatunk még van, hogy senkit ne kezdjünk el a, nem tudom, a bírósági döntés előtt. Ez azért én nem, ez tényleg nem Siffer antráskodás ezt mondani. Szerintem ez tényleg egy fontos dolog, hogy majd ki fog derülni, hogy mi történt, és akkor, ha bízunk abban, hogy tényleg történt egyfajta rendszer átrendeződés, átalakulás, váltás, akkor hát, ha így tényleg bízhatunk mostantól a bíróságok döntéseiben, és akkor majd levonjuk a megfelelő következtetéseket, mondjuk például adott esetben.
2: Figyeld, tökéletesen egyetértek veled, mert én 12 évig voltam gyanúsított, mint egy cégnek az ügyvezetője, és hogy mivel nem voltam közszereplő, ezt nem írták ki, de hogy tök szar, amikor gyanúsítás van, és mondjuk a harmadfokig elvitték, amikor harmadszor is felmentettek, és nem engem, hanem mondjuk a 48 Alibabából mondjuk 20-at. És hogy nyilván ugye a harmadik kerületi polgármester is megnyerte az önkormányzati választásokat, ő lett polgármester, utána 10 hónapig, vagy meddig a börtönből volt polgármester? Tehát, hogyha most őt most megint elkapták, akkor most vagy újabb információk, vagy ő nincs benne, hanem mások vannak benne. Szóval, hogy őt aztán elengedték. Nézd, az új rendszernek az is lehet a lényege, hogy akkor, hogy az új ellenzék, meg az új kormánypárt is megy a levesbe, ez a deal.
3: Hát ugye ez egy
2: hogyha szóval van hol, ugye. Vagy van hova menni.
3: Nem, hát ez lássuk, hogy ez egy... Tehát ez mutatja meg, hogy mennyire elhúzódott egyébként ugye az elmúlt 16 év, és milyen mélyen sikerült bekúszni az emberek bőre alá, hogy tényleg így tömegekben, ott esetleg egy politikusi tömegekben internalizálódott az a gondot, hogy ez nem fog megváltozni, és akkor egyfajta módon lehet előre menni, és akkor igen, hagyták magukat korrumpálni. Ez nagyon, figyelj, tehát én amellett, hogy ott esetben együtt tudok érezni ezekkel az emberekkel, nagyon helyes, hogyha valaki elfogadott korrupciós pénzeket, akkor ennek legyen meg a következő.
2: Így van. Úgy most be is rakunk egy kis barna krú tenger pálmafán. Számot 3 perc 31 másodperc, 10.000 forintért lehet rövidebb is. Ezt is kaptuk.

0: Ez most nekem volt sok, úgyhogy maraton van, társadalom drámák, és majdnem epilepsziás rohamot kaptam.
1: Ja. Figyelj, nem tudom, miért kínosztál ezzel most mindkettőnket.
0: Azért, mert nem akarnak pénzt adni. Hát, hogyha pénzt adnának, akkor hallgathatnátok Miklóst, aki értelmes, okos, és nem húzza föl magát, és mindig szépen beszél.
1: Nem
0: de
1: tudom,
0: hát, ha nem, nem kapunk lóvét, akkor...
1: Én most felhúztam.
0: Igen?
1: Azért, egyrészt azért nem
0: na,
1: nem tudom, amatőr zenészeket én nem akarom bántani, mármint amatőrség, most nem úgy értem, hogy tanult, hanem hogy aki így ezt ilyen hobbi projektből csinálja, de hogy az ergo az így már megtörtént Magyarországon, és egy is sok. Tehát, hogy a másik meg, hogy tegén az összes gitárosnak üzenem nagyon jó szívvel, különösen a ex-tankcsapda, Zanzibár, ex-Zanzibár csávónak, meg egyáltalán az összes ilyen Zach Wild vanabi embernek, hogy már a Zach Wildnak ez a gigi-gigi, tehát, hogy ez is senkinek nem áll jól, és a Zach Wildnak se állt jól, és tényleg a Zach Wild azt hiszem, hogy a világ egyik legtúlértékeltebb gitárosa, azt hiszem egyetlen szerencsétek az volt, hogy az Ozzy Osbourne-nak kellett egy gitáros, aki csak sörözik, nem tudom, tehát, hogy így, tényleg. Na mindegy, jó volt.
0: Jaj, de jó, akkor figyeld, lehet, hogy mindjárt Miklós fölajánl nekünk egy összeget, hogyha...
1: Nem baj. A rossz gitárhangzásért külön büntetéseket szabnék ki. Különösen ez a... Mióta lehet kapni ezeket a kis 100 000 forint alatti modellezős
0: erősítőket,
1: vackokat, amivel mindenki ugyanúgy szól. Már amikor én gitároztam, akkor nem tudom, Heróton volt a boss pedáloktól, tehát az összes a tűzma, de volt egy csomó ilyen, én jártam a ilyen metal kocsmákban, mert nagyon sok barátom zenélt ilyen együttesekben, és már akkor halál ki voltam, ugyanaz a vacak kis tranzisztoros erősítő, ugyanaz a fajta kis distortion pedal, ugyanarra izére potméter beállításra beállítva, a ilyen tényleg teljesen töketlen hangzás, tehát azért, én azért a Michigan rockot szeretem, tényleg ott még a értem, teljesen nem tudom utána most már ilyen trumpistává beőrült barmoknak is azért olyan gitárszondja volt itt a 70-es években.
0: Na most kire gondolt? Ted Nugentre?
1: Igen, abszolút rá. Hát azért a Ted Nugentnek olyan gitárhangzása volt mindig is ezzel a Franco izével. Jó, most már PRS gitárokkal nyomult öregkorában, amit a saját magát a kivágott, nem tudom milyen fából, mindegy. De hogy azért ott a Gibson 135-ös, azt hiszem, vagy mennyik? Mindegy, tehát
0: egy nagy testű, szemiholó volt, igen.
1: Ne, az full holó volt. Szerintem az egyébként, mert ugye a 335-ös az, ami ugye szemiholó, az meg tényleg ilyen, még az ilyen kicsit ilyen vastagabb testű is, de majd lehet rákeresnek a...
0: Figyeld, a hetedikes koromban imádtam Ted Nugentet.
1: Szerintem zseniális. Az biztos, de azért figyelj, a Cat Scratch Fever, vagy akár még számot, nem nagy megfejtések, de azért tényleg, hogy beszúrjátok, az a gitárhangzás az úgy, nem tudom, az úgy elég, hogy ott van. És tudjátok, azt mondjátok, hogy nincs pénz, tehát az MC5-ot sokért, egy, nem tudom, egy foglalt drogtanyán éltek, és sikerült jó gitárhangzást csinálniuk, akkor talán a budaörsi... A budaörsi suburbben is sikerülhet.
0: Jó, hát ez a nyilván hallgatunk.
2: Hú, a Zach Wilde-ot nagyon köszik. Végre valaki kimondta.
0: Ja, köszönjük, hát persze.
2: Én nagyon sokat kaptam már érte, hogy szerintem egy rettentő túlértékelt gitáros. Elképesztő idegesítő egy órán keresztül ezt a visítást hallgatni, amit nyom.
0: Én például azt sem tudom, hogy ő milyen együttesben játszott. Tehát
1: hát
0: én annyira...
1: az Ozzynál, ugye sokáig az Ozzynak volt.
2: A Pride and Glory, az például nem egy rossz lemezük, egyébként ez egy egylemezes zenekar volt, ez egy egész jó kis sztori volt. De hát ugye az Ozzynál lett felkapva, nincs is ezzel igazából semmi baj, csak ne soroljuk be azért őt a világ legjobb.
0: Ja, szerintem se, igen.
2: Úgyhogy köszönöm, végre valaki kimondta, remélem sokan hallották.
1: Hát reméljük, igen, és a következő gitáros generációkra hat, tehát, hogy nem menő, igen, nem tudom.
2: Már pont egy hét múlva meg lehet azért hallgatni nagy hangfalakon is majd. De nem műsorajánlót akartam mondani, csak ugye jön a Panterával.
1: Ó, jaj.
2: Aki bírja a Metallica előtt, őt nyitnak.
1: Oké, csákó, hello.
2: Köszönöm, hello.
0: Igen, én csak azt láttam, hogy neki van valamilyen körkörösen festett, nem? Na, van Gibsonja.
1: Ennyi tud akkor, meg a nevét.
0: Vagy tehát, Gibson. Bocsánat.
1: Meg hát ő annyira kemény, hogy ízével, nem tudom, ilyen motorlánccal van a nyakába, meg nem tudom. Szóval
0: azzal van, igen, motorlánccal van a nyakába a gitár?
1: Valamelyik a Guitar World, valamelyik ugye, akkoriban, amikor én zenéltem, akkor éppen ő nagyot futott, meg a, nem tudom, aktívan zenéltem, és akkor ugye meg rá voltam fixálódva ezekre a dolgokra, ugye, akkor meg az internet azért létezett, abszolút létezett, de azért az NME-t, meg a Rolling Stone magazint, az Uncut-ot, Mojo-t, tehát ezeket még érdemes volt nyomtatásban megvásárolni. A Guitar World-öt, meg mi volt? Volt egy másik ilyen gitáros magazin, voltak benne Tabók, meg Kották.
0: Ja, az internet előtti világ.
1: Hát így ez a hibrid, ugye azért lássuk be, hogy már volt, azért mennyi, 90, mikor kötötték be hozzánk a netet, elég hamar, tehát ugye volt net, de hogy én tényleg végigéltem az internetnek, a magyar internetnek különösen, meg ugye egyáltalán az internet felemelkedését, és azért tényleg így a... Ha nem torrenteztél, akkor azért így tehát a jogtiszta hozzáférések azok lassan alakultak ki, tehát a UX-es, interfészesen, de tudod, tehát amikor nem kell hozzá szoftvermilyen képzettség, hogy hozzájuss a dolgokhoz, akkor az azért úgy...
0: Hát akkor hallgassuk meg ezt a...
1: Mit találtál?
0: Hát a...
1: Jaj, ne!

0: Na mit szóltok, milyen?
1: Ez akkor élő felvétel.
0: Élő koncert. Kazettán meg volt, 79-es, pont. Érdekes, hogy az idejében meg volt már a kazettán, tehát hogy ez nem értem, hogy hogy.
1: Egyébként tök vicces, hogy hallani benne a David Bowie-t is. Egyébként, tehát, hogy...
0: Hát figyeld, jó volt, a glam azért az ott van. Ugye, hogy szikrát szóra a gitárja, meg az anyám kínja.
1: Rock City, Detroit.
0: Na jó, hát figyelj, tehát gitár hangzás, az nyilván, hogy először van szerintem a... Tehát amikor már gitár hangzással nyúlsz a gitárhoz, az már nem jó. Tehát a gitár hangzás az úgy kerül, hogy van valami erősítőnk, van gitárod, és tehát, hogy a modellező erősítő, az már maga a spektákulum, mert hogy vissza tudja idézni azoknak a dolgoknak a lenyomatát, amelyeket mindenki saját maga kikevert rugdosással, vagy érted, különböző eljárásokkal, szóval, hogy...
1: Hát igen, ugye nyilván ugye mondják ezt, hogy a sound a kézben van, ez többé-kevésbé igaz egyébként, tehát ennek azért vannak megkötései a sound a kézben van valóságában, de az kétségtelen, hogy láttam egy ilyen élő sessiont, elég amatőr módon volt ráadásul felülve, és ez jó volt, és a Billy Gibbons ment el jammelgetni talán a Queens of the Stone Age-esekkel, uh-huh. vagy valaki, és így megérkezett, és vitte magával a kis pod egy ilyen, tehát egy ilyen még csak nem is erősítő, hanem egy a Digiteknek a podja, aki mindegy, főként basszus gitárosok szerették, de hogy egy ilyen műanyag, tamagocsinak látszó valami, amiben magában vannak erősítő modellek, és azt kellett így a keverőpultba beleszúrni, és akkor azt így vitte, így belerakta eredeti 58-as vagy 59-es Les Paul-ját, beküldték Line-ba, és úgy szólt, mint a Billy Gibbons. Tehát ugye nyilvánvalóan, de ugye nem mindenki. Tehát vannak azok a gitárosok, mondjuk Jimi Hendrix, nem tudom, sok néhány ember, akit el tudom képzelni, azt gondolom, hogy hát valószínűleg tényleg így a, tudjátok, ilyen 9 voltos elemes kiserősítőn is valószínűleg az lehet majd hallani, hogy ő az. Nyilvánvalóan igen, tehát hogy egy csomó minden azért, hogy milyen erővel nyomod le a húrokat, milyen az atakod, mennyire érzed ezt az egészet,
0: atak,
1: ugye ez, az biztos, hogy meghatározza a soundot. Ugye pont beszéltük, hogy ugye azért alapvetően mi szeretjük, vagy szerettük, vagy értékeljük a Nugentet, de azért tehát az AC/DC a hasonló ilyen klasszik boogie-boogie-ból ez azért lényegesen menő. És például igen, az Angus Young is, meg a Malcolm Young is olyan arcok, hogy ugye ők annyi volt a sound, hogy volt Marshall erősítőjük, egyébként itt jön be az, ahol mondjuk ezek a srácok azért, ezen így eddig nem is annyira gondolkoztam, de nem feltétlenül műszaki emberek ezek a srácok, de azért valami munkásosztálybeliek, a gépekkel való munkavégzéssel valamilyen szinten kapcsolatban állnak, és azért az, hogy ezekből az elég egyszerű elektronikai eszközökben, mert tulajdonképpen miről van szó, van egy kis fa, van benne egy mágnes, az átmegy potméteren, bemegy egy erősítőbe, igen, tehát, igen, és akkor hogy utána ezeket ugye hogy állítod be, és abból mondjuk mit tudsz kitekerni egyébként, ami a legjobban együttműködik a te kezedben lévő képességekkel, az mondjuk az nem véletlen valószínűleg, hogy a Detroit, meg nem véletlen, hogy az AC/DC esetében azért mégiscsak elektroműszerészek, vagy mi is volt, azt hiszem, igen, azt hiszem...
0: Hát skótok voltak, azt hiszem, Ausztráliában azért ott...
1: Igen, de ugye, tehát konkrétan ezt tanulta, ilyen suliba járt az Angus Young, csak nem emlékszem, hogy ilyen rádiótechnikai vagy mit tudom én. Ugye a Brian May a másik, aki ugye szintén azért ugye értett ezekhez a dolgokhoz, hogy apukájával közösen építették ugye a Brian May-nek a híres ugye piros Queen gitárját. illetve neki az AC30-as erősítője se egy sima stock AC30-as erősítő, hanem volt egy ilyen AC30, vagy lehet, hogy az nem 30, mindegy, volt egy Vox erősítő, amit otthon így megbuheráltak, és az volt, ami tulajdonképpen pedálként meghajtotta a többi erősítő túlvezérelte. Úgyhogy ezek azért valamilyen szinten azért lássuk be, hogy az szóval elektromos
0: kell,
1: gitározás...
0: Kell egy kis materialista dolog ehhez a zenéhez.
1: Hát, hogy átmerkerüljön, ha itt nagyon le akarjuk bontani, akkor van ez alap médium, ugye, ami egy a rezonancia, a húr, a kéz és a fa, és akkor utána, hogy ez ugye átalakul másfajta jellé, ugye a hanghullám átalakul analóg jellé, az analóg jel adott esetben digitális jellé, vagy nem, és akkor ezeket hogyan oldod meg, itt azért nyilván kell. Ugye van az én kedvenc gitárosom,

0: másik gitáros. Mert ugye, tehát az, hogy...
1: Hogy kísérte magát.
0: Igen, igen, aha. Tehát ugye az a, hogy ugye hogy hozta a basszust, és utána szedegette, ráadásul ugye a Robert Johnson esetében az egy tök fontos zene, technikai tudás most már, hogyha valaki így utána olvas, hogy ő egyébként ugye nagyon rossz gitáros volt, hogy meg is verték, amikor ő először így megpróbált fellépni, mert ugye akkoriban ugye a blues az nem egy ilyen kényelmes, nem tudom, Takács Tamás feelinges dolog van, hanem ugye ilyen, tehát ugye elég rossz arcú, eléggé részeg és szociopátiás embereknek a környezetében történtek ezek a koncertek, és akkor így valaki felment és elnyomott egy számot, és ez nem volt jó, akkor hát minimum megdobálták súlyosan, és eltűnt egy időre, és ami történt, hogy egy...
1: Erről volt egy műsorunk, egy nagyon korai műsorunk.
0: Ó, tényleg, igen, és hogy ő zongorázott. Egyébként nem ő zongorázott, hanem egy zongoristával nál töltötte az időt, és egyébként, hogyha hallgatjátok a Robert Johnson-t, akkor ahogyan a gitáron játszik, az tulajdonképpen nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogyan ugye a zongorán hozod az egyik kézzel, és utána kíséred magad. És ez aztán, ami ugye meghatározza, ami egyébként a bluesban alapvetően megvan, hogy ugye a hüvelykujjam hozod ugye a basszus mondjuk, vagy nem tudom, és utána szedegeted a hangokat, na mindegy. Szóval, tehát, hogy igen, tehát, hogy technika az nyilván egy fontos dolog, és utána, hogy ez hogyan kerül át mondjuk egy elektronos dologba, egy elektronikai térbe, az már azért kétségtelen valamilyen affinitást feltételez ezekkel az eszközökkel.
1: Hát jó, de figyelsz, most már, hogyha elmész egy nagy koncertre, én nem tudom, de hogy most már a levegőbe lógnak a hangsugárzók, alig vannak ezek az óriási nagy analóg, óriási nagy falak, amiből nyomják, maximum egy-egy láda van ott elhelyezve.
0: Az nem is baj egyébként, tehát egyébként, ha megnézzük, tehát az összes Led Zeppelin albumot, az egy 5 wattos vagy 10 wattos kis szupró erősítőn vett fel a Page. Tehát egyébként szerintem a modern hangosítás pont azért tud iszonyatosan masszívan jól szólni, mert adott esetben egy ilyen nagyon beállított kiserősítőt és annak az igazán ilyen ős eredeti hangját ki tudja tolni akármennyi vadban.
1: Hát nem tudom Magyarországon erre képesek, mert pont a Pillről is azt mondták, hogy nagyon hangos volt, nagyon sokan voltak, viszont az ének érthetetlen volt, tehát hogy...
0: Jó, hát igen, ez örök probléma. Én az igazság, hogy Magyarországon...
1: Nem mondom meg, hol volt a Pill, gyertek maratonra.
0: Én iszonyatosan kevés jól kevert koncertet hallottam Magyarországon, és egyáltalán nem vagyok ilyen snob white fülű, meg nincs abszolút hallásom. Például a Red Hot Chili koncert az botrányos volt, és éppen ez szomorú is vagyok, mert mivel
1: melyik?
0: Mikor volt? 5 éve volt? 4 éve volt? Nem tudom, folyik.
1: Az borzasztó volt, igen.
0: Igen, és én szomorú vagyok, mert azért nem mentem el utána a Pearl Jam koncertre, mert hogy ugyanott volt a Pearl Jam, és mondtam, hogy hát akkor, tehát ezt a galerit, akkor 20-valahány ezer forintért, tehát hogy hello, ez így nem, és aztán mindenki azt mondta, egyébként a Pearl Jam meg jó szólt, úgyhogy ez van, nem baj.
1: 10 000-ért leveszem nektek ezt a zenét, különben végig kell hallgatnotok, szegény. Figyeld, ez lesz a spektákulum műszörme.
0: Ez magyar.

0: Hát erről szabad,
1: pedig lesz beígérted. Lesz még olyan, ez... a warm-up nap lesz holnap. Az ilyen, azt látom, hogy ez ilyen mindenféle dolog. Ezt el is mondták, hogy mi lesz, mondjuk az a baj, hogy fölrakták a Tilosra egyébként, mindenki most már a Tiloson tudja nézni, úgyhogy ez tök jó, hogy legalább egy nappal, de megvan a teljes program fönt a Tiloson. Én nekem a közösségi médiában, a Facebookon ott nem nagyon tetszik, ahogy az úgy fönt volt. Ez viszont nagyon jó, hogy fönt van az egész a Tiloson, és hogy meg lehet nézni. Ugye 6-án lesz pszichedelikus nap, én akkor sajnos fogok dolgozni vasárnap, úgyhogy nem fogok tudni elmenni. De hát itt ez pszichedelikus valószínű, hogy ez trance és goa, nem? Tehát amikor pszichedelikus zenéről beszélünk, akkor elsősorban ilyenben kell gondolkozni, viszont lesz Tilos Szabad Egyetem. A Cöckszkóba te leszel? Akkor leszel?
0: Nem tudom, elméletek szombaton.
1: Hát erről beszélünk, beszélj már egy kicsit, hincsed már magadat.
0: Igen, csak éppen már írtam a szervezőknek, mert ugye kérdezték, hogy leszek, mondtam, hogy leszek, utána küldtem egy absztraktot, és aztán próbáltam megtalálni a programot a honlapon. Úgyhogy,
1: most már fönt van.
0: Most már fönt van.
1: 18.30-tól 20 óráig a Cöckszkóba, ami nagyon jó, mert hogy ugye mi szombat. Ezt tavaly mondtuk, hogy ha normális helyre kirakjuk, vagy kirakják, akkor ott lesz hallgatóság.
0: Mit írnak?
1: 18.30-20, de nincs kiírva, hogy ki lesz.
0: Ja, nincs.
1: Csak annyi, hogy sajnos a bográcsok sincsenek megnevezve, meg a karaván stúdió.
0: Ez a szombat, 6-a.
1: 6-a, ja, szombat.
0: Ja, jó, igen, szóval, tehát, hogy ha minden igaz, ha és amennyiben minden igaz, akkor igen, én úgy terveztem, hogy szombaton 6-kor ott leszek a Szabad Egyetemen, és a népírtásokról fogok beszélni. Ilyet egész biztos, hogy mit tanulhatunk azoknak az utóéletéből, illetve azoknak a keserű, tehát mik azok a társadalom felé akár hasznos tapasztalatok, mi az akár hasznosítható tudás, amit elvonhatunk, tehát próbálom majd egy ilyen optimistább spinnel előadni a dolgot, mert egyébként azért lássuk be, hogy a pont az extrémitása miatt, tehát azért, én azért szeretem a témáját a genocidiumoknak, a elképesztő szörnyűsége mellett is, mert egyszerre teljesen hétköznapi és borzasztóan extrém. És ezért aztán ennek a ez az a dualitás, ami miatt olyan megvilágító erejű más társadalmi problémákkal kapcsolatban is. Tehát, hogy tényleg így egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen elemzési keretet tud létrehozni. És akkor valahogy erről gondolnék beszélni. Ennyi nagyjából, tehát ha érdekel titeket, hogy hogyan lehet társadalomtudományosan gondolkodni a népírtásokról, akkor gyertek és hallgassátok meg a kis előadásomat. Meg hát lehet majd kérdéseket feltenni, igyekezni fogok válaszolni.
1: Nagyon jó, tehát ez lesz szombaton, és akkor vasárnap családi nap, tehát hogy... az kimondottan az a családos gyerekprogramok vannak. Szerintem ti voltatok itt a lányoddal?
0: Sajnos nem, mert nem. Pont elbetegedett szerintem tavaly, aha, vagy elutaztam, vagy valami volt. Ja, nem voltam itthon, igen, ezt emlékszem, mert igen. Nem, tavaly, igen, tavaly ilyenkor voltam Norvégiában, igen. Úgyhogy a múltkor kimaradt a maraton sajnos. De idén egyébként lehet, hogy kíséreljük. Mi lesz? Lesz bohóc.
1: Kérlek szépen.
0: Mert akkor én nem megyek.
1: Nézem neked, ugye a bohóctól még szomorú leszel?
0: Nem, az a baj a bohóccal, és én tényleg most magamra az equine rajongók után így a cirkusz rajongókat is. Tehát ugye a bohócnak van egy végtelen titka, hogy ő is tudja hogy te tudod, hogy ő egyáltalán nem vicces, és ezért mérges rád.
1: Aha, tehát a dühös bohóc.
0: Igen,
1: tehát akkor innen van ez a Joker figura ezekben a vizékben?
0: Hát a bohócnak van egy speciális...
1: Szomorú bohóc?
0: Nem az a szomorú, úgy egyáltalán maga ugye a bohóc, mint jelenség. Tehát ugye alapvetően a bohócnak van egy nagyon izgalmas szerepe a cirkuszban. Ő az, akinek mindent jobban kell tudnia mindenkinél, az összes kunstot jobban kell tudnia mindegyik olyan specialistánál, aki egyébként azt a kunstot tudja, mert ezért tudja megcsinálni rosszul a kunstot. Ugye? Tehát, hogy
1: hát igen,
0: viszont
1: igen,
0: mindez...
1: Tökéletesen ugye, elrontsa, ahhoz olyan jól kell tudni.
0: Viszont az igazság, hogy a bohócnak a humora azért alapvetően egy elég földszintes, vagy inkább pinceszintes történet. Alapvetően inkább idegesítő, és egyáltalán vicces, és tehát a bohóc az nem vicces, ez a rohadt nagy igazság, és nem szórakoztató, inkább idegesítő, és a nagy hazugság, a nagy spektákulum, hogy ő valójában, ő ugye szórakoztat, de ő a lelkeleg még tudja, hogy ő nem szórakoztat, és tudja azt is, hogy bár a performativitásban az emberek tapsolnak és nevetnek, de valójában rohadtul idegesülik. Ezért van ez a mély együttér. Tehát ő tudja, és te is tudod, és mert hogy tudja, hogy tudod, ezért gyűlöl téged. Igen.
1: És a gyerekeket is gyűlöli, az borzasztó lehet.
0: Hát, igen. Sajnálom, ha bohóc hallgatóinkat elvesztettük ezzel kapcsolatban, de inkluzívak vagyunk.
1: De nem lesz bohóc.
0: Nem lesz bohóc, hál' Istennek, jó?
1: Mert jazz barátaink, Ragadózó Madarak, Rutkai Bori Band lesz, Tombola, Slow Presso, gyerekprogram, live, tehát önismereti rajzolás lesz.
0: A Rutkai Borit azt szeretjük.
1: Rutkai igen, Bori Zságer Balázs, Áró Lőrinci, Natali Szende.
0: És azt egyébként a mindenkinek javaslom a Rutkai Bori koncerten, ahol részvétel, tehát egy nagyon magas zenei szinten folyó gyermekszórakoztatás van. Én azt gondolom, hogy...
1: A Kalóz Rádióban, a Bogrács Kalóz Rádió lesz 14-től 19-ig, illetve Tilos Bogrács 18-től 22-ig. Nem tudjátok, hogy figyeld, akik tudják, hogy ki mikor mit főz, az telefonáljon már be, mondja már el, hogy mi a menü, mire kell készülni. De tényleg, mert egyszerűen lehet, hogy azok mind pakolnak. Ti miért nem pakoltok? Menjetek pakolni. És akkor megyünk tovább, mert világzene nap lesz hétfőn szokásosan, amiket én szeretek, és ide biztos, hogy el fogok menni, mert lesz a Trans Global Underground, és hogy azt én annak idején, az idejében nagyon szerettem. Nem tudom, hogy most mennyire fog tetszeni, de annak idején, ugye ez egyfajta, hát nem tudom, ilyen etnoparti, ilyen arcos zene volt, ahogy nekem az tetszett. És nem tudom, ki lesz a Tilos Bogrács.
0: Sose hallgattam, nem tudom felidézni.
1: De lesz Hakumba, ők már voltak sokszor, a Zuba is, a Mehana, Amor Fati is, Eridzó, olyasok a DJ-k, ahit a DJ-k. Igen, hát a hétfő az lájtosabb lesz, nem tudom, hogy például akkor a belépő az ugyanannyi lesz, de vélhetőleg ugyanaz lesz.
0: Az igen.
1: Mondjuk a szerintem a kedd is hasonlóan a jazznap is jóval visszafogottabb lesz. A jazzboa, meg sitmob.
0: Nem jazzboys.
1: Jazzboys. Nem a francia jazzboys. Tehát jazzboa, vagy nem tudom akkor az, hogy
0: mert van egy jazzboys nevű formáció, ami egy trió, és őket nem
1: hát
0: szeretem.
1: Hát lehet, hogy jazzboys, akkor a többes számban a fiú i betűvel van írva, tehát én nem tudom.
0: Ja, igen, igen, ők azok, igen, úgy van írva. B-U-I-S, igen. Nem, ő nagyszerű, az egy trió, jazz trió. Azt hiszem, hogy dobga, basszus, gitár, billentyű talán, ha jól emlékszem, és őket mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Nagyon jól szólnak, nagyon egybe vannak, hát nagyon-nagyon-nagyon tehetséges zenészekről van szó tényleg. Azt hiszem, hogy annak idején még a, vagy néhány évvel
1: ezelőtt. Szóval két zene is ment egymás alatt, ez nagyon jó.
0: Hát ez a tökéletes spektákulum. Azt hiszem, hogy egyébként a Jazz Boys-nak volt a Beethoven-val is kollaborációja, és egy ilyen egy mini koncert abban a Petőfi híd, Pesti hídfőjénél van egy retro kocsma, ahol még mindig az alumínium vödörből merik a fröccsbe a bort, és ott volt, nem tudom, ilyen, elég régen, tehát hogy elég régen egy ilyen pop-up koncertje a Beethoven-nak, ami szerintem fenn van a YouTube-on egyébként, és ott a talpalával út a Jazz Boys húzta alá, és azt tudom mondani, hogy egyébként a legjobb, tehát a Beethoven-i legjobb szám verziói, azok így jelentek meg ezzel az élő és nagyon értő zenei.
1: De egyébként tudod, mi van? Az van, hogy én arra emlékszem a tavalyi jazz napon, hogy a kis teremben voltak igazán a durva. Fel. Igen, mert hogy ott nagyon kísérleti jazz volt, és az elementáris volt, úgyhogy most nagyon gondolkozok, hogy ide el fogok nézni, mert hogy nagyon jók voltak. És kedden megint lesz Szabad Egyetem, Tilos Szabad Egyetem, nem tudom, akkor ne te szombaton leszel, és nem tudjuk, hogy mi lesz a program akkor kedden. Az van, hogy te két órát fogsz, másfél órát fogsz beszélni, mert akkor csak egy szereplő lesz.
0: Nem tudom, erről nem mondom, hogy így a szervezés tilososan volt, de azért lássuk be, hogy tehát különösen a népírtás témájában én tudok beszélni fél órát, 45 percet, másfél órát, kettő és felett, egész napot, amik ki nem kapcsolnak. Tehát, hogy így ez megy.
1: Szerintem mi ismerjük ebből a rádióból, valaki beszól.
0: Halló.
2: Sziasztok.
1: Szia.
0: Halk.
2: Hallotok?
1: Igen.
0: Várj egy kicsit, még állítunk a történetet, most mondd kérlek.
2: Majd kiabálok. Sziasztok, Alex vagyok. A weboldalon is egyébként, meg a másik alkalmazásban is, hogyha megkattintjátok az eseményt, akkor mutatja, hogy ki főz, és hogy ki kérlek. A Szabad Egyetem is.
0: Tökéletes, látod?
1: Köszönjük.
0: A UX, igen.
1: Köszönjük. Köszönjük. Hú, de jó. Hú, figyelsz, egyre mélyebb, ugye?
0: A generációk közötti szakadék, amit egyik oldaláról nézzük.
1: Lakatos Sándor DJ lesz a Szabad Egyetemen. Exotika, egy misztikus zenei stílus az 50-es évekből. Ho-ho. Jaj, de jó. Köszönjük. Jó, hát akkor mindent mondunk. Megnézzük, hogy akkor te...
0: Akkor én vagyok-e igen, végül, vagy mi történt ez a szervezés?
1: Szabó Miklós, társadalmi drámák, mit tanít nekünk a népírtás? Csodálatos lesz, és a Tilos Bogrács szombaton tűznyúl, csicseri lecsó kuszkusszal, csetesek, sárga borsódál, ho-ho. A mit csetesek akkor? Is. Csetesek is...
0: Sárga borsó.
1: Dál.
0: Jó, hát oké. És akkor... egy jó magyar ételt már nem főz senki.
1: A pasta mista e fagoli. Helyettes reggeli. Sörpörkölt ördögök.
0: Jó, hát igen. Igen.
1: Sörpörkölt ördögök.
0: Egy pillanat azt hiszem, hogy ilyen ez a amerikai egészségminiszteres Kennedy is ilyen dögből készült pörkölt.
1: Pont most láttam, hogy fölkerült új videója, tudjátok, annak nagyon-nagyon őrült, már elfejtett a nevét, aki megette a cigit, meg a műanyagot evett meg.
0: Jaj, szegény, igen, de tényleg, komoly etikai kérdés, hogy szabad-e bárta. Meg úgy ki az, aki kirakja, mert hogy ő nyilván nem magát
1: rakja.
0: Most már magát, oké?
1: Hát igen.
0: Először igen, rákapott a spektákulumra.
1: Hamis színes butter chicken és panír pala. Figyeld, elmentünk ebbe a... Igen, már szégyeljük a magyarságunkat, látod.
0: Igen, ez van. Látod, nyert a Tisza, kész vége, mert nincs pince pörkölt. Tehát, hogy egy jó...
1: Semmi. Mindenki megy el a világba, és jövünk szerda alternap, ekkor én biztos, hogy leszek. Egyrészt a nagy színpadon lesz Európa kiadó, lesz Csak neked kislány. Én azt nem ismerem a zenekart. Csak így a nevét. Meg lehet, hogy hallottam egy-két számát a Hol is hallottam volna, talán nem tudom. Lehet, hogy voltak a maratonon is. De lesz Csókolom, Európa Kérdő, Depart, ugye a kis teremben jó, erős lesz a felhozatal, is lesz kibaszott emberek is, amiket én nagyon szeretek. Éjféltől
0: csak neked kislány, az egy teljesen oké, magyar alter.
1: Szerdán pedig Nemzeti Felkerés és a Color Lokál Karibi Körit és szexakció Káposztás Kondér. Na végre, az valami, az mondjuk kelet-európai, de az, vagy de egész európai jó. A Káposztás Kondér.
0: Egyébként az igazság, hogy igen, az egy ilyen pikáns, izgalmas kombináció, ugye a nagyon borsos káposztás tészta, és akkor esetleg
1: hát most
0: cukorral.
1: Nem tudjuk, hogy ez most húsos lesz, vagy nem igen. Húsos.
0: Ja,
1: és hogy savanyú, vagy édes káposzta lesz.
0: Hát igen, ezek izgalmas kérdések.
1: Bringa, regi és punk nap lesz csütörtökön. Tudjátok, ilyenkor kémia, lubricators. Okay, az olyanok, mint a Vibratorsnak a segédanyaga, nem? Tehát, hogy
0: hát lehet, igen.
1: A Vibrators lubricatorral működik jól.
0: Ez így egy ilyen komplet, igen.
1: És akkor Ladány Benet, tehát a regi, tehát aha, regi, most a regi, aha,
0: ez szóval még létezik, meg az együttes?
1: Igen, kerti színpadon, én azt gondolom, hogy ott inkább a nagy színpadon regi lesz, mint punk, és a kis teremben lesznek inkább a punkok, és hogy nagyon örülnék neki, hogyha 30 alatti punkok is lennének.
0: Igen,
1: mert ez egy picit olyan, nem ez a punk, hogy az ember már szégyeli, vagy nem azt, bocsánat, tehát nem szégyeli, hanem hogy hát, vagy hogy ez egy ilyen szubkultúra lett, egy ilyen kor szubkultúra, és X generációs, hát, azt gondolom, figyelj. Az én generációm szubkultúrája.
0: Igen, és én az igazság, hogy a punk szubkultúrára sose gondoltam túl sokat, tehát hogy így a zene az lényegesen értékesebb, mint a körítés. És ez az ilyen kényszeres, tehát tudom, biztos a Henry Rollinsnak szerintem az önéletrajzi írásai, azok túlságosan meghatároztak a punkkal kapcsolatos véleményemben. Aha. És az az ilyen nagyon korai felismerése, hogy egy elméletileg ellenkulturális közeg ennyire konzervatív, és egyébként reakciós, az nekem úgy meghatározta ezt a viszonyrendszeremet, hogy így nem tudom, hogy meg ki van találva, hogy te hogy lehetsz punk, tehát tudod, tehát, és ez így azért a kezdetektől fogva, és érdekes módon Magyarországon nagyon izgalmas, hogy ezek a antikapitalista fogyasztás ellenes zenei kultúrák éppen fogyasztási cikként és fogyasztói kosarakként jelentek aha. meg, még a rendszerváltás előtti Magyarországon. Na mindegy, erről, de ne hagyjuk lóba.
1: Beszéljünk erről egyszer, halló!
0: Halló!
2: Szevasztok! Figyelj, nem ismerem ezt a neked kislány, ugye így hívják a zenekart?
0: Igen.
2: Csak az ugrott be nekem, hogy egy ilyen zenekar névvel befut, az így hány bugyihoz adja meg a hozzáférést.
1: Hát igen, igen, abszolút, tehát ez abszolút a glamnek ez a része, nem?
0: Hogy, nem glamesek, ők abszolút, tehát emlékszem, amikor még létezett a Frisco. Igen,
2: csak a névem bizé rugózok.
1: Igen, abszolút, én is csak.
2: Bugyi, vagy igen. Hogy hívják ők? Grupik, igen.
1: Hát figyeld, ennek van, tehát a mostani szexben ezt fuckboyoknak hívják, de hogy tényleg, ja, tehát igen, mert ez kimondottan arról szól, hogy buli, fanta, meg csajok.
2: Tehát ez amúgy te vagy az Basa, ugye?
1: Igen.
2: Ó, baszki, utoljára a papó műsorában beszélgettünk. Örülök, hogy hallak.
1: Mindegy. Na, én is.
2: jó műsor.
1: Köszönöm. Hello. Hú, vannak új hallgatónk is. De...
0: Igen, hát a maratonra befutnak az emberek.
1: Ez nagyon jó.
0: Szóval azért nem tudom, csak ezt azért hozzá kell tennem, hogy tehát én emlékszem ezekre a srácokra, a zenéjükre nem emlékszem, de ilyen jó 12 évvel ezelőtt volt egy Frisco nevű hely, amit fiatalok üzemeltettek fiataloknak, uh-huh. egy kis pincehelyiség volt a Rádai utcához közel, és ők azok a srácok, akik lejöttek, és akkor akusztikus basszusgitárral meg ilyen ez a Melyik az a gypsy jazz gitár? Ugye az a fajta ilyen jazz gitár, ez a spanyol típusú, ami ilyen kicsi hangjukja van, és ilyen nagyon ilyen perkusszív, ilyen fémes hangja van, tehát kifejezetten az ilyen roma jazznek, a spanyol roma jazznek a szandját adja, vagy franciának, mindegy, majd kihajítanak, ebben a részben vagyok annyira edukált, de maradjunk annyiban, hogy és akkor ott zenélgettek, teljesen szimpatikus rácok voltak, az, hogy alapvetően nem ezek a egyébként, tehát hogy azt tudom mondani, hogy ez a név az abszolút ironikus, mert hogy nem ezek a tehát, hogy nem a grupi centrikus együttesek közé tartozik, azt hiszem. Úgyhogy őket is hallgassátok meg mindenképpen. Háló!
1: Szia!
3: Sziasztok, Norbi vagyok. Hát már hogy a fenében lenne adányban a 27? A fesztiváljuk is van, ami idén előre vetett programajánlót hallottuk most.
1: Július. De azt lekeverem, mert most maraton van.
3: Hogy? Akkor nem mondom.
0: Jó, lesz, keresetek rá.
1: Keresetek rá.
3: Júliusi történet, a maratonnal az már rég oda van a júliusban.
1: Jó van. És te melyik napokon leszel?
3: Sajnos nem tudok részt venni most idén a maratonon.
1: Nem leszel itthon?
3: Ez olyan időpontban van nekem mindig ez a maraton, hogy voltam már maratonon, összejött, de legtöbbször nem áll össze a dolog. Viszont reggel nap, meg a punk nap, hogyha nem tudom, hogy kik lesznek a DJ-k, a Bob Marley-nak a Punky Reggae Party című számát azt mindenképpen ajánlom játszásra azon a napon.
1: Hát figyelsz, szerintem, hogyha egy 20 000-es odaragasztasz a homlokára a DJ-nek, most így felajánlásként, akkor ha hallja, akkor le fogja játszani.
3: Tényleg.
1: Azt játszd el, hogy?
3: Nem tudom, hogy előkerítem a DJ-ket.
0: Húzd meg a nótámat.
3: A furcsa párosítás egyébként, de jó lesz az.
1: Elmondom neked, hogy Pepino, DJ Áfonya, Semantic 4, vagy Semantic 4, DJ Peta, és Dollár Vics B2B Naut 83, hát a Naut Lacika nem hiszem, hogy el fog játszani neked egy ilyen regiszámot.
3: De az Áfonya el fogja
1: játszani. Az Áfonyának fölraksz így van egy 20 000-est a vonójába.
3: Oké, akkor... kösz az infót, akkor majd az Áfonyával konzultálok, és vagy a 20-as.
1: Köszönjük! Hello.
0: Na most egyébként, hogy szóba került, én most többenek rá erre, hogy egyébként a Ladány Bene 27 az tulajdonképpen óvodáskorom óta folyamatosan létezik. Ez nagyon... nem, tényleg, 85-ben.
1: De vannak ilyen zenekarok.
0: Igen, a Wikipedia most korán... volt, igen, 85, és
1: Omega.
0: Szerintem ez tök jó, tehát hogy figyelj, nem tudom, hogy mekkorák voltak a tag. Egyébként, tehát nekem az én nem tudom, világnézetemben a hosszan és kis tagcserékkel, vagy tagcsere nélkül működő együttesek, az egy ilyen külön kategória egyébként, ami így a respect listen az úgy fenn van, tehát nem tudom, hogy ott mekkorák voltak a jövésmesek ezen együttesen belül, de az mindig jó, ha vannak. Ugye azokat már kevésbé csípem, ahol már ugye mindenki leváltozott, csak Pataki Attila ugyanaz. Nem tudom, hogy ez van.
1: Na figyelsz, Bandita Rádió az betyárlevest fog készíteni ezen a csütörtöki punkis napon és regi napon, meg lesz szivárványköri természetesen, tehát hogy kész Banglades, India, Dél-Kelet-Ázsia elfoglalt minket. Mondjuk
0: hát az
1: azt is van. Megértem, hogy...
0: Várj, de még a punkokról beszéljünk, mert ugye...
1: Jó, beszéljünk a punkokról. Figyeld, én azt gondolom, hogy amikor én azt mondom, hogy generációs, az, hogy az igazából a punk az a 70-es évek közepén elejétől indul be, és
0: itt Magyarországon
1: vagy? Nem, az engem nem érdekel, hanem hogy, hogy ne legyen spektáklum, hanem hogy amikor ez az érzés kirobban, és hogy ami Magyarországra érkezik, az nagyon... nagyon szűrt. Aha. Tehát, hogy azt gondolom, hogy éppen ezért túl sok említésre méltó zenekar nincs az idejében. Tehát egyrészt van egy elkésettsége, másrészt pedig, amikor nagyon rosszul vannak kezelve szerintem ezek az együttesek. Tehát elég, hogyha tényleg, tehát börtönben csak azok ültek, akik akik igazi punkot játszottak, és nagyon kevesen ültek börtönbe, mert tulajdonképpen érted, tehát, hogy most, ha az etát azt mondom, akkor ugye még etáról mindig azt mondják, hogy ők azért rózsadombiak voltak, tehát ők nem ültek le, pedig volt szövegük. Azt gondolom, hogy a Moson se ült le, egyedül csak a
0: CPG. Hát engem a magyar pánkban mindig zavart ez a szélsőjobbos átcsúszás.
1: Van egy ilyen része.
0: Ugye a Dürerbe is felépetett egy ugye, rendesen náci együttes. Az annyira azért nem oké. De hát igen, mert hogy ők igazából pánkok, és akkor nem tudom azért, hogy tudom, hogy Szálasi, meg nem tudom, mit tudom én, miről énekelnek az meg, hát végülis ez belefért, mert hogy az akkoriban rendszer ellenes hát volt inkább, és nem izé, én ebben nem fejesen értek egyet. Szerintem az izé egyébként a Sex Pistolsnál is ez a, nem tudom, horog keresztezés, ez szerintem ott is nagyon volt földszintes provokáció. Ugye nem véletlen, hogy egyébként ezt az angol típusú pánkot azt így nagyon izgalmasan lehet a spektákulumban egyébként rögtön a nulladik ponttól kezdve kifigurázni, és nem véletlen, hogy tele van egyébként az ilyen sketch comedy különösen volt a 2010-es években az Saturday Night Live-nak egy néhány évada, amiben a, hogy hívják, elfelejtettem, hogy tök mindegy, de az egyik fő ilyen író és komikus, az elképesztő zene rajongó, nagyon tehetséges zenész többfajta hangszeren is, és elképesztő punk rajongó. És ezért ott, ha rákerestek, akkor több sketch van, ami így nagyon ügyesen éles látón figurázza ki a punknak az angol társadalomban betöltött szerepét, ami tulajdonképpen tényleg így a középosztálybeli establishmentnek az eszköze, és ugye nagyon ügyesen mutatják meg ezeket az ilyen teljesen szürreális interjúkat, amiket szintén meg tudtok keresni Google keresésekkel, amikor behívják a különböző punk együtteseket a BBC-be, és akkor ott így cigizik a csáv, és akkor mi a véleményed a királynőről, és akkor örül, hogy elmondja a csávó, hogy hát a királynő az egyébként
1: Én ezt
0: csinálhat.
1: Másképp látom, de igazad van.
0: Tehát, hogy ez a felhasználtság, ez a nulladik perctől kezdve. Halló.
4: Halló, sziasztok, bocsánat, kimegyek a rádió mellől, mert én rádióról hallgatlak, hogy a Molnár Gergelynek
1: hát
4: is
1: Spions, igen, hát igen.
4: Az ikonográfiájában szerepelt ugye a vörös csillag mellett a tehát, hogy ez
1: Csavar a kereszt, ez a szvasztika.
4: Igen, szóval, hogy nyilván arról szólt, amiről azóta, az Orwell óta az is tud, aki szerette volna, nem így van, de egyébként meg azt akartam még gyorsan mondani, hogy a Sex Pistols énekese, aki most itt járt, Johnny Rotten, már nem mint Rotten, hanem Lyndon, ugye az
1: John
4: az igazi
1: Lydon,
4: neve?
1: Igen.
4: Lydon,
0: Lydon, de tök mindegy.
1: Lydon, nem tudom, hogy kell kimondani, és Lydonnak mondom.
4: Amikor,
1: mondod, jó.
4: Az EU-ból kiléptetése folyt Angliának, akkor ő amellett kampányolt.
1: Hát sőt, Trump mellett kampányolt, tehát hogy mondjuk szerintem, én nem tudom eldönteni, hogy amikor ilyen vagy olyan dolgot csinál, azt még mindig folyamatosan polgárpukkáztás miatt csinálja-e, vagy...
4: Hát nem, mert azért ottan csináltam a Pettik Ádámmal egy interjút, akkor nem sokkal a kilépés után, vagy valamivel, és beszélt arról, és utána is néztem, hogy a munka erőpiacsal kampányolt Johnny, hogy az angol munkástól elveszik a munkát.
1: Hát akkor ők pont elkopták az orosz propagandisták, mert ők ezzel ijeszgették.
4: Nagyon mindegy, csak eszembe jutottak ezek, bocsánat.
1: Ági is jössz a maratonra?
4: Megyek.
1: És melyik napodat nézted ki, vagy nem lépsz föl?
4: Hát igazából én magát a forgatagot szeretem, aha, meg azt a jelenlétet, ami ugye arról szól, hogy mennyien támogatják a rádiót. Úgyhogy majd mindent, majd valamit, vagy akármit, bármit biztos jó lesz. Beleszek Buda Géza bográcsába, haverom, aha, is fog főzni.
1: Melyik nap? Aztán,
4: szerintem 9-én. Lehetséges? Aha.
1: Nézem. 9-én.
0: Akkor csapjunk neki hírverést.
1: Akkor ez lesz a Start Galéria Budapest, hamis színes butter chicken és panír palak.
4: Mit lehet a bográcsába? Remélem, hogy
1: olyan... Jó, de Start Galéria az így nem mond semmit? Start Galéria?
4: Hát a Gézával kapcsolatban, igen, most nekem nem, de majd holnap újra betelefonálok, mert ma találkozom Gézával, jó, és megkérdem.
1: Kérdezz meg, hogy mikor, milyen álnéven főz.
0: Gyertek és okay, kóstoljátok.
4: Kalapos emberünk talán így, de nem tudom. Jó, na jó van, köszönjük.
0: Köszönjük.
4: Hello. Hello. Hello, sziasztok.
0: Igen, mindenki jöjjön, vásároljon a ételjegyet, kóstolja meg az ételeket. Szívvel, lélekkel főz mindenki. Mire jöttünk a főzésről?
1: Igazából igen. De egyrészt az, hogy nagyon gyorsan betelt most a főzés. Tehát, hogy nem is volt nagyon, hogy is mondjam, tehát, hogy nem kellett nagyon propagálni a műsorkészítőket, hanem mindenki hoppá, viszont péntek eklektik napon halászlé lesz, majom a vízben, és csép nyikom, igazi halászlét fognak főzni. Majd biztos elmondják, nyilvánvaló, hogy ilyen nagy mennyiségben bajai sztájt nem lehet csinálni, csak Szegedit, vagy egyfajta fúziót, majd elmondják, hogy ez hogy van, hogyha majom a vízben hallgatja ezt a műsort, és lesz még paddizsán pörkölt, eklektikus, úgyhogy ez most nekem ez a nap tetszik a legjobban már, de ez az én egyéni ízlésem, úgyhogy nem szeretnék. És a Szabad Egyetem ismét lesz pénteken. Barotány Zoltán, Minek, Csonka Magyarország, Kristálykert, Asszimiláció és Változás, Változatlanság az elektronikus tánczenében, tehát akkor egy tánczenei fejtágítás lesz. És az utolsó nap, és kik lépnek föl az eklektikon, ugye, ja, itt lesznek azok a furcsa, tudod, valami ilyen furcsa sisakban, mint a nekem a
0: Pet Shop Boys,
1: Klukluxkán jut eszembe, az a Decolonize Your Mind Society, az van, és ők ilyen nagy furcsa, vagy püspök süveg, vagy aha, olyan furcsa, vagy nem tudom, ilyen, valamiben írt be valami, ezében lépnek föl, de ők lesznek nagy teremben.
0: Aha, aha, nem ismerem őket, az igazság, nem vagyok elég cool.
1: Érdekes, érdekes zenét játszanak, de nem, biztos, hogy nem punk.
0: Ja, hát ez egyértelműen pszichedelikus, rituális, igen, performance,
1: igen,
0: a negyedik világ zenéje, és budapesti központ, vagy Budapesten alapul, de ugye ez így, de maguk a résztvevők nem mind magyarok, ha jól látom. Igen.
1: És azt látom, hogy itt az eklektik napon a kis teremben is inkább DJ-k lesznek, de majd mondjátok azt, hogy nem, de igen, tehát ott már DJ-k lesznek, és ugye az utolsó, a parti nap, a tilos parti nap, amikor azt látom, hogy hát a szokásos tilos fellépők és sok tilos DJ, vagy lesznek tilos DJ-k is, ezt majd boxoljátok le, hogy a tilos napon miért nem csak tilos fellépők vannak, én csak fölvetem.
0: Háló.
4: Haló.
1: Haló.
0: Szia.
4: Újra tilos rádió, bocsánat, kivettek egy utolsó baromságot, mondtam ezzel a Molnár Gergely svasztikával.
1: Mert nem volt neki svasztikája, csak vörös keresztje?
4: Vörös csillagja.
1: A vörös csillag, vörös
4: csillagja.
0: És annyit bekebelezte a
4: propaganda. Az Anna Frankos szám miatt.
1: Igen, ja, értem, volt az élményed.
4: A fasiszta kommunizmus hirtelen minden boing, így bepörgött. Úgyhogy bocsánat.
1: Visszamondjuk, jó, oké.
4: Azok hülyeágizhatnak, de megkövettem.
1: Köszönjük.
4: Hello.
0: A jelenség a faktualitástól függetlenül tárgyalható.
1: De például nekem, mondok valamit, tehát például túl sok mindent nem vártam én a Punktól, és mondjuk amiről te beszélsz, az létezik, tehát hogy ezt megragadja a spektákulumnak is az irodalma, hogy használja föl a lázadást abban a szent pillanatban.
0: Abban a szent pillanatban, igen. Saját céljére így van.
1: És ennek van egy kifejezése is, amit az előbb az eszembe volt, de most valaki kimosta.
5: Hello, Iván vagyok, de fejezve.
1: Nem, mert elfelejtettem, mert kimosták, ezek a betelefonálók kiütötték a fejemből.
5: A sok fasz.
1: Nem azt mondtam. Hát de az, de hogy izé csórók, hogy nem mondanak számokat, meg hogy 10,
0: nem akarnak
1: 20,
0: fizetni.
1: Nem akarnak fizetni. Te mennyit adnál egy spektákulum? Egy spektákulum pólója.
5: Mint Tilos, de nagyon keveset idén is fogok, sokkal kevesebbet, mint eddig. Részben azért, amit kisember mondott.
0: Mit mondott a kisember?
1: Hát, hogy nem átlátható, és hogy hát, nem tudjuk eldönteni, hogy azért nem átlátható, mert nem átlátható, vagy azért nem átlátható, mert az átláthatóság megteremtése plusz erőforrásokat igényel.
0: Nem.
5: Ezt hozzátenném, hogy ez egy rohadt nagy projekt volt, ez a költözés felújítás. Igen. És bent volt Orbán Gábor egy műsorban, azt hiszem a Konstiéknál,
1: és betelefonált
5: mániákus kisember, és teljesen normálisan kérdezett az átlát a projekt számairól, láthatóságáról, és iszonyú tökend ilyen magasról így lemosolyogva pattintotta le, ami megmondom őszintén, abban a pillanatban egy olyan elhatározást eredményezett, hogy egy nullát fogok adni a Tilosnak, de ez már egy picit enyhült, de hogy nagyon durván változnak a dolgok a Tiloson belül. De nem ezért telefonáltam, most már ez, igen, ez a fordulat, hogy sajnos Molnár Gergő, ha nem is tett ki horog keresztet, nem tudom, rettetesen megment a végén, és például a migránshozásban, ő mint migráns, túltett az Orbáni migránshozáson az oldalán, olyanokat őrjöngött, hogy az rettetesen kiábrándító volt. Nagyon szomorú.
1: Hát nézd, azért igen, tehát hogy nem lehet tudni, hogy ő neki az emigrációban milyen hatások érték, mi volt az, ami ezt kiváltotta. Jó, hát, tehát, hogy
5: magyarázhatjuk, mosdathatjuk.
1: Nem akarom mosdatni, mert hogy a John Lydon se lehet nagyon mosdatni.
0: Meg nem is kell, egyébként. Tehát igen, szerintem ez fontos, tehát a Szolzsenyicin is, ugye lássuk be, hogy az élete, sőt ugye hosszú műveket írta arról, hogy a zsidó összeesküvés így meg úgy, tehát hogy azért attól, hogy valaki mondjuk nagy alkotó vagy művész, attól, hogy az nem jelenti, hogy nem fog megmenni bármikor az életében.
5: Igen, csak az ember, tudod, hát én szexpisztosos voltam, és most így, tehát nagyon szarul esik, már elég egyenes út vezet ide, hogyha belegondolok, de például Yellow Piafra megmaradt.
1: Igen.
0: Hát, hajaj.
1: És pont ezt akartam mondani, hogy nekem az egyik nagyon nagy kedvencem a Charlie Harper és a UK Subs, és a Charlie Harper most már 44-es, számoljátok ki, hogy akkor hány éves, és ő ugyanúgy megmaradt, és hogy igen, és 30 pluszos volt, amikor elkezdett énekelni egy tinédzser együttesben.
0: Hát lehet, hogy még ez nem teljesen független attól, nem, hogy ugye rajta meg, tudod igen, maradni igen.
5: És ha már a punknál tartunk, kijött új Paul McCartney mellett.
1: Na. És nekem azt mondja, Marika, hogy mennyit ér meg neked egy spektákulumos póló?
5: Egy spektákulumos póló?
1: Igen.
5: Hát figyelj, azért te nem nagyon ronda, te tervezted?
1: Kifogom.
0: A bizalom. Figyeld, a bizalom éget.
1: Figyeld, a bizalmadat nagyon élvezem.
5: Csak azért kérdezem.
1: Figyeld, a bizalmadat nagyon élvezem, ki fogjuk rakni a műsor oldalra a két verziót.
5: Én mindenképpen szeretnék egyet hordani, jó. Tehát nekem sokat megér.
1: Jó. Szerintem nem néz ki rosszul.
0: Egyébként nem néz ki rosszul.
1: Tehát, hogy nincs benne túl nagy design, de...
5: Nem ez a fotó izé, hogy két mosás után már nincs rajta semmi.
0: Figyeld, a technika
1: ugyanott fogják mesél. Készíteni ezt a pólót, amit általában, ahol a tilos pólókat készítik.
5: Akkor az citázott. Jó,
1: ez mind később kiderült. Nem, hanem tegnap derült ki, mert én fölhívtam a Misit, és akkor kiderült, hogy a Misi csinálja már régóta a tilosnak a pólóit is.
5: Szeretlek benneteket.
0: Köszönjük, viszonozzuk. Hello. Áradjon a szeretet.
1: Így van, áradjon a szeretet. Tehát elérkeztünk, tehát hogy igazából nagyon hasonló ez a program, ez a 9 nap. Még kuratóriumban is, szerkesztőségben is nagyon sokat vitatkoztunk azon, hogy nincs ez egy kicsit megcsontosodva, vagy nem kerül-e többe a hús, mint a leves is, hogy ezen nagyon sokat meccseltünk, és ugye most van az, hogy akkor a potméter most ad egy olyan árat, ami mondjuk nem azért sok, mert 5000 forint, hanem azért sok, mert ha ott elköltesz egy estét, akkor nagyon drága a Dürer. Bocsánat.
0: Ez kétségtelen.
1: A legdrágább az alternatívok között.
0: Halló.
4: Bocsánat, megint én vagyok. Buda Géza néven 8-án káposztás passzúja bográcsosok között húsos lesz.
1: Aha, úgyhogy, 8-án.
4: És ez a világzenei nap, egyébként A Transglobal Underground az a kedvencem.
1: Na akkor biztos, hogy találkozunk, mert oda én is megyek, mert nagyon szeretem.
4: Spektakulbos polót fogok venni, igen, megér nekem a Tilos Rádió valamennyi sokat, amennyi lesz szépen. Nagyon
1: köszönjük szépen.
4: Akkor ez volt a harmadik betegség.
0: Ne, nálunk nincs limit.
1: Hello. Okay. Tényleg, névzeni műsor, káposztás, passzú, igen.
0: Jó. Egyébként még így eszembe jutott, mert hogy tényleg így fel-fel jön ez a kommunikáció, transzparencia, aha. És mindig csak az jut eszembe, hogy azért lássuk be, hogy erre is oda kell figyelni, hogy az emberi viszonyok nagyon sérülékenyek, és adott esetben hogy hogyan kommunikálunk, adott esetben azért, mert egy szituációban mi magunk kellemetlenül érezzük munkat egy felkérdezésnek vélt kérdéstől, mert azt gondoljuk, hogy hirtelen abban a szituációban, mondjuk adott esetben a háttérben meghúzódó más feszültséges és konfliktusok miatt ez ugye nem a kérdezővel kommunikál adott esetben mondjuk, akit ugye megkérdeznek, és akkor utána ezek a válaszok nagyon messzire hullámzó hatást tudnak kialakítani egy közösség életében, hogy nem megfelelő üzenetet tudnak mondjuk a közösség kapcsolatban kialakítani. Úgyhogy ez talán csak annyit jelent, hogy legyünk megértők egymással. A feltétel, azt javaslom, hogy a játék elméletben ez a megbocsátó játékban legyünk, amikor elképzelhetőnek tarthatjuk azt, hogy a hiba történt a kommunikációban, és akkor próbáljunk meg újraindítani.
1: Szerintem a megbocsájtás, az a baj, hogy az a passzív, az a befogadó oldalról...
0: Na jó, nem a megbocsájtás...
1: Befogadó oldalról működik, tehát Mariko...
0: Tehát, hogy a megbocsátó játékelméleti, ez ugye az elnevezése, tehát, hogy akkor forgiving, vagy valami...
1: Akkor mondd el, hogy mi ennek a szereplőknek a... Akkor ebben a játékban...
0: Nem, a sima játékelméleti felállás az, hogy A és B együtt működik addig, amíg valamelyik nem működik együtt, és abban a pillanatban örökre megszűnik az együttműködés. Uh-huh. És ebben van ugye a megbocsátó verzió, ami sokkal hatékonyabb, mint a másik.
1: Ez a megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel?
0: Nem, hanem hogy van ugye a tic-tac-toe, ugye? Tehát, igen. Hogy adok, adsz, adok, adsz, adok, nem adsz. És akkor, ha én ebben azonnal megszüntetem a kollaborációt, akkor az egy lose-lose helyzet. Miközben lehetséges, hogy az történt, hogy adott, adtam, nem adott, az lehetséges, hogy a kommunikációban volt hiba, tehát lehet, hogy adott, csak hozzám az nem ért el. Ugye ez játékel, mert ez most egy elméleti elképzelés, ezért bele kalibrálja azt, hogy lehet, hogy hiba történt, és ezért nem rögtön vissza, tehát nem megszünteti a kollaborációt, hanem had egy laufot a dologra, és csak akkor szünteti meg, hogyha ugye megismétlődik. Na mindegy, tehát ez ennyi, tehát hogy most a megbocsátást azt engedjük el kifejezés, mert kizárólag technikai leíró.
1: Én nem, mert csak azért mondom, mert hogy amikor ez a megbocsátás nem tört, a nem egyik oldalról megtörténik, de a másik oldal pedig részéről lezártnak tekinte egy kommunikációs, vagy egy fordulót, akkor az tud sebet hagyni.
0: Abszolút,
1: a másikba.
0: Nem, ez...
1: És én pont azt akarom mondani, hogy szerintem meg nem a megbocsájtás van, hanem hogy arra kell az embernek mindig a világba felkészülnie, hogy nem mindig baráti kérdések. Tehát érted? Tehát, hogy kritizálhatják is az embert.
0: Ja, nem, ez a másik.
1: Tehát az, hogy a kritikának való válaszolás, vagy ellenállás, vagy annak a kezelése, szerintem az a legfontosabb technika, mert különben iszonyatosan hamar sündisznóvá válik mindenki.
0: Hát itt meg ugye a mély struktúrák, a tanultehetetlenség, tehát mind, amiről eddig beszéltünk, és ugye ez itt akár ha megnézzük a második kerületi eseményeket, vagy egyáltalán, hogy hogyan fog tovább menni ez az ország, hogyha tényleg meg akarjuk változtatni, abban tényleg ez van, hogy ne ezeket a rossz, mély strukturális működéseket vigyük át, ahol a kritika az kapásból a nem kollaborációnak, vagy a nem együttműködésnek a megfeleltetett dolog.
1: Hát tehát még annál is durvább, mert a kizárása a térből, a kommunikációs
0: tehát,
1: térből.
0: Tehát, ha kritizálsz, akkor nem. Tehát, ugye akkor te mégsem vagy benne. Vagy. Igen. És lássuk be, hogy egyébként ez nagyon sok munkahelyen, nagyon sok intézményben kifejezetten ugye rossz működéseket, toxikus környezetet alakít ki. Szerintem nagyon sok területen, úgyhogy erre oda kell figyelni, de én csak azt próbáltam mondani, hogy, hogy igen, tehát hogy azért érdemes ebben hagyni megértést a sztoriba, hogy lehessen mondjuk korrigálni. Ugye a rendszer csak akkor tud korrigálni, hogyha adnak neki lehetőséget. Ugye én szerencsére vagy nem szerencsére túlságosan le voltam terhelve, hogy ez bármilyen tudásom legyen.
1: De egyébként emlékszel, hogy most fel akarom eleveníteni, úgyhogy most lehet, hogy addig berakok egy, mert hogy beszéltünk a rendszerváltás, a választások utáni programban, hogy ott milyen technológiák vannak.
0: Aha.
1: És ott a szóval volt már mindjárt. Berakok nektek egy olyan zenét, akik fel is olvasom, mert nagyon kedvesek. Ez lesz az utolsó, amivel büntetlek titeket, vagy magunkat, vagy nem büntetlek, hanem hogy hát másképp vagyunk behuzalozva, hogy mi vagyunk az IFA, egy magyar abszurd alternatív rockzenekar. 80-as évek új hullámos hangzását keveri a nyers underground hangulatos hangulattával, ironikus, abszurd, szürreális. Azoknak, akik kitalálják, hogy melyik együttes, melyik volt az egyetlen együttes, amit hallottak ezek a srácok, amikor megcsinálták a saját együttesüket, azoknak csak 15 ezer forint a pólónak az ára. Mindjárt el is kezdem nektek, de tényleg nagyon kedves, csak már azt sem tudom, hogy hol vannak a

0: Hát nekem is eljutott eszembe, amit a csetesek írnak. A csetesek ugye okos emberek.
1: Én azt eredetiben sem szeretem, úgyhogy...
0: Társadalomdrámák, maraton. Ez 8 van. Percig nyomjuk még a maratont.
1: A spektákulum társadalma, társadalmi drámák, Tilos Rádió, FM 90.3. Igyel még egyet, és fogd a spektákulumra. Külön pólók kaphatók majd limitált, ultralimitált példányszámba.
0: Igen.
1: Pultozási napunkon dedikált adható
0: velünk. Ezt kell megmondani, hogy azt beszéltük meg, hogy csütörtökön. A műsorunk napján beállunk a
1: pultban, igen. Tekerjük a verklit.
0: Igen, beülünk, és meg fogjuk eladni az összes pólót. Nem csak a miénket, hanem ami létezik.
1: Az A4-es pólókat is eladjuk. Mindent eladunk, mint az Állami Áruházban, gyermekkorom kedvelt filmjében. Tényleg, nagyon régen nem láttam, meg is
0: nézem. Eszembe jutott, rekuperációnak hívják a szakidomba, amikor azonnal rámegy a lázadásra, és azonnal kifordítja, és még amikor, hát tulajdonképpen ugye tavaly a Szentesi konferencián, ugye hát amikor kijött a Rock'n'Roll Swindli lemeze a Sex Pistolsnak, és a színítottad ugye a dupla lemeznek a borítóját, akkor ott volt a merchandise.
1: Ja.
0: És akkor ez volt maga a... Tehát abból a szempontból, hogy szerintem ugye a McLaren, aki meg a Vivienne Westwood, akik azért egészen biztos vagyok, hogy kapcsolatban voltak a szituacionistákkal, és ismerték a munkájukat, mert ugye volt angol grupja is ennek a csapatnak, a posztszituációnistákról nem is beszélve, akik Angliában voltak erősebbek, ott volt nagyon komoly mozgalom, szóval, hogy igen, tehát, hogy ők ezt kihasználták, csak aztán és
1: jó.
0: Hova szarj? Érted, tehát, hogy ezzel nem tudok mit csinálni, mert hogy ezzel a tettel tulajdonképpen bebizonyított egy működésmódot, hogy mindent el lehet adni, és ott volt egy olyan lemezük is, azt hiszem a Spunky, amin meg egy aranylemez le volt szarva, és be volt lakkozva. És akkor, de ezt már tovább nem lehet.
1: Hát jó, csak ez ugye...
0: Mert pont, hogy ez már unalmas, is ismétli magát, igen. Tehát hogy ennek már nincs.
1: Igen. Hát ugye kívülre elég, tehát igen, tehát ez nem véletlen, hogy mondjuk én a Dead Kennedys szeretem, meg ugye azokat az együtteseket, amik, mivel

0: Én ezt egy tartom állításnak, hogy azért a igen, tehát minden művészet, hogy mondjam, szerintem minden művészeti irányzatnál eléggé gyors rápillantás, és hamar elválik a sárkány fűárusítás a minőségtől, vagy nem tudom, tehát a művészettől. Tehát, hogy a bluff és a művészet az el tud válni egymástól, és akkor is, hogyha része a művészetnek, hogy megpróbálja magát bluffként előadni egyébként. Tehát, hogy ez azért így megmutatkozik, hogy, és szerintem tényleg a művészetnek a befogadásában, és a művészet által generált katarzison keresztül ezt így a művészetet befogadó hamar meg tudja különböztetni, hogy itt külsőségekről, egy gyors fogyasztási cikkről, vagy ténylegesen művészetről van szó. Ennyi. Ezt mindenki maga döntse el. És szerintem a punkban a nulladik perctől kezdődően nagyon sok a forró almás táska, és visz,
1: Forró, igen.
0: hát igen, tehát hogy ami szándékosan vagy szándékolatlanul a rögtön forró almás táska volt, és vannak azok, amik meg tényleg akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a rendszer részeként, de ténylegesen, fundamentálisan ellenébe megy a spektákulumnak, ha máshol nem, akkor úgy, mint a kritikai társadalomtudomány, hogy eszközkészletet ad annak a felismerésére.
1: Hát tehát én se gondolok más, csak azt, hogy ne felejtsünk el kérdéseket föltenni, ne felejtsük el, hogy amiben vagyunk, az nem az Istentől származik ez a rendszer, és hogy
0: De mi vagyunk rendszer.
1: azok a logikák és azok az automatizmusok, amik az életünket végzik, tehát hogy tehát az életünket így éljük, azok
0: Hát igen, csak önmagában a kérdéssel, ugye az mindig ugye ez a nagyon érdekes dolog, hogy itt
1: azok
0: van.
1: megváltoztathatók.
0: Azok megváltoztatnak, meg úgy értem, hogy az attitűd is fontos, tehát hogy itt van ez a 500 millió adófizetői pénzből működő független hír, nem tudom, portál, ahol ugye más se csinálnak, csak független kérdéseket tesznek föl, ami azért vicces, mert valójában nem is igazán kérdések, meg nem is igazán függetlenek, amiket feltesznek, de mégis az az identitás, hogy itt ez az a hely, ahol a független kérdéseket felteszik. Érdekes, érdekes igen. Na mindegy. A maraton az, ami. Igen, a maratonon a krumplileves az krumplileves.
1: Így van. A póló az póló, a sör az sör, a koncert az koncert, és a támogatásotok pedig a támogatás.
0: 100 forint a hideg lángos.
1: Mert tényleg ebből van a legtöbb pénzünk. Nem hiszem, hogy a norvég alap meg fog érkezni.
0: Hát nem
1: idén,
0: hozzánk érkezik először,
1: de,
0: attól tartok.
1: De hogy azért megérkeznek olyan alapok, amelyekhez annak idején, mivel NGO szervezetek, vagy hogy nem magyar szervezetek, mertünk pályázni, de most belületek élünk 100%-ig, úgyhogy ennyit tudunk mondani. Akkor hallgassunk meg akkor egy Yellow Biafra friss számot.
0: Igen, de ne felejtsük, hogy ez nem azt jelenti, amit a Basa elmondott, amit a Kovács Ákos híres, elhíresült szerelmes száma, amiben ugye az a refrén, hogy szeretlek téged, mert csak te vagy, ami azt hiszem, hogy egy narcisztikus embernek a tökéletes önlebuktatása. Tehát minden benne van. Ugye, tehát...
1: Én mit mondtam, ami így összefügg?
0: Hát, hogy belőletek élünk.
1: Belőletek élünk, szeretünk titeket, de nem úgy, mint
0: Kovács
1: Ákos a barátnő.

Sziasztok, Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins Jó Ebédhez szól a móka, ritmikus jazz gimnasztika külön kiadása. Sok megőrülő nénit és bácsit hallhattok ebben a műsorban. Remélem találtok kedvetekre valót.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás, vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehet előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
2: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbuvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
3: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüstjodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.
5: Hey, hey, it's old school fans. We are on the air, getting ready for summertime. That's what we dedicate this show to. So let's let war bring us into summer. Come on.

0: hallgat a jó Isten, és a pokolban az ördög a végét lesi a magyarnak, a bal sorsára harapnak, még sincs vége a dalnak.
1: Ó, a maraton, világzene napon, vár a Tilos Rádió, június 8-án a Dürer kertben. Gyertek, korán maradjatok sokáig. Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig, tilosos DJ-k tömege, tombola fantasztikus nyereményekkel, bográcskaják vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!
2: Ocean and continent, watch it turn.

feeling empty inside,

0: Cause for Concern és Beat Safari a Tilos Maratonon. Tarts velünk június 12-én a Dürer Kertben.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
3: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
4: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst jodítható anyagot a zivatar felhőkbe, az országos jégkármentes

0: kisítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a Sokszínű Vidék.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, FM 90,3, mana-mana, másfél órán keresztül egy teljesen eklektikus adással fogok jönni. Az első fél órában a tegnapi élményeimet fogom itt most kivesézni. Kabaré Voltaire koncerten voltam, akik az 50. jubileumi turnéjukat tartják, tavaly indult, de most értek ide. Hát nagyjából egyidősek vagyunk, mint az ő első koncertjük és én. Ez egy ilyen industrial, experimentál cucc. Aztán a következő fél órában a Tilos Maratonos szereplésemhez kapcsolódóan egzotika lemezeket fogok küldeni, mert ott az egzotikáról tartok előadást 9-én, 12-én pedig DJ-zünk Clairvaux-val és Fedórával, az utolsó fél óra az meg valami olyasmi lesz.

0: Yes, yep.
1: Electric.

Yes.

Shit.

Köszönöm.

Yeah.

Either hurt on the coat and you're cold double.

of the night. Bonus side, bush wide.

Sziasztok, még mindig a Tilost halljátok, FM 90,3. Ez a Mana, fél ötig, Suefo vagyok. Ahogy mondtam az elején, az első részében az adásnak a tegnapi Cabaret Voltaire koncertről próbáltam megemlékezni, néhány pályatárs zenéjének a lejátszásával, meg hát az övékéből is. Most pedig tényleg jöjjön a programajánló, mivel már benne vagyunk a maratoni időszakban. A Tilos Maraton holnap kezdődik, június 5-től június 14-ig tart. Ez a rádiónk adománygyűjtő fesztiválja. Nagyon fontos a támogatásotok, ez tartja életben rádiót. Úgyhogy gyertek ki, nézzétek meg a koncerteket. Az adománygyűjtő pultnál tudtok venni különböző ruházati termékeket a Tilostól, CD-ket, és vegyetek tombolát is. A tombolán például lehet a kiadónktól, a Manomanától is lemezeket nyerni. Hoztam az új kiadványainkból Secret Man, Dr. Hokasi, Mojogi, Vinilek, Fedora CD, ilyesmiket tudtak találni. Velem 9-én találkozhattok, amikor a délután előadást fog tartani az Exotikáról, egy ilyen 50-es évekbeli stílusról, ami a műsor második felében hallható lesz. Igazából ezzel fogom kitölteni a maradék részt, mert 12-én még játszunk a Kerti DJ pultban, délutántól hajnalig. Sanyi, Szamosi, Clairvo és Fedora társaságában leszek. Ebből nem hoztam most semmiféle zenét, úgyhogy Exotikával töltjük ki a maradék időt. Jó szórakozást hozzá, és gyertek a Tilos Maratonra.

Sziasztok, ez még mindig a Tilos, Mana. Nagyjából ennyi fért a mai adásba, majd még egy imaszumok számot azért lenyomok. Hát gyertek a maratonra, ami holnap kezdődik, 14-éig tart. Ez a rádiónak nagyon fontos, ez az adománygyűjtő fesztiválunk. Nézzétek meg a koncerteket, DJ-szetteket, adománypultnál tudtak vásárolni dolgokat, tombola jegyet tudtak venni, amin értékes nyereményeket tudtak nyerni. Velem 9-én találkozhattok, ahol délután fogok előadást tartani az előbb hallott exotika stílusról, a dzsungel exotikáról is, és a Space Age-ről. Mind a kettő az 50-es években kezdődött. Aztán 12-én a Kerti DJ pultban találkozhatunk, ahol Sanyi, Szamosi, Klervó és Fedora társaságában zenélünk. Gyertek ki minél több napra, érezzétek jól magatokat, és programajánlót hallottatok, most pedig imaszumak, és még talán ami belefér.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubitom. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség, a megújuló források több mint 80%-a a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit.
2: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
1: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!
4: Ahó, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt a Páholy, a Tilos Rádió punk underground műsora. Minden páratlan héten, csütörtökön, fél 5-től 6-ig. Stop it, this is what I'm going to do.

0: Tilos. Tilos Radio. Igen, itt meg szól a Sasza által választott kis muzsika. Szevasztok, szóval ez ott a Páholy.
1: Sziasztok.
0: Na, ma lesz-e? Nesze neki, Páholy, basszus.
2: Nesze nektek.
0: Hány éve voltatok utoljára a Tilos Rádióba? A Csipari Adóba.
2: És mondd el, hogy ki vagy, aki elmondod erre a választ?
0: Tubus van itt velünk.
3: Még a Dannal voltunk, Csipari Adó.
0: 2006-ba? Talán. Fú, pedig megvolt. Na majd megnézzük, mi kinyomozzuk. Szóval visszatért a Tilos Rádióba a Nesze, aki rendkívül aktív zenekar.
1: Abszolút. Láttam a Facebook oldalatok tegnap előtt született, vagy mikor.
3: Valahogy pár hetet.
0: Nem,
3: igazából. Tele van fotókkal, érdekességekkel, sztorikkal.
1: Hát erről beszélgetni fogunk akkor.
0: Na majd elmondjátok. De mindenek előtt.
1: Amúgy itt van velünk Júli.
0: Ja, itt van Júli, aki most lakkoztak ki körmét.
2: Igen,
0: köszönjük,
2: mert
1: hogy az adásra ki legyen lakkozva.
2: Igen, hogy lássátok, hogy milyen szép pöttyös. Nem, az van, hogy én ezután megyek a Riffbe, mert hogy ott zenélünk ma.
0: És mindjárt programajánló lesz, és elmondjuk.
2: Elnézést, hogy a műsortervet, ezt a szigorú adásmenetet felborítottam.
1: Nem, szerintem bele is csaphatunk.
0: Csapjunk bele, elmúlt idő, élmények, tapasztalatok.
2: Mi volt az elmúlt két hétben?
0: Nem voltam két hete, de előtte voltam a Peel koncerten.
2: Milyen volt a Peel? Mert a Dávidék, a Sad News volt itt ugye két hete, és a Dávidék voltak, nagyon jókat meséltek, és nagyon sok ismerősöm küldte el azt a képet, amikor a John Lydon köp egy nagyot, és így jön ki a csula a szájából.
0: Nem,
2: és
0: hát az órából,
2: hát úgy,
0: hogy
2: nagy, hát
0: ruszkizott egyet.
2: Vagy, hogy hát ilyen szépen ügyesen fogalmazdam.
1: Ruszkizsebkendő, igen.
2: És ezt nagyon sok szögből örökítették meg ismerőseim, és nagyon sok helyről kaptam meg ezt a momentet.
0: Figyelj, most róla. Rohadt sokan voltak, full tele volt a Dürer nagy terem. Igen, és én nem szoktam előre jegyet venni, és aznap eszméltem, hogy ez full teltházas, és tényleg valahogy be kéne jutni, de jó fejek voltak, a bojlerék fölírtak végül.
2: Na hát.
0: Úgyhogy ezúton is köszi.
2: Évi egy jó cselekedetünk meg volt.
0: Úgyhogy elnézem a...
1: Vagy éppen rossz cselekedettük, nem tudom. Hogy na, pont is nekik írták föl.
0: Értem. De őket, őráig sajnos már nem értem oda, viszont a Pill az figyelj, tök rendben volt, most ilyen kicsit ilyen elektronikusabb vonalon mentek.
1: Mi itt szinti meg minden végig?
0: Igen, hát minimál, de azt jó elnyújtva, de volt benne punk rendesen, nem szaroztak, de rendben volt, lehozták, tök jó játszottak,
2: Én nem voltam. Én Bushi detektorom voltam, mert ugye jövőből lesz.
1: Mennyi idősek most már?
0: 70. Johnny Rotten.
2: 70. És
0: Rohat Jancsi és a KFT.
2: Van remény, hogy mi is túléljük addig. Vagy
0: most
2: hát,
0: már 70.
2: Jézusom.
1: Csak úgy kell élni,
0: lesz
1: ők.
0: Valami fesztivál, ahol egy napon lépnek föl a Sex Pistols-szal.
2: És átugrik egyik szerepből a másikba, vagy hogy?
0: Ez itt a nagy kérdés.
2: De hol lesz az a fesztivál?
0: Fú, nem na majd megnézzük.
2: Jó, valahol majd a Németországban. Jó, majd a következő programajánlóban elmondjuk.
0: Én mindjárt kinyomozzuk valamikor a nyáron, mert hát Pestre is jön. Szóval nekem ez ragadt most be a nagy élményeim közé, meg hát voltam a Hey Ho Let's Go Radio Show fesztiválon, és azt mondta Toncs, hogy nem akarja csinálni most a rádió műsort.
2: De miért?
0: Hát mert hogy túl messze elköltözött a rádió.
2: Az internetből?
0: Az internet. Pest-Szentlőrinc külsőre, a Tesco ott mögé, és ott azt mondja, hogy ez túl messze van, mert 3 órát kéne utaznia, és hát ezért most szünetelteti egyelőre sajnos.
2: Hát bízunk benne, hogy majd ez ja.
0: De azért 10 zenekar volt.
2: És a hisztéria nem volt.
0: Hisztéria nem.
2: És miért nem volt?
0: Azért nem volt, mert akkor most már programajánló következik.
2: De bár nem, akkor még nem, úgyhogy tartsuk jó. Az adásmenetet. Jó. Én csak egy azért dolgot nem. Szeretnék, a bullshit detektorom voltam, elképesztően na. Jó energiát. Fúj. Ez a, hogy hívják, pünköst hétfő
0: pánkost.
2: Volt. Pánkost. Pünköst hétfő a bárholban. Nem voltak sokan, de annyira királyak, én csak ezért mondom, nagyon jó energiát hoztak, és olyan királyak a fiatal skinyó gyerekek, olyan jó.
0: Miért ez egy új skinyó banda?
2: Nem, ez egy nagyon régi skinyó banda, egy amcsi, de a közönség, a kis fiatalok
0: azok
2: olyan pogót nyomtak, De tényleg annyira jó volt látni, így sokan is voltak, mozogtak, és ugye azt éreztem, hogy ez igen, hogy akkor így az amcsik az először úgy láttad, hogy így húzzák a szájukat, meg csak így megszokásból zenélnek, de aztán meg egy ilyen nagyon jó párbeszéd kerekedett ki a közönség meg a zenekar között, és itt nagyon, nagyon jó energiák voltak ilyen, mert majdnem én is azt mondtam, hogy megmozdulok, de nem.
0: De akkor vannak új skinheadek.
2: Vannak mondjuk úgy öten, de
0: szájkóbelisekhez képest az tök sok.
2: Nem, tök sokan voltak, és itt csomó olyan, akit amúgy nem ismerek. Nem tudja, hogy mindenkit ismernék, de hogy sokan, na szóval, hogy így
0: és
2: voltak.
0: És milyen színű cipőfűzőjük van?
2: Nem, én a tényleg a túlélésért küzdöttem egy adott ponton. Szóval tényleg, tényleg jó volt, jó. Na.
3: Szerintem hasonló, ugyanaz a pár srác, tehát messzeren láttam őket, Demolisher.
2: Igen, így kinőttek most.
3: És
2: igen.
3: Mennek mindenfélére, úgyhogy...
2: Igen. No.
1: Ja, szerintem én is láttam fotókon, hogy jönnek emberek.
0: Be kéne hívni őket a műsorba.
2: Amúgy aranyosak,
1: én nagyon hallgatják a műsort, akkor jelentkezzetek.
2: Szóval, hogy az egyik őket majdnem meg akarták buktatni magyarból az érettségén, de remélem, hogy ez nem történt meg.
1: Őt hívjuk be, és akkor igen. Beszélgetünk jó, akkor az érettségéről, meg a magyar nyelvről.
2: Na, hát ne
3: nem ment a versenyzés.
2: Na, úgyhogy én ennyi.
0: Mondjunk híreket. Nekem kettő hírem van.
2: Jézus,
1: neked igen. Van.
0: Nekem van kettő hírem. Az egyik az, hogy a Bad Manners énekese Buster jobb állapotban van. Végre kiengedték a kórházból. Úgyhogy a Bad Manners remélhetőleg újra aktív lett. Most jó sok bulit lemondtak. Karácsony óta nem volt a kórházban, végre kiengedték, úgyhogy a nyelvnyújtogatós bácsi újra a szkápulikon felbukka.
1: Azt mondtad, a fiam hasonlít rá.
0: Igen, hasonlít rá, mert ugyanúgy nyújtja ki a nyelvét, és ugyanúgy a hosszú nagy nyelve van.
1: Majd megtanítom akkor rá.
0: Na, a másik az, hogy 6 év, 50 plusz koncert után egy nagy lemez és egy rakás klip és élmény után a Bloody Holly and the Ricket zenekar
1: dobos keres. Hát,
0: dobost keres, kilépett Árendás Anita.
2: És lánydobost
0: keresnek? Más irányba megy.
3: Hát nagyon jól megfogalmazták a stílusukat egyébként, hogy? Olyan, mint a Misfits, de nem. Nekem nem tetszett.
0: Hát igen, a magyar Misfits, horror punk, smink. Szerintem arról már letettek, hogy női dobost.
2: Most már mindegy csak dobos legyen.
0: Most már mindegy.
3: Menjél te, Dani.
0: Kösz. Nem. Te menjél, Tomusi.
2: Ha már dobosok...
3: Az nem olyan, mint a Misfits.
2: Ja, hát de majd nem.
0: De te dobolnál benne, akkor már olyan lenne.
2: Egyébként én voltam lent pusztazámoron a tiszai Vivi dobtáborában, és vannak nagyon tehetséges lánydobosok, úgyhogy...
1: Már hogy te is gyakoroltál?
2: Én nem, engem csak oda vittek.
1: Ja.
2: Hát beültem egy kicsit az elektromos dobmagi este, de kis. Én nem szeretek dobolni, csak nem tudok. Tehát, hogy én tanultam.
1: Én is így vagyok ezzel.
2: Nem, én is.
1: Akkor jó lesz ez a koncert.
2: Mindjárt, vannak jó csajdobosok, és akkor a Vivi környékén lehet. Aki egyébként most majd a Suzy Sue-val megy Európa turnéra.
0: Micsoda?
2: Igen, egy aztán francia, német, valami, nem, UK. Na, a lényeg, hogy nem magyar zenekarral megy majd most a Vivike.
1: Na de pörgessük, mert...
2: Ezek hírek voltak, ha jól...
1: Csak így
2: nem elmondom, hogy hírek, hanem be...
0: Jó, akkor vagyunk koncertajánlókat. Egyébként még annyit tudom Bloody Holly-ról eszembe, hogy az énekesük a Flash utolsó koncertjén megragadta a mikrofont is, elénekelte a sárga.
2: Aki is Andris?
0: Aha. Igen. Mert akkor már, hát bögre-bögre, zsíros-bögre című.
2: Jól csinálta?
0: Ez gyönyörűs láger.
1: Az egy csodás dolog.
2: Ilyen Misfits feldolgozásban a bögre-bögre, zsíros-bögre.
0: Igen.
2: Horroros. Jó. Programajánló,
0: programajánló következik, kedves rádió hallgatóink. Hát akkor gyorsan meg kéne nyitsom, de akkor fejből mondok egyet, illetve hát a Julinak ma estével fogjuk kezdeni.
2: Igen.
1: De akkor miért nem mondja a Juli?
0: Mondjad, Juli.
2: Mert a steki,
1: és te lépsz fel,
2: gyertek le a riffbe, mert jön a Public Serpents ismét, ez a negyedik év, és a negyedik év, és nagyon jó, hogy együtt zenélünk.
1: Jó, már 4 éve jönnek.
2: Ez a negyedik alkalom, ugye 4 éve ismerkedtünk meg, és azóta minden évben, mikor jön a Public Serpents, akkor az biztos, hogy velünk játszanak 2-3 koncertet, most ez egy lesz, mert mennek tovább, de a lényeg, hogy hamarost 8-kor kezd a Rocco, utána mi a Dogzon Lidze, majd a Public Serpents zárja az estét.
0: Amilyen jó kis pörgős Skapunk.
1: Skapunk.
0: Mulatság.
2: Ja. Choking Victim.
1: Ők honnan jönnek?
2: USA. Igen, és
0: volt
2: akkor
0: a... Volt vagyok itt interjú, egyébként ma is lehetett volna, de hát
2: Hát de nem a Nessére.
1: Az a baj, hogy a Nessze miatt tönkrement ez az alkalom, de na. Jó, nem baj.
2: De mindegy, szóval gyertek Riffbe, ma már jó lesz.
0: Jó lesz. Aztán holnap kezdődik a Tilos Maraton, amit csomó műsorban el fognak mondani pontosan, hogy mik lesznek, de...
2: Szerintem mondjuk
1: én csak kiemelnék egy napot, kiemelnék egy napot azért mindenképpen.
0: Regi
1: nagyon gyorsan. Igen, a 0-11 csütörtök. Ez Bringa, Regi és Punk nap. Most összevonták a Regit a Punkkal.
0: Ez amúgy is összetartozik.
1: Amúgy is össze, együtt vagyunk.
2: A Regi? A Bringa Punk oké? Na jó, mindegy, igen.
1: És nagyon gyorsan lesz Ladány, benne 27 a Kémia, Gimisat, Lubricators, Mangati, Aberát és a felosztottak, Dehumanizátor, Doxon Leeds, Davoria, Sematic, Mr. Shank, Haron Ayaz, DJ Peta, DJ Ailak, Lengum, Kara, DJ Elfonya,
0: Kémia lesz?
2: Ismerik az összeg.
1: Kémia,
0: Leukémia. Az is lesz.
1: Csak már kémia.
0: Csak most már kémia.
2: Meg hát Eliket Goldsprint és Bringa Szerviz, ezt ne felejtsük.
1: Ezt hogy is fel fogják mondani a következő.
2: Igen, de ezt a DJ Bajtárs is játszik majd, és én meg ezt szeretem.
0: És amiről ti még nem tudtok, de ugye lesz ugye a fúzió adás aznap, Karaván.
2: Igen.
0: Bandita Rádió.
2: Három kint vagyunk.
0: Igen. És lesz egy meglepetés akusztikus punk koncert a Karavánba.
2: Tényleg?
1: Illetve egy nap.
2: Csak nem fitfett.
1: Illetve.
0: Nem. A másik, a másik.
1: Illetve DJ-k is játszanak.
0: Nem, én nem játszom benne úgy a másik, aki van köze a műsorhoz.
1: Illetve DJ-k is játszanak majd ott a Karaván mellett.
0: Na mindegy.
2: Nem, barkóbáztunk. Barkóbáztunk. De nem megy.
1: Én mondom, azt Nobs fog játszani akusztikban. És akkor...
0: Azt nem kellett volna mondani. Betelepül.
1: Miért nem?
2: Mert meglepetés.
0: Mert kisorsoltunk volna valamit, mint a Csipariadóba, emlékszem.
1: Ja, akkor aki tudja esetleg a helyes választ, az majd telefonáljon be.
0: Kap egy Nessze matricát.
2: Teljesen szétestük, pedig a konstibi itt az adásmenetet mutogatja nekem, rázda, hogy nem ezt küldtük el az adásterben. Szóval
1: lesz még GD Leaderhead lemezekről is.
0: Na jó, akkor kicsit felpörget, hogy milyen egyéb bublik lesznek, vigyen el a folk rendőrség, visszaesők. Ez visszaesők búcsú koncert? Vagy mi? Ezt valakitől pletykaként hallottam, de nem biztos. Ganjáló, de...
2: Igen, elvileg ez is csak ilyen pletyka feloszlik a visszaesők, vagy valami változás lesz, de...
0: Az Atno nevű helyen, az valahol a Népszigeten van. Ez június 5-én este 6:30-kor. Aztán milyen koncert van még? Június 6-án Dadabánya, 9. Dadabánya Underground Művészeti Fesztivál, Tatabányán a Bánya Múzeumban, vagy Skanzenban. Réz András lesz a konferencié. Fellép a Reskontó, Honecker bosszúja, a Varacskos diszkó, a Rituális Rémtettek és a Usurper Slug, most kivételesen nőjének nélkül.
2: Mm, de te elmegyek, aztán iszom annyi kólát, hogy...
0: Persze.
2: Mert nem úgy.
0: Beférsz.
3: Ne a teljesen fekete címkéset.
2: De azt nem értem, azt a fekete címkéset. Mi? Akkor mi? Na mindegy.
0: Na, igen. Aztán milyen buli lesz még? Punk mulatság, Óbudán Nehéz, Szombaton, Boiler, Minapunk, Erogén Zónák, Dehumanizátor.
2: Én nem, bocsánat, de nekem itt van egy ilyen egy állásfoglalásom, mi? És az, hogy én a termet bojkottálom mióta.
0: Micsoda?
2: Igen, sajnálom, ez az én egyéni, nem szoktam énekbe beállni, de nekem nagyon jó barátnőm
0: a... Vitát. Vagy hát nem tudom, vitta, mert én nem tudom, mi történt.
2: A Hollányi Szilvi már nincs a teremben, és én azt gondolom, hogy nem korrekt módon búcsúztak el tőle, úgyhogy én innentől kezdve bojkottálom azt a helyet.
0: Oh.
2: Ennyi.
0: Hát ez elég szomorú.
2: Volna. Igen. És mert ugye mi sokat szervezünk is együtt, és stb. És nem egy rohadt korrekt ember, és onnantól kezdve, hogy ez így van, én azt bojkottálom. Oh. Ennyi, de persze menjetek Boilerre, meg Dehumanizátorra, meg ilyen helyek.
0: Hát ez elég szomorú, remélem megbékélnek majd. Meg azt hallottam, hogy a Szilvi keres új helyszínt.
2: Erről nem, sem megerősíteni, sem cáfolni nem
0: jó,
2: tudom.
0: Jó, oké. Viszont Tiszaújvárosban is lesz egy nagyon jó koncert. Aznap szombaton a 16. Tiszaújváros Underground műhely, június 6-a szombat, ahol fellép a Bankrupt és a Snobs, ki más, és na várjál, mik lesznek.
2: Most hol járunk időben?
0: A Violet, a Brigantik.
1: 6-án.
0: Még csak júni 6, nagyon Jézus lassan erejel. Haladok. Várj, akkor megpróbál fölpörgetni, csak itt annyi minden buli van, azt...
3: Már régen ilyen kevés buli volt.
0: Ez az. Észlelés lemezben a kriptában, akkor csak ilyen címszavakat mondok el hét szombaton. Nyárindító Dáridó, Szkámbó Imivel és a duple eutanáziával és üllőíti fákkal a Gólyában itt Pesten. Még mindig szombaton járunk, aztán szombaton a Bárholban 60 City Hardcore Action is ennyi. Igen, HCHC. Meg Pokonya is lesz, gyerekek. Jet Bass koncert.
2: Miskolc. A Pokonyi Miskolc. Mi zárjátunk velük. Nagyon,
1: Pokonyát egyszer meg kéne hívni, mert nekem nagyon tetszik.
0: Pokonya, megdumáljuk velük. Aztán június 8-án a Kripta villában Kultivátor, Ketamin és egy német zenekar, a Kló. És aznap a Gondolkodó Antikváriumban, aki nem beszél osztályharcol, a koporsó szöget hord a szájában, az anarchopunk történetéről lesz egy ilyen kis beszélgetés este.
1: Vége.
0: Aztán még egyet legalább, vagy azt vagy külön kiemel. Na jó, még kettőt. Az egyik, ami miért nem játszott a Hisztéria múltkor, azért, mert 13-án fellépnek a Stengbe a Skapunk Jamborin, a Csizmás Kandúrral, a Boomstorral, és tehát a Hisztériával, meg aznap lesz Sojmáron, vagy nem Sormán, hanem Surányban Fitfet koncert a járindító.
2: Ez júni 13? Igen, én még bulin, egyet 3
0: per 2-n, és akkor a lényeges nagy buli.
2: De várj, még előtte.
0: De jó.
2: Most csak, mert Pécsen lesz a Burgers and Wheels Festival, és...
0: Micsoda?
2: Burgerek és kerekek.
0: Aha,
2: Burgers
0: okay.
2: and Wheels, és ez júni 12-13. 12 lesz a Matrica, arra emlékszem. 13-án olyan nagyon híres zenekarok lesznek, mint a Sad News, ugye, akik voltak két hete, a Beelzebub, és hát a Dogs on Leeds is fellép.
1: Szóval ezt magad miatt mondtad, de...
2: Nem, leginkább a Beelzebub és a Sad News miatt,
1: persze,
2: de...
1: Persze.
2: Ott vagyunk.
0: És akkor
1: lesz még Kugler koncert is.
0: Na, mondd be azt meg.
1: A Bloomsdale-en Szombathelyen, az pedig június 13-án, és
2: minden
1: akkor...
2: Ugyanaz nap lesz.
1: Ugyanaz nap. És a legfontosabb, ami lesz, ugye, hogy összeállt a Nesze állítólag újra. Mennyi év után?
3: Hát utoljára a Mezőbulin játszottunk, az...
1: Tavaly?
3: Nem.
2: Nem, a Mezőbulin.
0: Nem, 2016-ban volt.
3: Igen, 10, az pont 10
0: 16-ban volt.
3: Szoktunk. Igen.
0: Egy segélybuli volt. Az mindenki összeállt arra bulira.
3: Az erős felhozatal volt, azt
0: igen.
2: És most mi az apropó, ami miatt újra összeállt?
3: Hát
2: mert szintén valami jótékonysági.
3: Igen. Igen. Egészségiből fakadóan.
1: Ez Veszprém lesz, ugye?
3: Igen, Veszprém terem.
2: És aki nem tudná, ki a Zsolesz, elmondott, hogy ki a Zsolesz?
3: The G-Zone fanzine szerkesztője, írója és underground szervező arc, minden koncerten ott lévő ember, iszonyat zenekar, énekese.
0: Iszonyat volt az énekese.
3: Uh-huh. Hát iszonyú jó fejember is, és nagy szintér szereplő is, és most egy kicsit visszaadunk dolgokból, amiket kaptunk.
0: Ja, na még erről beszélünk.
1: Nem, mindegy, jött a felkérés, vagy csak ti gondoltatok rá, hogy...
3: Nem, akkor keresett meg, és igazából rá

0: dumálni, meg mennek ezek a belső poénok a Messenger chatben. Évente egyszer egy hétvégét eltöltünk.
1: Akkor meg összejárunk.
0: Balatonnál összejárunk is, sörözni szoktunk, hogyha Peti itthon van.
1: De karácsony. Zenélés nem volt?
0: Zenélés nem, mindenkinek így van, aki letette a hangszert, minden más Zsopának is nekem megvannak saját több banda a Zsopának nekem egy van, és viszont ezek a dolgok annyira így bennünk vannak, hogy
1: zsigerből megy.
0: Hát persze.
2: Na, mi mindjárt ezt kivesézzük, de most azt mondom, hogy hallgassunk még meg egy számot a koncertajánló végén, és akkor térjünk rá.
1: Jó, még annyi, hogy mikor is van ez a Zsoresz Support Fest.
0: Ez úgy van, hogy jövő hét pénteken, az első nap, Darkov Boys Gear, de majd beolvassuk pontosan, és akkor
1: nem kell pontosan.
0: 14-én, 13-án,
2: 13
0: péntek, szombat, és akkor mi meg szombaton játszunk, zárjuk a nap.
1: Ez be lesz a szabadtér lesz, vagy?
0: Nem, bent a teremben.
1: Bent a teremben.
0: Aha.
3: És mindkét nap Veszprém, ugye?
2: A Veszprémi
3: terem. Ez a Veszprémi terem.
1: De úgy olvastam, még van valami esemény itt a... Na, mi volt az ott az a
2: hely? Mozi?
0: Nem, a kriptában lesz még esemény, oda a Fuseism. Tamul nem fogom tudni elmondani. Oda ők állnak
1: össze. Van egy társasemény. Aha.
0: Igen, és még Győrben október végén lesz a Betonban is egy harmadik ilyen támogató.
1: Még mindig ide tartozik az október végi buli.
0: Ott még nincsen.
3: Ki lesz a Beton? Azt nem tudod, hogy ki lesz a Betonban?
0: Ott még csak egy ilyen üres grafikát látom.
2: Van egy ajánlatom. Szerintem a Falcon Gate-et rá lehetne beszélni. Na, most igen, ők is össze.
0: Aktívak.
2: Na, de akkor most hallgassuk már meg a postást Honecker bosszujától.
1: Hallgassuk.
2: És aztán végre rátérünk a főszereplőkre. A deszére.
0: Wow.

0: Yeah.
1: Na, a Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy.
0: Itt már a Nesze szólt, kérem szépen.
1: Így van, Unifa.
2: Az egész.
1: Hát a Honecker bosszúja után jött a Nesze.
0: Ezzel fogjátok például?
2: Nem erről az albumról, nem.
0: Erről nem mertetek
2: játszani.
1: Fölhívjuk Fábián Pétert.
3: Azaz. De ha ti is telefonálnátok, mert mondjuk kérdésetek van a Neszéhez,
1: igen,
3: akkor valami nálam felkészült ebben, mert elmondja majd a...
4: 2-15-37-73.
1: Na, a Maja. Itt van Maja a Bandita Rádióból.
3: Köszönjük szépen.
1: Keresem a telefonálás. Szevasztok.
4: Mert maratonozni fogunk.
1: Á, megvan.
4: Majd, kicsit a végén.
1: Na, szóval, akkor Tibi, akkor figyelj, amíg elérjük a Petit, addig mesélj már el, hogy te... Mikor és hogy kerültél bele a zenekarba? Tehát én vissza szeretnék menni az ős szünet, genezishez, hogy először, hogy hol hallottál Nesséről, mikor először?
2: Hát genezis. Mi egy szakközépsuliba jártunk.
1: Az melyik szakközép?
2: Káron Mihály.
1: Hát na, mit nem tanultatok ott?
2: Mindent. Ez egy közgázkülker suli, és a Zsopával voltam, a Peti Pif fölöttünk járt, és akkor ugye az emberek ki megtalálják egymást a folyosókon, meg a ki hogy néz ki, meg mit hallgat, milyen pólóban van.
1: De akkor egy hosszú hajad volt akkor már.
2: Igen.
1: Mert a kelás volt elem.
3: Most nem tudjuk, hogy ilyen a haja, mert
2: most is az vagyok egy.
3: Kapkában ül, de...
0: És ő jössz neki, közben van egy telefonáló.
1: Tudom. Haló, szevasz, Petikém. Haló? Lehet, hogy nem hall.
5: Hello.
1: Mi hallunk téged.
0: Hallasz minket?
5: Hallotok?
1: Aha, mi tök jó hallunk. Te hallasz minket?
5: Haló.
1: Hát...
4: És neki hol hívod őt?
1: Messengeren.
4: Próbáld meg úgy, hogy a telóról és tedd oda a telefont, ami ki.
1: Ne, az nagyon rossz.
4: Hát azt szoktuk csinálni, hogy létrejön, akkor nincs gigszer, jó?
1: Várjál, akkor mindjárt szólunk a technikusnak. Na, addig meséld el az ősélményt.
2: Na, szóval ugye megvolt így a látásból ismertük egymást, de én igazából egy rap metal zenekarban kezdtem el dobolni. Erre most nem térnék ki, mert...
3: Ez a Japan Baby metal?
2: Nem, ez a Not The Same nevű rap metal formáció, de egyszer valahogy kisegítettem a kollega és káder zenekarban dobosként, és akkor megfertőzött a punk rock dovolás.
3: Ott a kollega és káderben dobolás.
2: Igen, az öcséknél.
3: Nem, hiszem, a Hajós Tamást is.
2: Igen.
3: Nem, tudtam.
2: És utána így belémültették ezt a lendületes, jó kis tempós dobolást. Gondolom, ott visszahallgattam.
1: Háló, Peti, bocs, ja, közben itt vagy? Háló?
5: Na, továbbra se hallasz?
1: Aj, valamit, mit nyomjak ezt?
6: Ja, nem.
1: Van mobilod? Várj, akkor jó, megbíz. Mesélj a sztorit.
2: Na, szóval annyi a lényeg, hogy
3: szuper összeszedettek vagyunk ma is.
2: Ugye szuper metal rajongóként a Metal Hammert forgattam, és a Szennylapban a Súg meg nekünk rovatban a hatóságilag tilos hirdetését láttam meg, hogy dobost keresnek. És akkor...
1: Te ott hirdetett.
2: Igen.
1: Ez komoly, ez tök durva.
2: Igen. És vonalas telefonon felhívtam a Petit, hogy ez a Háti, ez milyen jó arcok, ők biztos ismerik, mert ők Peti Bad Religion fan, Zsopa azt hiszem Exploited pólóba volt mindig, és akkor én megkérdeztem, hogy oda mellett jelentkezni, jó arcok-e, és akkor mondta, hogy ja, jó zene, de ők is dobos keresnek a Nessib, és akkor nézzük meg, hogy velük tudok-e.
0: Szóval erre vártam.
3: Akkor nekik már megvolt? Várj csak, akkor nekik megvolt már igazából az
2: nekik
3: a Nessib formáció?
2: Igen. A Deli Csabi dobolt, aki a
3: Deli Csabi dobolt.
2: Igen.
3: Jé, milyen? Ez az
2: mennyi
1: info? Hányban most egyébként? Ez 99? 98?
2: 98 lehet.
3: És akkor Deli Csabi hány éves volt? 3?
4: Nem, azért.
2: Most is annyi.
1: Nem, hát ő is...
2: 33. Nem tudom.
1: 15-6.
3: A Deli Csabi dobolt a Neszében, a Deli Csabi kiófolt, ők kerestek dobost, te ismerted a srácokat, és akkor a hatóságilag tilosba akartál menni, és aztán rácápáztad.
2: Igen, mert akkor ugye az volt, hogy akkor így közös suli, akkor ugye tudunk találkozni, meg akkor nem kell, és akkor így Aha. Kerültem a Nesébe, a Petiék pincéjébe az alma polc mellé levittem a dobot.
1: Ők Szentlőrinc, vagy Pest-Szentlőrinc.
2: Igen, igen, igen, és azóta, amikor így egy ilyen pincébe lemegyek, és alma illatot érzek, egyből ott vagyok ebben az egész helyzetben. De ugyan a
3: polc, hogy az almát tárolták?
2: Így sorban, ahogy tudod, tárolják az almát, és akkor tédire, vagy nem tudom, mire elrakod, és az egészet belengte ez az illat, és nekem ez azóta ez így mindig visszaköszön, ahányszor.
3: Ez jobb, mint amikor a srácok oda pukíznak a terembe. Rettentő.
2: Biztos volt a olyan is. Az idő megszépítette az emlékeket.
1: És akkor milyen volt a zene? Akkor...
2: Hát ilyen, amit az előbb. Ilyen, akkor is már ilyen változatos volt egyébként. Utána így elmentünk, így letisztítottuk a dolgot, és ilyen metal punkba mentünk.
0: Akartam mondani, hogy tök jó minősége volt a felvételnek.
2: Ez akkor szerintem az általunk.
1: Figyelj, akkor ez volt, két punk stúdió volt. Az egyik a Tárnoki, ahol például ez a Nesze is kész, a másik meg a Tatabány.
0: Tudom, mi is ott csináltuk, kávé hasonló minőségben.
1: Ahol a Kókler meg a Csizmás Kandú.
0: De lehet, hogy ez kicsit jobb volt, úgyhogy ne lélődtetek.
2: Hát attól függ szerintem, hogy min hallgatod.
1: Tatabányán csak egy mikrofon volt, nem? A stúdió.
0: Ki emlékszik már erre?
3: Egész Tatabányán csak egy mikrofon, és azt adtak erről, mint ezen a
2: garos. Azt tudom, ezt úgy vettük fel, hogy dob az egy négysávosra ment, és akkor utána a Imre Gergő mondta, hogy akkor így jó lesz, mert ezt most így összerántja, és utána a többi jön föl, hogy akkor ezt utána nem lehet állítgatni.
0: Módosítani, igen.
2: És akkor, hát ez marad, de én múltkor meghallgattam, és én teljesen vállalom, hát ez 24 évvel ezelőtt, vagy nem tudom mennyi hát, most írtál.
0: Nincs is olyan, hogy nem lehet vállalni, szerintem ezeket, tehát hogy tök jó. Tök jó, hogy megcsináltátok.
3: De most is így játszátok egyébként?
2: Erről az albumról nem játszunk. Most
0: semmi?
3: Miért?
0: Amúgy.
1: A holnapot
2: nem
1: sem?
2: Ez már, de azt játsszuk. Az,
1: na azért.
2: Mert az rajta van az első profi felvétel.
1: És a Kegyhalál?
2: Nem.
1: Akkor azt most meghallgatjuk, amíg a Fábián Petit.
2: Jó rád bizony.
3: Nem. Azt mondtad, vállalod, mert vállalod. Aki hallgat, az nem bizony, látja, nem. Úgy fintorog egyébként.
2: Nem, csak azért, vannak jobbak, de én nem akarok már.
1: Azokról is fogunk, csak most muszáj a Petit.
2: Jobban azt hallgassátok meg majd.
1: Elérni, csak meg kell beszélni a technikussal, hogy hogy tudjuk hívni. Úgyhogy egy kis türelmet kérünk, következik a Nesze Kegyhalál 2002. január 1-éről.

0: Na, még nem sikerült a kapcsolat, de most már rajta leszek.
1: De jó dal volt.
0: Addig az őskorszakról még kérdezzetek egyet.
2: Nem tudom, mit tudok még elmondani.
1: Hogy miért csináltátok?
0: Az első fellépésed Donessével hol volt, és milyen élmények kötődnek hozzá?
3: És lekihez kötődik esetleg ez az élmény? Mert...
2: Ezzel nem gondolkoztam, hogy mi volt az első.
3: Én...
1: Te gondolkoztál rajta?
3: Én tudom, most... mert nekem is a Slekmahoz kötődik tökében.
2: Hát a Slekihez is ezzel szállal kötődünk. No. A Simons volt a bölcsönk igazából.
0: Simons Music Fab.
2: Majd napig, ha elmegyek arra felé, a Hungária körült, a megdobban a szívem.
0: Még megvan a hely.
3: Az hol van az a hely egyébként? Én ezt nem vágom.
2: Ciprus utca, Hungária sarok.
1: MTK stadion mellett, vagy mi volt ott? Aha, tudom, ott, ja, ott valami ilyesmi, ja, ott van mellette. Én ott laktam pár évig, később, akkoriban kicsit féltem, mikor ott játszottunk, de kezdő szkás voltam.
2: Ilyen...
1: Nem féltem, de szóval érdekes környezet.
3: És ott hogy nézett ki, hogy írtátok a dalokat, vagy így hogy nézett ki egy próba, hogy kicsit ilyen behind the scenes-t mondjunk a rajongóknak?
2: Hát itt igazából a Zsopának a dalszövegei és a zenéi csináltuk meg. Ő hozta a gitártémákat, a dalokat is. Én ahol beszálltam, akkor ugye végigvettük mindent, ő mondta, hogy mit, hogy. Én ezzel is ugye képeztem magamat.
3: Te tanultál egyébként dobolni, vagy tök autodidakta módon gyakoroltál?
2: Én pár éve mentem el először tanárhoz.
3: Mert mostanhoz képest pár
2: igen,
3: éve?
2: Igen, akkor nem.
1: Neked ez volt az első zenekar konkrétan?
2: Nem, vagy? Előtte egy ilyen
3: repetál bandában
2: doboltam, de hát az nagyon, nagyon, ugye a rephez ilyen monoton témák kellnek, és igen, azt csináltuk, aztán amikor vége volt a sónak, akkor ütöttem valami mást a végre.
3: És annak elárulod a nevét egyébként, mi van nyoma? Not the same. És ennek van bármilyen nyoma?
2: Van, de nem árulom el, hogy mi az.
1: Pedig ő senki mennyien megkeresi.
3: Kedves hallgatók, azonnal kezdjétek el nyomozni, ugye Not the Same nevű, körülbelül 2000-es évek eleje, vagy 90-es évek zenekarról bármilyen fellelhető anyagot találtak,
1: és küldjétek
3: el nekünk az e-mail címünkre, amit most sajnos így fejből nem tudok, de a Tilos Rádió Páholy műsorában vagyunk közösen. Közben nagyon nagy erőkkel próbáljuk elérni Brüsszelt. Na. Azt mondják, hogy try your call again later.
1: Nagyon busy.
4: Én mondtam, igen, mert ez így problémás.
0: Nem, jó lesz, ez össze fog jönni.
4: Azt mondod, jó.
0: Össze fog már jönni.
2: Igen, az jó lenne, egy kis visszaigazás, hogy jókat mondok el, Peti biztos jobban igen. tudja.
1: Na mindegy, folytassuk. Szóval akkor megtörtént a nagy esemény.
2: Igen, ugye a Zsopának a dolgai ezek, és akkor játszogattunk... többször vidéken is, például Egerben játszottunk, a Skinbomb Ferikének köszönhetően, akkor Zsoleszka, ott többször is hívott, Tapolcán játszottunk, mit tudom én, még hol játszottunk.
3: És volt valami nagyon emlékezetes balhé, vagy valamilyen történés, vagy akár köztetek így a zenekaron belül valami kis szaftos pletyó, amire így emlékszem.
2: Verekedtünk-e meg ilyenek?
3: Hát ilyesmi, mint a fiúk szoktak.
2: Nem, veszekedések se voltak szerintem, és mi így nagyon jó barátok voltunk, főleg amiatt ugye a suliban egy közösségbe jártunk, és...
5: Halló!
0: Na itt van
2: és
0: ő.
2: Majd a Peti mondja.
0: Igen, Fábián Péter.
5: Elképesztő.
1: Ugye? Peti, hallunk. Te is hallasz minket?
0: 21. század, összehoztuk.
1: Mindenki. Tök jó.
0: Na, ez itt a Nesze interjú a Tilos Rádióban.
1: Adjál még egy kis hangerőt, létszi.
0: Ez a Max, ki van tolva. Beszélj hangosan, Peti.
1: Vagy told közelebb a mikrofon.
0: De te tudsz magadnak állítani.
1: Az oké, csak hogy eltűnt.
3: Nem hallgassuk Petit.
5: Nem, én itt vagyok. Mit akartok
0: rajta? Na figyelj, akkor most bocs, én nem hallgattam, hogy Tibivel miket beszélgettetek, mert folyamatosan azt próbáltam elérni, hogy te itt legyél. Úgyhogy én egy ilyen ősélményt szeretnék tőled kérdezni, hogy ez az egész Nesze zenekar hogy indult, hol kezdődött, ki alapította, milyen megfontolásból, mikor?
1: Meg minek?
0: Meg minek?
5: Hát, meg főleg minek. Hát az elején a Zsopával kezdtük el, meg a akkori barátnőjével, a Vesztivel. És volt még egy dobosunk, akit Zolinak hívtak.
0: Tényleg?
5: Majd...
0: Tubus előtt?
5: Majd az így, még a tubus előtt, igen. Két dobosunk volt előtt egyébként.
0: Ezt hányba járunk?
5: Az egyik, akivel próbáltunk. 90... Vagy 99, azt hiszem.
0: Aha.
5: Igen. És akkor... Igen. És igen, két dobosunk volt, az egyikkel próbáltunk kettőt, a másik egy kicsit többet, de talán nem is koncertettünk velük, ha jól emlékszem. És akkor utána egyszer hívott a Tibi, hogy, hogy te figyelj, hogy ez a hatósági lesz tilos zenekar, ez a hatósági lesz tilos volt, ez semmi komolyat így dobozta.
0: Háti, igen.
5: Igen. És akkor mondtam a Tibinek, hogy hát figyelj, jó zenekar, de szerintem...
1: Ti jobbak vagytok.
5: Igen.
3: És Eszti egyébként mit csinált a zenekarban?
5: Basszus gitározott. És utána az Esztit váltotta az Ákos ezen a pozíción.
0: Seres Ákos.
5: És Seres Ákos, igen, de várjatok, mert most már kezd az idő így át.
0: Igen, igen, tartjuk még a...
5: Mert most én nem tudom, a Csabi dobolt nálunk a Tibi
2: előtt. Igen, a Csabi volt a Semmi Kumor meg a Neszeivel közösen, igen. És akkor utána pedig
5: igen.
2: Ő maradt
5: igen, a Vezülékkel. Igen, először aztán átment a Semmi Komolyhoz, és utána, igen, utána volt az, hogy...
2: De szerintem vele volt koncertetek.
5: A Csabival volt koncert.
2: Na, ahol a név kialakult.
5: Is vele volt.
0: Az is érdekel igen. A név
3: honnan
0: is.
3: Honnan a név?
5: Honnan a név? Ez egy kicsit... hogy mondjam, mi nem a metalhammerféle kompromisszummentességre törekedtünk, amikor ez a név kialakult, mert eredetileg az lett volna a nevünk, hogy Nesze Szar. Majd ugye az első koncertünk, ami Pomázon volt, azt amikor kiplakátozták, akkor már csak Nesze lett belőle, mert lecenzúráztak minket.
2: De itt ki akartátok fordítani a Nesze Szer nevű szót. Tehát a Nesze Szar,
5: igen. Ez egy ilyen vicces szójáték volt, pedig én, igen.
1: Nagyon viccesek vagytok.
5: Már akkor is nagyon viccesek voltunk. És igen, abból lett a Nesze, és rájöttünk, hogy az jobb, aztán ugye később kiderült, amikor már angolul is tudtunk, hogy a Nesze azt jelenti, hogy tégdert.
1: Mit jelent?
3: Tégdert.
5: Abban a korszakban.
1: Tényleg.
0: Ja, hát akkor, hát, ja, és akkor ti voltatok a magyar tégdert.
3: Igen.
0: Ez inspirál.
3: Nem sokszor mondom, hogy a cenzúra jó, de szerintem ez egy elég jó húzás volt amúgy.
0: Mert azt tudom, hogy te akkoriban ilyen Iron Maiden pólóba járkáltál, és hosszú hajad volt. Hogy jött ez? Mi alapján jött, hogy punk zenekart csináltok?
5: Tankcsapda pulcsin is volt.
2: Csege van a pólód. Saját gyártású.
5: Úgyhogy, hogy mondjam, hát nekünk volt előtte egy zenekar, még a Tibivel, ugye Tibi a
2: fucking zárt.
5: Egymászó Karabiner nevezetű
2: dolog, ami megjelent
5: egy koncertet.
1: Hát ezeket kéne megkeresni.
2: Annak nincsen felvétele, azt hiszem.
5: Nincsen, és az, igen, hát szerintem mindenki jobban járt velem.
3: És ez is ilyen punkos stílus volt?
1: Mindenki ezt mondja a múltból, punkos. Pedig én ezekre vagyok a legjobban kíváncsi, komolyan, hogy indult az igen. A történet.
3: Hegymászó Karabiner.
5: Volt, igen.
2: Lehet innen jön a sok.
3: És koncerteztek ezzel?
2: Karabiner mániában.
5: Azt hiszem egyet. De a Hegymászó Karabiner név az onnan jött, hogy a, ugye a mi az utcánk neve?
3: Hegy utca.
5: A Király utcának a, nem tudom, hogy Király utca az is vagy nem, de mindegy, ami ugye Akácsa utcában volt a próbatermünk.
0: Az almásai.
5: A villamos megállóban volt egy hegymászó volt.
4: Igen. És, az a Király utcában
5: és mivel nem tudtuk, mi legyen a nevünk, ezért ez lett a nevünk, igen, ez is egy nagyon...
2: Ez a Janóféle próbaterem volt?
5: Ez a Janóféle próbaterem, ugye?
2: Ez a Kardos Horváth János.
0: Igen.
3: Beengedett
2: igen. Én zenéltem vele is.
1: Nagyon kedves.
0: Na hát ilyen.
2: Ez a
0: mondja. Miből lesz a Cserebogár című?
5: Bizony, egy iskolába jártunk. Sok mindenki kijött abból az iskolából.
0: Valakiből lett valami.
5: Hát igen, a Holcsú zenekar énekesével egy osztályba jártam. Ugye.
0: Wow. Ez a délpesti igen. vonal akkor erős volt. Ugye? Mm-hmm. Pest
5: azt nem tudom, hogy a Délpesten lakott-e. Én Délpesten laktam. De az iskola nem Délpesten volt, hanem a 13. kerületben,
0: ja.
5: mindig ott van.
0: Ja, aha.
3: És te emlékszel a legelső Nesze bulira? Mert kb. Itt jártunk a Tibivel, igen, amikor arra sikerült.
1: Pomáz?
5: Pomázban van.
1: Pomázban mi történt?
0: Az a Deli Csabi féle szervezés volt, vagy hogy jött össze?
5: Hát, hogy ki szervezte, azt nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon izgultam.
0: És akkor mit csinálta, hogy ne izgulj?
2: Ez a barlang? Nem, az Szentendre. Bocsánat.
3: Szentendre.
0: Ami borozóban volt.
5: Pomázon volt, mint a műfázban. Műfáz. Mint a műfáz volt. Semmi különöset nem csináltam. Ugye te nem részegettem le, vagy ilyesmi, hogy tudjak énekelni.
3: És hát jól sikerült?
5: Már színpadon van az ember.
3: Jó élmény volt nektek, hát, így jöttetek le a színpadról?
5: Tekintve attól, hogy meg akartak minket verni.
0: Na, csak volt valami.
5: Valakik, valamilyen okból kifolyólag, amire mi se
0: kopaszok, nem?
5: Nem.
0: Nem?
1: Nem, ez tök jó, ez igazi
3: akkor jól sikerült,
1: igazi pangbuli értem, tehát hogy megvernek csak mert nem no. tudom mi.
5: De nem csak minket, mindenkit a
1: legjobb volt. Mindenkit a legjobb, érted, imádom.
5: Igen.
0: Ki játszott még zenekarra, emlékszel?
5: Volt a Directed by Life nevezett zenekar, azt nem tudom ismétek el, az nem. egy ilyen metal zenét játszó zenekar volt. Szerintem egész jók voltak egyébként, őket ismertük már végül.
1: Csod a memóriád van.
5: És hogy ki játszott még, azt nem tudom.
0: Akkor az valami nem punk buli volt, hanem egy ilyen vegyes
1: rendezvény.
0: Aha. De mégis mindenkit meg akartak verni.
3: És akkor plakátoltatok meg a Pesti Estben, volt még a programajánló, vagy hogy szerveztetek közönséget?
5: Hát, már a hudgatok,
0: de én keresztkérdés. Akkor menjünk oda, ahonnan már emlékszel.
2: Szerintem utána már Sleki bulikon játszottunk, te meg szórólapokkal hirdetted a bulikat.
3: És ti hogy ismeri? Ti egy suliba jártatok, Sleki, Tibi, meg többé nem? Vagy nem. Hogy kerültetek
1: és
3: össze?
1: És Sleki nem járt is.
0: Nem, egy házi buliba jártunk.
3: Egy házi buliba?
0: Egy házi buliba jártunk.
3: És mi áldoztatok?
1: Ennyire komoly, nem? Hát ez a nagyon keresztény, látszik.
3: Amikor
1: is,
3: a gospel kórus nyomtátok a Neszével.
2: Hát, szerintem így a pánkon keresztül ismerkedtünk meg.
5: Na most utána... azért mielőtt ez lábra kap ez a hír, én nem jártam soha egyszáz iskolába.
1: Jó, hülyeskedtünk, nevet komolyan.
5: Viccnek jó, de nehogy izé...
0: Nem, hát az egyik, a Bad Religion az alap náluk, úgyhogy... Nem, hát házi bulikba összehaverkodtunk, úgymond, és akkor elhívtam őket. Akkoriban a Simons volt, ez 2000 környéke.
2: Igen, úgy.
0: Mm-hmm. Környéke volt.
2: Akkor mellette csinálták a Janéka,
5: Simon
2: nem
5: Bulik azok
2: után,
5: legendásak.
2: Vagy közben, és akkor ott ez
0: és akkor ez
5: utána.
0: Meg a Mező volt a másik, aki szervezett nektek sokat.
2: Hát ott ő egyébként semmi komolyan együtt.
0: Emlékszem, hogy SMS-be hirdette a koncert.
3: SMS-ben?
0: Akkoriban az ment.
1: Melyikig küldte mindenkinek külön, akinek meg volt.
3: Csengő hangot le lehetett tölteni? Nokia 32-10-re.
1: Hát mit lehetett csinálni, akkor tök jó marketing.
3: És fesztiválokon játszottatok ez időben? Vagy voltak ilyen hogy lettetek?
0: Ott voltak.
5: Volt egy fesztivál, kettőször talán május 1-én játszottunk valahol, aztán utána az Ákos mondta, hogy inkább már ne játszunk ilyen.
2: Nem, az április 30 volt. Az április 30 2001-ben múltkor egy saját szórólapot találtam valamelyik Noteszonban. Az igen. is egy ilyen...
0: Bókai kert, nem?
2: Nem, az is a Városligeti Lecsó Fesztivál.
0: Ja, Lecsó Fest, amit a munkáspárt majál is ahol.
2: Játszottok majd ezen a bulin? Mondani, mert játszottam ilyen koncerten május 1-i bulin. Mikor? Hát 20... 5 évvel ezelőtt.
3: Igen, de ez akkor még nem Ligetben volt.
0: Liget, csak akkor nem az autonomajális, hanem akkor még a munkáspárt majális volt.
2: Igen, a Macskalandrág volt a főzenekar, és
0: mi is Csók és Könny is volt.
4: Na, és hogy régebben ugye még nem volt az arckönyv, akkor vagy a flyerek, a szórólapok óriásiba ment, plakát. Az nagyon menő volt, ha valakik plakátokat készítettek, és akkor ugye kölcsönös ismerettség alapján ment az összes, és akkor különböző vendéglátóhelyekben meg tulajdonképpen mindenhol szétszórták, és ment a szájról szájra. Ez volt kb. Tehát nem az, hogy vizuálban látod, hogy akkor kinyitod az arckönyvet, és akkor ott van boom, a plakát, háttérben minden, hanem hogy az így ment. És
2: hát így van, szóval
4: ebből lett pillanat. Az, hogy szerintem azt most a műfajt azt hagyjuk, de tudja, hogy mindenki őriz valamilyen szórólapot, vagy amit említettél, Julika, a pestiest, az nagyot ment, ugye vadásztuk, tudtuk, hogy ha valahol elfogyott, akkor hova mentünk, ahol még leraktak.
0: És ha volt kapcsolat, akkor segítekerülj.
2: Fesztiválon még játszottunk a Punk Marathon Szombathely, amikor még a Fuchs szervezte.
6: Amúgy a legjobb hely, hozzáteszem.
2: Hétköznapi csalódások után játszottunk, Peti?
0: Akkor ti voltatok a főzenekar.
2: Hát mi a utózenekar?
5: Nem tudom, hogy utána vagy előtte, de igen, igen, és nagyon büszke voltam, hogy a Protektúrával volt egy öltözön, de egyszer találkoztunk.
2: Igen, igen.
3: És hogy lett a Neszte ilyen nagy zenekar?
0: Várj, igen, mikor volt a váltás?
2: Nagy zenekar lettünk.
3: Hát persze.
0: Nem, mert ugye...
6: Mikor lett világhívó? Ilyen inkább az a kérdés.
5: Hát szerintem mikor kiköltöztem Brüsszelbe, utána elkezdtem itt is hirdetni. Mondtam, hogy volt zenekarom, azóta világhírű, mert szerintem már több mint egy ország ismeri. Nem tudom egyébként, hogy világhírűek vagyunk.
0: Ilyen vidám nem férünk a bőrünkbe punk zenekarnak indult, de aztán egy ilyen komorabb arcot vett át.
2: Hát ahogy idősödtünk, akkor így változott a szövegeknek a hangulata.
5: Hát nem tudom azért, hogy a...
6: De szarabb lett az életetek, vagy miért?
2: Igen.
5: Felelősségben nagyon vidám.
2: Felnőttünk is. Szerintem úgy
5: változott. Nem hiszem, hogy olyan nagyon vidám szövegeink lettek hát volna igen, már az elején.
0: Igen, mondjuk a kegyhalál az nem annyira vidám meg a...
3: Szerintem azért haladjunk tovább, mert ugye az első lemezről hallgattunk meg, amit a Tibi ugyan vállal, de fintorog. Szóval, hogy mik azok, amikor nem fintorog, és úgy hallgatjuk meg, mert hogy szeretnénk azért bemutatni a munkásságotokat. És...
0: Az első olyan profi lemez az az Élet megy tovább. 2004. Akkor mi volt már?
2: De nevés stúdióban.
0: Akkor mi benne volt az Ákos?
2: Nem. És az első, amiről játszottál két dalt, már azon is a Zoli.
0: Azon is az. Akkor mi volt ez a...
5: Hogy az első... Hát az első már nem volt rajta az Ákos, mert sajnos előtte, hogy mondjam, szakítottunk, vagy mi. Mert igen.
6: Ja, hát, mert együtt voltatok?
5: Sajnos.
2: Hát a zenekar.
5: Hát figyelj, ez egy zenekar gyakorlatilag.
2: Igen, ő valahogy ezzel az irányal másfelé akart.
0: Nem. Hova, merre?
3: Igen. Mindegy, ez ilyen fejkendős hardcore. Azt nézzük.
2: Hát Ákos után játszott metal zenekarban is meg, tehát ő tényleg ez a változatos dolog, és én a mai napig nem tudom, hogy mit.
0: Meg ő kiköltözött akkor Bécsbe.
2: De egyébként, amiről ma most játszol lemez, ő belehallgatott, és mondta, hogy ez nagyon jól sikerült. Tehát
0: kicsit megbántam.
2: Még a Vörösjúkban mutattam neki, és akkor Fülesre belehallgatott, és mondta, hogy fú, nagyon jó lett.
6: Na jó, van semmi baj, de akkor utána, aztán...
3: Következő lemez.
0: 2004.
2: Szolnok Denevér stúdió, 3 nap alatt vettük föl, először a dobot, utána ahogy kell a többit, egy éjszak alatt meg lett keverve, és 3 nap után jöttünk haza kész lemezzel, nem pedig.
3: És miért Szolnok?
2: Hónapok után még master, még erre vár, még ahány dolog volt, és így...
0: Hellfrix is ott vette fel, meg mindenki.
3: De jó, de hogy ez egy ilyen menő, de nevés stúdió, az ilyen korszakos menő stúdió, és
0: minden... Igen, a Hammerbe hirdető zenekarok mind ott vették.
3: Aha.
6: Érdekes,
5: hogy mi... Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal profibb is. Hát igazából... Szerintem sokkal jobb is lett, mint az első.
6: Na jó, figyelj, akkor hallgassuk meg, hogy tényleg jobb lett, vagy csak így kamusztok.
0: Jó, akkor mondjuk...
6: És neki
0: együtt többek lehetnénk?
2: Lehet az, igen.
0: Oké, lehet. Na volt a

0: Ahogy című műsor, ahol a méltán híres Nesze zenekar tagjaival beszélgetünk, ugyanis jövő hét szombaton, 13-án egy jótékonysági bulinra újra összeállt a zenekar.
1: Igen, és ez már egy nagyon, sokkal kiforrottabb, nem csak minőségben, hanem tényleg zeneileg is.
2: Hát és az első van, az igazából összeszedtünk mindent, és akkor felvettük, utána pedig ez már szerintem azért egy irány mentén haladt, hogy
1: ez egy koncept.
2: Amiről lehet, hogy nem tudtunk, de ez már egységesebb azért, igen.
1: Meg zeneileg is már ilyen izé, hogy azért említsük meg, hogy azért a Zsopa a fő szerző.
2: Dalszerző, szövegírás, igen.
1: És ez elég jellegzetes. Éreződnek a hatások azért benne, meg jól tükrözi ezt a korszakot, de szerintem zseniálisan megfogta.
2: És igen, és egy kicsit visszatérnek, hogy nagy zenekar lettünk, hát mi ezt nem tisztünk elmondani igazán, meg elbírálni, mi csak ezt így csináltuk, fiatal srácok, meg összejöttünk így suliba bandázni. Aztán ugye ezek a dolgok, hogyha életre kelnek, akkor mint a hátsó szándéknál is ezek beérnek, meg vannak nemzetközi példák is arra, hogy feloszlik egy banda, és utána pedig bizonyos lemezek legendássá válnak. Nem akarom ezekhez mérni magunkat megint csak, hanem ez ahogy
1: de itt már kezdtek hívogatni titeket, ahogy mondtad, hogy vidékre.
2: Hát mentünk, igen.
1: Külföldön is jártatok?
2: Egyszer Augsburgban játszottunk. Hogy volt, Peti, hogy...
3: Meg egyszer Feketicsen.
2: Igen, és a... Hogy mentünk, hogy a mezőjék nem értek rá, és akkor...
3: Mindig úgy mentünk, hogy a mezőjék nem értek rá. Feketicsre is azért mentünk.
1: Feketics, szóval az merre van?
3: Augsburgba is. Feketics az Szerbiában.
2: Szerbiában, igen. Hát hosszú.
3: Igen, és igen.
2: Személyautóval mentünk.
1: A Semikomolli nem ért rá, mert igen. Külföldön így hívta.
0: Ez a Semikomolli külföldi ülm. És a, nálatok
3: igen,
0: ez a fele...
2: Zweikuna, igen. Egyszer egy ilyen meglepetés bulira bejöttük, hogy Zweikuna. Senki nem tudta, hogy melyik banda, de hát melyik, semmi komoly. Hát. Csak poénkodtuk. Ne az legyen mindig kiírva, hogy sokkal... Ez ilyen mai napi, szerintem ez tök vicces. Hogy... Volt egy közös horvát nyaralás, és akkor ez alatt.
0: És ez a felállásotok, ami most ez a lemez volt már, ez maradt végig? Vagy volt még tagcsere? Várj,
1: igen, az érdekel, azt nem beszéltük ki eléggé, hogy a Seres Ákos után bekerült a Zoli.
2: Zoli, igen.
1: Aki azóta is. Tehát
3: Zoli, igen.
1: És azóta egy fix maradt a felállás, annyi, hogy lett még egy gitáros, ugye? Vagy hogy? Vagy nem? Nem jó tudom?
3: Igen, hát a Zoli úgy jött, hogy a Zsiraiba lakott egyházba az én kedves feleségemmel és akkori barátnőmmel, és találkoztak a liftben, és tudta a Csilla, hogy a Zoli zenekarban játszik, meg hogy milyen zenét szeret, meg ilyesmi. És kérdezik,
2: biztos a Bén pulcsiában volt akkor is.
3: Mit?
2: Biztos a Bén pulcsiában volt akkor is.
3: Valószínű, vagy az Independent Pulcsiában.
1: Igen.
3: És akkor jött el az Zoli egy próbára. Utána megnézett minket koncerten, még az Ákossal, mint ezt most megtudtuk tőle.
1: Aha, lecsekkolt.
2: Igen, próbán voltak ilyen anekdotázások.
3: Igen, aztán az, igen, és akkor mikor kerestünk még egy gitárost, az egy másik Zoli lett, ugye, akit mi csak Csöviként ismerünk, de
1: igen, a Csövi.
3: A Csalás Gopezben gitározott, és...
2: Utána a Kicsi is.
1: A Kicsi is benne volt? Most találkoztam
3: vele. A Csövi játszik azon az albumon, amit most hallottunk, az Élet megy továbbon, és utána a Csalás Gopezből váltott a Kicsi, akit ugyancsak Zolinak hívnak, a Csövit a ritmusgitáros pozíción, de Kicsi nem játszott velünk lemezen, hanem utána a Dexter jött a Kicsiben.
1: A kinél eloszlott is túlgázott.
4: Bizonyán. Vágolni.
1: És egyre inkább elkezdtetek a hardcore felé hajlani? Ezt jól érzem?
3: Hát,
2: Én szerintem ez mindig egy ilyen egyensúlyban volt. Hogy változatosak voltunk,
4: szerintem
2: igen.
4: Inkább punkon voltatok zenében, mint hardcore.
3: Amitől igen, inkább igen, eltávolodtunk, azok a ska számok voltak. De
2: az attól határozottan.
4: Nem véletlenül. Mondom, gyönyörű.
1: Pedig az is jó volt. Na mindegy.
3: Igen, hát kinek mi, ugye, de attól inkább eltávolodtunk. De nem tudom, hogy hardcore, vagy punk, vagy tudom,
4: vagy hardcore punk.
3: Vagy hardcore punk. Én annak szoktam mondani, hogy punk hardcore. Na, de, hogy miért? Hát szerintem azért, mert azokat a zenéket kezdtük el többet hallgatni.
2: Igen, igen.
1: Hát meg olyan bulikba is fölléptetek, nem utána?
2: Hát utána a Némú matinékon játszottunk sokat, Rocktogomban, azt hiszem.
0: Tényleg az is
2: Marco
0: volt.
2: Marco Polo-ba is játszottunk sokat.
1: Jók voltak ezek a matinék. Délelőtt 10-től este 6-ra vége volt az egésznek.
4: Durva.
2: Hát 10-től azért nem, de ilyen koradélután. Ilyen 2-től.
3: Inkább délután.
1: Délután, de ilyen koradélutántól.
2: Most is elbírnám, és akkor...
1: És utána még kezdődött egy tök másik buli.
0: És akkor itt a 2000-es...
3: Emlékszem, hogy
0: mondd csak!
3: Az egyik alkalommal Némónak a bulián volt egy olyan, hogy ugye nekem volt Kemom 2000, benne tudja mikor, és egyik nap arra keltem föl, hogy tiszta fehér az arcom, ilyen úgy nézett ki, mint hogyha ilyen nemes penész lenne rajta, és akkor bementünk a Szent István kórházba, mert ott volt ügyelet, mert persze ez mikor lett volna, ha nem vasárnap, vagy szombaton, de nem tudom. És akkor bementünk, és mondta a doktornő, hogy nincsen semmi baj, csak kicsit érzékeny lett a napra, kenjek föl napkrémet. Oké, és délután a koncert van, fölraktam a napkrémet, elindultam a gyorsforgalmi úton Lőrincről a kocsival, és benyúltam a szemembe, és nem tudom, hogy aki járt a gyorsforgalmi úton, azt tudja, hogy onnan, hogyha egyszer fölhajtottál, nincsen lehajtás a hatályig. Úgyhogy belenyúltam a szemembe, és elkezdtem könnyezni, mint az állat. Nem volt víz a kocsiban, meg semmi, nem tudtam kimosni a szememet. Mentem tovább, és amilyen okos voltam, ugye belenyúltam a másik szemembe is. Én nem tudom, hogy hogy éltem túl azt az utat, de nagyon örültem, mikor kinyitottam a gyorsforgalmi útról, majd eljutottam végül a Marco Polo-val erre a koncertre élve. Ja, hát nekem ez volt a nagy emlék. Ez egy olyan koncert volt, ami az első koncert volt azután, hogy ugye lebetegedtem.
2: Azelőtt volt még egy Marco Polo, csak hogyha már olyan ilyen sztori, hogy ugyanígy a Petivel veled hoztunk egy erősítőt, és poénból feltekertük az összes ablakot, benyomtuk a fűtést, hogyha majd megérkezünk, milyen jó hűvös lesz, hogyha kiszállunk. Tehát ilyen poénokban voltunk
3: egyébként.
2: Szerintem igen. Vagy a Rocktogon, nem tudom, de ez volt, erre ezt szoktam is mesélni.
0: És tényleg hűvös volt?
2: Igen, hát leizzadt, mint az állat.
3: Utána hűvösebb volt, igen. Hát 50 fok utána 40 fok, az teljesen.
2: Ültünk a körúton, a kocsiban, és így tekerjük, nem tekerjük le. Ja, ez jó megoldás. Volt a gördeszkával, és vittünk erősítőt BKV-n, és akkor a Regent erősítőt, azt hiszem. Ja, sztorik.
3: És akkor
1: azt lát, 2006-ban már a Dexterrel kiadtatok egy próbatermi felvételt. Ezt nem tudom, mi akarjátok-e hallgatni?
2: Az arról nem kell
1: most szerintem. Nem, most kihagyjuk. Viszont akkor, utána, 2007-ben kijött a Hanyatlás című lemez. Itt már ez valami utalás volt a név arra, hogy itt most már kicsit kezdtek visszavenni? Vagy mi okozta ezt a irányt?
2: Nem, itt a szövegek nem indokolták.
1: Igen, aha.
3: Igen.
2: Ezt a... Azt hiszem egyetértés is volt, hogy tehát nem voltak album verziók, hogy szerintem ennek kéne lenni, vagy annak, hanem ez így egyszer így felmerült, és akkor mindenkinek így tökéletes volt.
1: Amúgy nekem a borító az nagyon tetszik, hogy ilyen túlépítés.
2: Ezt Jopa csinálta.
1: Zseniális.
0: És egyébként a 2000-es évek közepén, ugye akkor már nem, hogy ott mi ellen lázadtatok, vagy mi volt az, ami leginkább tematizálta a szövegi világot, vagy a zenéiséget, vagy hogy emlékeztek, nem kell feltétlenül ilyen témákat mondani, de hogy mi volt az a közérzet, vagy az a hangulat, ami miatt ti úgy éreztétek, hogy most meg kell mondanunk, vagy valami ellen ki kell állnunk, vagy valami mellett, vagy nem tudom, hogy ahogy ti szeretnétek, csak hogy honnan merítettetek ihletet, vagy mit éreztetek így zsigerileg, hogy mi nem jó.
2: Peti? Én szerintem így, ami történések, azok így lecsapódtak nálunk is. Tehát hiába itt már nem volt mondjuk rendszerellenesség, de így az emberekhez, ahogy egymáshoz viszonyulnak, meg ugye itt van a környezetvédelem témakörben is.
1: Igen.
2: Dal. Ezek inkább ilyen tükrök voltak.
1: Mi is gondolom. Például a zenekar játszik tovább című számot. Van egy ilyen.
2: Peti?
3: Hát igen, mondjuk a Zsopát kell megkérdezni.
2: Igen,
1: ezt próbáltuk elérni.
3: Én egy számot írtam rá arra az albumra, meg úgy összesen az összesre is kb.
1: Az melyik?
3: Ami a betegségemről szólt, de én igazából nem nagyon szeretem. Úgyhogy...
2: Hát a zenekar játszik tovább, az meg ugye...
3: A zenekar játszik tovább, azt viszont szeretem.
2: Az arról szól, hogy akik ilyen menőségből kezdenek el zenélni, és akkor...
3: Igen.
2: Igazából így van gitárjuk, de nem mély tartalommal bíró zenét játszanak. Divatból, lazaságból van ez a zenekarosdi. Nálunk ez mindig azért ennél több volt jócskán, tehát...
0: Mi volt?
2: Mai napig. Hát ez én például dobolás vagy zene nélkül nem lennék én. És itt meg pont az volt, hogy akik ezt csak így fölveszik, így igazából ez egy pózer ellenes dal, uh-huh. Tehát csak mi így fogalmaztuk meg, hogy ilyen szépen.
3: Igen.
2: mi mindig, igen. Zsopa mindig ilyen így tök jó megfogalmazta ezeket, hogy nem voltak ilyen felesleges káromkodások, meg részegeskedések bulikon, nem azt mondom, hogy straight edge-ek voltunk, de így normálisan csináltuk azért ezeket, tehát ilyen botrányokról nem tudunk beszámolni, hogy semmiről, tehát így milyen jó srácok voltunk azért szerintem, tehát
3: hát valahogy nem talált meg minket ez a dolog, úgy gondolom, koncerteken.
1: És ezt már hol? Igen? Azt kérdezném, hogy...
3: Eltekintve az első koncerttől, ahol mindenkit fel akartak verni, ott kint az emberek, akik ott gyülekeztek, igazából nem talált meg minket ez.
0: Ti tulajdonképpen egy ilyen összetartó baráti társaságból kinőtt zenekar vagytok, akiknek volt mondani valója,
2: házi bulit is
0: és ezzel a körülmények ellenére vagy mellett mentetek előre, és hitetek magatokban, próbáltatok
4: szóval
0: közösen.
4: Szóval az a baj, hogy nem sokan akartak megverni titeket, ha jól.
2: Lehet ez a baj, igen.
3: Csak úgy... Én őszintén szóval, hogy ha valamit nem sajnálok, akkor ez például.
0: És egyébként bárkire hallgattatok, mondjuk nyilvánvalóan hatottak rátok mindenféle zenei impulzusok, amit épp külön-külön vagy együtt megismertetek, de az például érdekelt, hogyha mit tudom én, valaki visszajelzett olyat, hogy miért nem írtok több
2: OB-gatósámot,
0: vagy szkázsdalt, vagy bármi ilyesmi, vagy volt egy nagyon erős konkrét elképzelésetek, amivel mindenki
2: szerintem
0: egyetértett.
2: Szerintem konkrét koncepció volt Jopánál, nem hiszem, hogy volt olyan, hogy...
3: Nem, hát azért...
2: Kérdezgetek, hogy ez jó lesz?
3: Meg volt a Zsopánál, de azért utána valamilyen szinten együtt raktuk össze a számokat.
2: Igen. Tehát azért nem készen jöttek a dalok, hanem azért belefolytunk, hogy én ide ezt gondolom, és akkor kipróbáltuk. Tehát ahogy ennek így demokratikusan
0: működni. És azért organikusan működött, nem volt balhé sem a teremben sem, és nem az volt, hogy utáljátok egymást, és
2: nem,
0: akkor
2: nem.
0: A színpadon nagyon jó minden, de közben a próbateremben meg a Tibi nem beszél a Zsopával, és amúgy meg az én riffemet miért nem raktad be köcsög, meg ilyesmi nem volt. Tehát
2: nem,
0: ez egy ilyen tök belülről jövő. És
2: Peti nem, is tök jól tudott azonosulni a szövegekkel.
3: Nem emelkedtünk Rolling Stones-i magasságokból.
2: Vagy nem berekedtünk össze, mint az Akela dedikáláson.
4: Na de figyeljetek, engem csak egy dolog érdekel. Mi lett a vége?
1: Hát igen, meg az előtte, hogy bekerült a Dexterről egy híres hangmérnök.
4: Nagyon jó hangmérnök, igen.
1: Ezt már általa vettétek fel?
3: Szerintem nem azt a Revolverbe vettük föl,
1: a Revolver is a Zsoltinál
3: segített.
2: Igen, de ez még Csepelen volt ez a stúdió. Mert utána ment ki a...
1: Ferenc Zsolti, ugye?
2: Igen, és akkor a Dexter, ő ott volt asszisztens, meg...
1: Onnan nőtte ki magát.
2: De az, hogy a Dexter mikor szállt be, hát én fogalmam sincs. Én a mai napig csodálkozom egyébként, hogy, mert ő fiatalabb kivitel, fiatalabb srác, és én, hát majd lehet megkérdezem, mert őt kéne megkérdezni, de ő így rezgett velünk, és akkor így a stúdió révén megismerte az egészet, és akkor szerintem ő mondta, hogy akkor ő a kicsinek már azt nagyon így nem járt le próbára, meg szerintem a stúdióba se, és akkor a Dexter kitöltötte ezt az űrt.
4: Milyen formában öltötte ki ezt az űrt? Ő játszott földdalokat?
1: Mondjad, Peti.
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ugye Csövivel jobb lett a zenekar, a kicsivel még jobb, de azt kell mondjam, hogy amit a Dexter hozzárakott, tehát ő nagyon, nagyon jó gitározott, meg nagyon jól érezte azt, nem tudom, tényleg egy hullámhosszon voltak a Zoli is, meg a Zsupa is a Dexterrel, és akkor szerintem az nagyon hallatszott.
2: Meg a buli részét is tök jól átvette velünk, éken. Tehát így bulisztunk totálba. Van,
3: egy ipén énekeltük az I Want to Break Free-t.
2: Igen.
3: Reggel 8-kor. Hazafelé.
2: Meg a siófoki parkolóban a kocsiba a kőbányai két literes sörös flakon, amit te éppen kiszedtél a kocsiból, mert azt hiszem Dexter dobta be, de te egy pont kidobtad, és akkor robbant föl a levegőben.
3: És akkor fölrobbant.
2: Ez komoly. Tehát, hogyha Peti nem szedik ki, akkor...
0: Kárba összed két lítyó, hojúj!
2: Szerintem már megmelegedett akkor.
3: Igen,
1: Na de, amit a Sasza kérdezett, hogy mi volt a leállás, hogy mikor volt, és miért? Mikor így torpantatok meg úgy?
3: Szerintem több oka is volt.
2: Több tényező,
3: igen. Nem tudom, szerintem egy kicsit elfáradtunk úgy, így a többiek, a Zsopának ugye jött a New Dead Project, ami egyre jobban kezdte kinőni magát.
1: Rockstar.
3: Abba talán szerintem az elején a Zoli zenél.
1: Aha.
3: Nekem nálunk ugye jött a Bence, aki most érettségizik.
1: A gyermeked.
3: Igen.
1: Gratula.
3: Köszönöm, meg így 17 éve.
1: Hát igen. Hát, hogy az érettségi ez.
3: Azóta már van még kettő, tehát igen. Na de, hogy a lényeg, hogy igen, hát ez volt, meg hát én akkor azt hittem, hogy ugye sikerült egy ilyen vizsga nekem, amivel így ki tudtam volna kerülni Brüsszelbe, azt hittem, hogy akkor az rögtön meg is lesz, persze nem így volt, hanem kellett rá még egy fél év, de nem tudom, hogy szerintem már úgy alakult, hogy már.
0: És akkor azóta kint is élsz Brüsszelben, és ez mikor volt egyébként, amikor azt mondjátok, hogy vége?
1: Mikor mondtátok azt, hogy most vége? Akkor?
2: 2008-ban. Volt igen. Pesten a Kuplungban volt búcsú koncert, a Mező szervezte.
1: Igen.
2: És utána pedig még egy a Free Festen Lajos Mizsén egy ilyen
1: a Lajos ingyenes buli. Ez
3: a második, harmadik? Nem búcsú turné volt?
2: Hát előtte meg játszottunk...
3: Tapolcán. Várjál, Földváron, Tapolcán.
2: Tapolca, Földvár.
1: Ez meg Zsoleszka. A Tapolca, gondolom.
2: Szerintem a Matyi Potter is szervezett nekünk.
1: Balaton-Boglár, vagy Lelle, vagy...
2: Igen, neki volt egy fesztiválja.
1: A Déli Parti.
2: A Csirkepogó.
3: A Déli Parti, az nem az volt.
2: De ott játszottunk.
3: Nem, Siófok volt. Siófok volt, mert emlékszem, hogy a Csirke ott szerezte be az izéjét.
2: A szintetizátort.
3: Ő volt a mi hivatalos szintetizátor.
1: Volt szint is? Ne szépen.
2: Csak turné szintig.
3: Nem szólt a szintetizátor, csak a kukába találta.
1: Ja, látványelem.
4: De azért fönn volt vele a színpadon, ugye?
3: Igen, látvány szintetizátoros volt, igen. És akkor
4: ezt én is nyomnám, amúgy imádnám.
3: Szapolcát, de nem biztos. És akkor volt a kuplung, és utána Lajos.
2: Meg játszottunk Dorogon is akkor azon a három
1: kacsán.
0: Tehát a legtöbb koncertek tulajdonképpen a búcsúzásról szólt.
2: Veszprém, a padlásban játszottunk Bathozékkal. Azt a Sanyi a
3: dobos szerint. A koncert az volt, ami elmaradt, nem?
2: Az a második Dorogi koncert lett volna.
3: Ja, a második Dorogi. Jó, mert az első, Dexter első koncertje elmaradt velünk.
2: Igen.
0: Lassan-e?
3: Skápécs nevezeti zenekarra lett volna koncertünk, és ugye elindultunk Budapestről, de akkor a dugó volt, hogy nem értünk le időben, és mondták, hogy hát akkor...
2: Szóltak telefonon, hogy akkor ne is érkezzünk meg.
3: Igen.
1: Még az összeállásról beszélünk.
0: Ezt akartam is kérdezni, mert csak bocsánat, csak hogy lassan át kell majd a maratonnak adni a szót, de az engem tökre érdekel, hogy ugye ez 18 év volt, amiről most beszéltünk, és ugye most összeálltatok erre a 13. bulira. Azóta az elmúlt 18 évben nem is zenéltetek?
1: Egy buli volt a Dürer kertben a mezőnek.
2: Kettő, mert volt a mező, ja, meg a gorillás.
1: Tényleg.
4: Ja, az is kár volt. Hülyéskedek.
3: Hát tudni kell...
2: Megválogatjuk, hol játszunk, és csak nagy helyekkel játszunk.
3: Minden ilyen koncert után reggel 6-kor indul visszafelé a gépünk, és ez most sincsen.
1: Tehát te most mész majd vissza egyből?
3: Igen, mert a gyerekek vizsgálnak.
1: Ó.
4: Kemény.
1: Szóval akkor ez a elmúlt 18 évben a harmadik.
2: Igen, és szerintem ez lesz.
3: Igazából szerintem csak én vagyok az, akinek nem volt zenekara, mert szerintem neki már.
2: Igen, mi azért szinten tartjuk a tudásunkat, meg ápoljuk oktatjuk magunkat, gyakorlunk.
3: És ezt mondani is akartam annak, aki netántán hallgatja, hogy majd azért legyetek elnézőek az én hangomban. 10 évben énekeltem, és ezt az izmot, ezt karbon kell tartani, és én ezt nem tettem.
4: Jó lesz
0: az. Próba nélkül nyomjátok?
1: Tényleg, hogy próbáltuk?
2: Nem, volt két próba Peti nélkül, és tehát négy próba, abban kettő Peti nélkül,

0: És az rövidebb lesz, de jóval többet játszunk, mint az eddigi Dürer-es bulikon, mert ott ugye sok zenekar volt, és meg volt szabva mindenkinek a műsoridő. Itt egy kicsit azért többet játszunk. Tehát.
1: Na, jó van. Akkor
0: lesz az 40 perc is.
1: Na jó van, melyik legyen a búcsú számok, azt most kiválaszthatjátok ti a...
0: Peti, mondd meg te.
1: A hanyatlás lemezről.
2: Ja, hogy milyen kell, hogy legyen?
1: Aha, hát persze.
2: Hát akkor legyen a zenekarja.
1: Oké.
3: Okay. Na,
1: akkor köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Mi köszönjük szépen.
1: Ez volt már a Páholy. Két hét múlva Demolisherrel folytatjuk.
0: Az igen.
3: Yeah. Yes. Puszi, sziasztok.
0: Hello, hello.
1: Hallgassatok a Tilost.
2: Sziasztok.
1: Szia, Peti.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Három és fél ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás. 2013 óta május 22-én tartják a Nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes

0: társaság, és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
1: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virággyuri, Olgi, Melisgyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kubertenbáró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Gold Sprint, DJ Bajtás, Trecikli Pop-up Service, Bandita Rádió Páholyból, a Tilos Karaván Stúdióból. Minden adománnyal a Tilos Rádió éves fennmaradását támogatott. Tudod, adás van. A Tilos Rádió

0: 18 éven aluliak, kapcsolják ki a készüléket.
1: Inet vagy.
2: Oké, figyelj, Ozi, forog.

0: 2026. június 11-én csütörtökön a Punk Reggae és a Bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis, mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Adás van! Yeah.

0: Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
1: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy

0: Kerti színpad. Jön a Gimisat Crew, Szena, Busa, Ózon, Ladánybene 27. A nagy színpadon The Lubricators, aztán pedig a Kémia. A teremben a Doxon Leeds, Dehumanizátor, Aberrált és a Feloszlottak, Mangani 808, aztán pedig hajnalig a Davória. A Cökszpont helyszínen DJ, iLab, a.k.a. Linga, Kara, Mr. Skunk, Haronayas. A kertben pedig a DJ Peppino Fusion Live, DJ Áfonya, Sematic Four, DJ Peta, Switch Back to Back, Naut 83. Gyere el! Belépőddel és minden adományoddal a Tilos Rádió éves fennmaradását támogatod. Tilos Rádió, FM 90.3. Adás van! Halljátok, adás van! Sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Bandita Rádió, itt a Tiloson, az FM 90.3-on. Adástelefon 215-37-73. És hát, gyerekek, jövő héten maraton. Nagyon maraton van jövő héten. Borzasztóan eltelt, hihetetlen. Én tényleg nem hiszem el, hogy így sitty, az előbb még volt 2 hónap. Még egyszer? Hát most itt az FM-en igen, ma volt a kipakolás a Dürer kertbe, és holnaptól pedig este már programok várnak mindenkit. Ez minden hallgató tudja, ugye, hogy ez az éves működésünk elengedhetetlen, ez a Tilos Maraton, ugyanis a civil, vagyis a Tilos Maraton egy civil rádió, teljesen független mindentől, így magunknak teremtjük elő gyakorlatilag azt, hogy itt mi egy éven keresztül így tudjuk nektek sugározni a műsort. És akkor hát nézzük meg egy pár szóban így a fellépőket, hogy mi várható, de hogy én azzal kezdeném, mert hogy ugye holnap kezdődik a minden is a kint a Dürer kertben, ugyanis mindig a, mostanában, hogy, na, tehát hogy a Dürer kert ad otthont a Tilos Maraton rendezvényének, úgyhogy nagyon szép kis hát óriási programok vannak felsorakoztatva, és akkor holnap ugye június 5-e van holnap.
1: Ez a warm-up.
0: Igen, én is azt keresem, csak valamiért, mert valaki nézte, és a hétfői műsort adta be, de itt is van, igen. Azt mondja, hogy június, nagyon jó, itt is van. 5-e, igen, a warm-up, ahogy mondtad. És akkor a kerti színpadon 7 órától indulnak a koncertek, Baobab Story, The Baobab Story, Hari Drama, aztán 21:30-kor jöhet a tombola. Ide szeretném beszúrni, hogy kedves hallgatók, meg adományozók, ez egy felhívás lenne, akkor, hogy hozzátok, tehát, hogy így kérünk szépen nyereményeket, ha bárkinek van bármiféle felajánlása a Tilos Maratonra, amit a tombolán kisorsolunk, illetve egész héten minden napon tombola, akkor gyertek.
1: És meg fogjuk oldani, hogy jó sok pénzen a Tilos Rádiónak jó legyen.
0: Na, így most már téged is hallunk.
1: Annyira nem fontos, de értéket képez, mindenféleképpen hozza le, odahozod. Szerintem ott a Tilos kis faraváros résznél leadod.
2: Volt föl, az abszolút is.
0: Föl van tolva, nem tudom mi van. Szerintem ott nincs fölhangosítva. Föl van tolva kék. Ja? Az nem én voltam. Nem én voltam. Nem én voltam. Ment a pankoskodás.
3: Hát ez ilyen.
0: De mindig, de nem baj. Most akkor meg van, ez a lényeg.
1: De pofáztam, az akkor semmi nem volt.
0: Hát igen, még egyszer.
1: Még egyszer, jó. Tehát hozzátok le a munkácsi képet, vagy bármit, amit esetleg otthon találtok, és ebben is a Tilos Rádiót fogjátok támogatni, mert a tombolán rengeteg sok nyeremény lehet kisorsolni, és ezt lehet akár a végtelenségig húzni, attól függ, mennyi nyeremény van.
0: Hát azért be vagyunk határolva, mert sajnos a rendelet miatt legkésőbb 10-kor be kell fejezni a tombolát, de hát takra nem megy, azért mindig van. Mindig van egy kis csúszás, meg azért ugye kezdődnek a koncertek. Igen, ez volt a kerti színpad, ugye mondtuk, hogy a tombola ott a vége. Nagy színpadon a Swim Swim Naked, aztán a Flanger Kids, akkor Lenke, Ethnotech, Oi, Mea Culpa, Aka, Morfeo and Zakharov, Baladien Novan. A kisteremben pedig The Great Marathon, Conspiracy, Coco Macek, Tigris Sophie, aztán a Cökibe fönt pedig Sirop.hu, Házi Buli, Mesterházi, Morgonc, Galactic Jackson, Atomic Gördön, egész jó. Aztán a kedve Tomanek, Zogyka, hát Kejszereni, Suriken, nagyon jó, Popdavec, Kisszántó, azért megrittyentik a végét. Hol táncolj? A kedven egyébként háromig megy a zene, a karavánból élő bejelentkezések lesznek, minden nap Tilos Bogrács, minden nap más krúfőz, tehát tök más kaják.
2: Gyertek, gondolom, gyertek. Húsos, húsmentes,
0: így van. Nem akarok ebbe belemenni, úgyhogy csak annyit, hogy nem be sem mondom, láttátok mennyi a belépés, de van támogatói jegy. Írjatok az info@tilos.hu-ra, van felhívás, hogy kik azok, mondjuk, akik prioritást élveznek egy kicsit előbb ezzel a kedvezményes jeggyel, de igazából ennek a megalkotásának az a veleje, hogy nem akarunk hálátlanok lenni a hallgatónk iránk, tehát mi is adunk valamit. Tudjuk, hogy ebben a jelenlegi világban nem biztos, hogy valaki egy ekkora belépőt megengedhet magának akár 3 napon keresztül, ezért vannak az ilyenek, úgyhogy info@stilos.hu. És még miatt az ORTT-től beszólnak, vagy valamilyen akárkitől, jótékonysági felhívást hallottak. Szóval ez van, jó. És akkor, ja, erről ennyit a warm-upról. Szerintem nézzétek meg, kint van az arckönyvben a sztori. Na, és akkor...
1: Beszéljük a mi napunk.
0: Így van, bring a nap, ez az.
2: Igen. Az 11-e.
0: Igen.
1: Abszolút.
0: 11-e, és akkor kezdjünk a karavánnal. Élő adások... vagyis hát Bandita Rádió Páholyból, fúzió adás lesz. Hát nem tudom még mi van, a Kovács Ádám még nem jeleztek vissza, de szerintem bemondhatjuk, hogy lehetséges, hogy a Kovács Ádám hangpostája műsorunk is képviselteti magát, tehát őket is hallhatjátok a maraton idejárt az éterben. Nem jelzett még az Ádám vissza, de ők ugye az ellentétes héten vannak, ja. És hát miért ne legyünk többen, legyen ez elég színes. Aztán pedig a Páholy és a Bandita Rádió a mikrofonok előtt, és lemezjátszókról fogunk zenélni, DJ Littlehead.
2: Igen.
0: Például a Sasa.
2: Összebútorozunk, meg ugye tavaly is már egészen jól működött ez a kollab, és az volt az egésznek, nekem az egyik kedvenc része, hogy ott az ott mászkáló zenészeket is beberántottuk egy-egy beszélgetésre, és hogy azon túl, hogy mi ott élőzni fogunk, mi szerintem, ha beszéltek a Bandita nevében, de a Páholy nevében biztosan, hogy azért így szeretünk mindenkivel beszélgetni, szóval, hogyha arra jártok, keltek, és nagyon szeretnétek az éterben is szólni, akkor gyertek oda bátran, és ilyenkor szerintem ez egy ilyen open mic történet.
0: Lehet az is, csak hogy azért most kicsit sűrűek vagyunk, ugyanis nem mondjuk be, azt direkt megbeszéltük, hogy ott fog kiderülni, hogy a műsor utolsó felében jön egy punk zenekar, hát, és ők unplugged-ba fogják,
2: igen,
0: most nyomni.
2: Élőzés lesz, és hát keményen. Természetesen a Sasza lelőtte a poént már.
0: Elmondta
2: a Páholyban. A Páholyban már elmondta, de egy fantasztikus Sasza hangú énekesnő lesz. Én ennyit spoilerezek, tényleg.
0: Jó, akkor archívról
1: kísérlete. Mindenki hallgat az előző adást, és nem mindenki tudja.
2: Nagyon szuper meglepi lesz, úgyhogy azoknak, akik nem hallgatták a Páholyt az elmúlt másik órában.
1: Mikor jön a szuper meglepi? 7 óra?
0: Hát, igen, ez egy ez egy jó kérdés.
2: De hallgassátok végig az adást, és megtudjátok, hogy mikor jön a szuper meglepi, mert bármelyik pillanatban érkezhet.
0: Ugye csütörtökön a Bringa, Punk és Regi napon.
2: Ez a Regi az olyan jó ott még, nem?
0: Tényleg?
1: Igen, meg úgy hiányzott, hogy
2: az
1: a,
2: úgy,
1: az a csapja.

0: élő zene lesz, csak szólok, óriási, a Pepino rakja hozzá a beateket, gyertek, nézzétek meg, mert nagyon jó kis könnyed lesz, pont ilyen kezdőzene, és hát a DJ Fanya nem fért be a cökibe még úgy egy DJ-nek, mert azért így vannak korlátok, és akkor éppen ezért ő a kertben kezd. Hát ő a Roots-nak az ősatja, ugye a Tilos Rádióz neki óriási kötődése van, és akkor utána pedig Szematik For, Ózon mindenki tudja, most is itt dolgozik a technikába, csinálj itt nekünk a jót, és aztán pedig a Bandita Rádi egyik ős DJ-je, DJ Peta, Peta hazajön, wow. Oh. És aztán egytől pedig Switch 666, Back to Back Note 83, a Tilososok, igen.
1: Ez most a Hajnal egy, mert egy kicsit ezt olyan zavarod a majám.
0: Igen, Hajnal egy, ők, igen.
1: Jó.
0: Ja. Igen, anyácska meg apácska, Hajnal egykor kezd. Ja, igen. És akkor ez csak a kert.
1: Csak a kert,
0: ez csak a kert rész. Igen, igen. És aztán akkor kisterem, Doxon Leeds. Yeah!
1: Így megnyitjuk a bulikát.
0: Oda rittyentetek, aztán pedig...
1: Aztán 8-kor nyitjuk.
0: Nyolckor
1: kezdünk a kisteremben, és ott mindig elképesztően meleg van, de nagyon szeretem, úgyhogy, mert azért van meleg, mert mindig nagyon sokan vannak, és ezt
0: azért nagyon
2: jó.
1: Hála az égnek, igen. Úgyhogy jövünk új dalokkal, ilyesmi.
0: Wow, nagyon jó.
1: Igen. Meg én egy nagyon funky fellépős ruhával készülök a maratonra, amit egy éve keresek, és nem ezt mondod. A Mosonmagyaróvári Szeméttelepen az én nagyon kedves emberem megtaláltam.
0: Igazi punk, nagyon jó.
1: Igen.
0: Zseniális.
1: Igen, mert ezt egy, nem mondom el, hogy mi, de ezt csak így mutatom, hogy akik itt ülnek, látják, hogy mi
0: hogy
1: lesz.
0: Hogy a rádióhallgatók is láthassák, amit Julikán
1: gyárom. Ez egy statement lesz.
0: Wow! Nagyon túl, igen! Figyelj, mindenkinek el kell jönni. Azt, amit én most megláttam a két szemem, mindenki jön, gyertek!
2: Jó ruhába.
0: Vicceltek? Azonnal gyertek.
1: Úgyhogy így készülünk.
0: Na, és akkor utána pedig Páholy kolléga, Rozgonyék, Dehumanizátor, aztán Aberrált és a Feloszlottak, Mangani 808, és utána Manganiék, utána Pusok.
1: Oh, én műveletlen Dabó. Vagyok a Mangani 808.
0: HC-t játszanak, HC Hip Hop.
1: Jó.
0: Király. Imádni fogod. Tavaly ők a kerti színpadon voltak, most ez így lett.
1: Aha.
2: Úgy, honnan érkeznek? Melyik városban?
0: Hát Budapest, a Busa is benne van.
2: Ja.
1: Dehogy nem vágom, ez a Busa Pistály.
0: Igen, hát
1: nagyon-nagyon király.
0: Hát persze, hát ez eleve így. Nem az, hogy Busa Pistály és Mangani 808, hanem hogy ez így.
1: Csak ezt nem volt már a fejemben.
0: Jó, van, azt hittem, hogy tudjátok. Na mindegy, így. De hát, hogy a Pistának két fellépése lesz igazándiból, mert hogy... Hát ez nagyon jó lesz, hogy a kerti színpadon fölép a gimisat, mondjuk nem üti a kettő egymást, mert 19-15-kor, hát akkor ebből csatolva.
1: Egyikből átmegy a másikba.
0: Aha, igen. A 9-15-kor a gimisát, Crew, Senna, Busa, Ózon. Így. Hát azért örültem volna, Dürerből fölhívják a Mangót, és ezt megbeszélik. Na de mindegy, én azért bemondtam. Sorry, Dürerket, nem savazlak benneteket, csak ez van, bárki.
2: Hát nem, bocs, már. Vannak egy pár, akik akkor azért ott voltak.
0: Mindegy, bocs, már. Igen, tudom, de hogy na. Aztán 20-15, Ladány Bene 27, elmaradhatatlanak a mikseik, főleg, hogy akkor a Regi nappal így bővültünk, és akkor szintén 9:30-kor 21:30 a tombola. Így néz ki a kerti
1: színpad. De várj csak, Lubricators volt?
0: Várjál, most jövök. Hát akkor igen, a Julika mondta, és pont jól mondtad sorrendben, ugyanis a Lubricators kezd a nagy színpadon, és utána pedig Kémia.
1: Mikor lesz
0: kémia.
1: A Lubira, mindenképpen érjetek oda. Nem csak azért, mert a Timi óriás barátnő, hanem mert jó zenét
0: játszanak. És jó zenét játszanak, és 10-re? Tuti. Bár én lehet, hogy majd fogok azért így blokkokat nézegetni, mert hogy így nem lehet mindegyiket egyszerre nézni, szóval... Igen, mert hogy a Lubricators, ők azt mondja, hogy nagy színpad, 10-kor kezdenek.
1: Igen, és szerintem ők is hoznak új dalokat. Ha jól tippelek.
0: 10-kor kezdenek. Ja. És akkor 10-kor a Szematik Fori az Ózon játszik a kertbe, DJ-zik, de utána meg 23-30-kor jön a Peta, de akkor közben meg a kisterembe meg a Manganiék, szóval így

0: What?
1: Ez egy erős nap lesz.
2: Ez egy nagyon erős nap lesz. Igen, egy borzasztó erős nap lesz, és hát ugye a kis terem az, ami üzemel reggelig, ötig davória. A szokásos.
3: És van jó veretős. És a kémia zárja a műsort?
2: A nagy teremben igen, a nagy teremben a kémia.
3: A kémia az mit akar?
1: Az a leukémiából leukémia...
3: leukémia, mert hogy
2: azért, mert hogy kimondott, hogy leukémia, és akkor tudjuk, hogy mit jelent maga ez a fogalom, és akkor, amikor
1: de nem ilyen tagcserés, valami ilyesmi?
2: Nem én nem hallottam ne? Ilyesmit, lehet, hogy erről van szó.
3: Aki tud, azt
2: Laci, telefonáljátok már be, nem tudjuk, nem akarunk hülyék lenni, léci.
3: Van az, ami
2: halljátok, hogy valaki.
1: Mi meg tudjuk.
2: Na mindegy, szóval,
3: hogy... Fejbekről jön a basszus, vagy hogy lesz?
2: Dehogy is, nem. Jön haza a basszusgitáros rác. Mert pont a dátum
3: egyes
2: is
3: se jó a szépbe.
2: Jól klappol, ez a lényeg. No, szóval minden
3: na,
2: nagyon... Addig el szeretném mondani, hogy minden befolyt összeggel a Tilos Rádiót támogatod, illetve az éves fennmaradásunkat, ez nagyon fontos. Igenis, szó szerint ebből fizetjük ki a frekit. Úgyhogy adás van, hogy adhassunk.
3: Akkor még a mellékprogramokat elmondani?
2: Nem mellékprogramok, a főprogramok még. Szeretném a kertben lévő főprogramokat kezdeni. Gold Sprint... DJ bajtással. Úgyhogy forog a Gold Sprint, óriási lesz az egész, ugyanúgy a tavalyi hely lesz a...
1: Ott hátul?
2: Igen, ott a kerti színpad mögött végül
3: igen,
2: is.
3: Igen, a legközelebb a színpadhoz, és ott szólunk be egyből az átkornak keresztbe.
1: És figyeljetek, nekem van egy kérdés, amit ezer éve fel akartam tenni, mert már rengeteg Gold Sprint versenyt néztem végig, és volt egyszer valaha olyan, hogy a görgökről elindult egy kerékpár.
2: Olyan nem, de hogy hátra felborult, olyan volt. Hátra felborulás, igen.
1: Én mindig azt képzem, mert az elképesztő, amikor a srácok egy izomból rakják neki, és én mindig azt képzem, hogy csak egyszer csak így menne, hogy így a világba kiszabad.
3: Nem látványos lenne, de valószínűleg nem lenne túl jó vége. Nem, olyan nem volt. Két embernek sikerült, az egyik itt a nagyszerű DJ kollégánk volt a baj itt a rádióban, a Piri.
1: Hát Piri
3: neki sikerült, hogy nagyon megrakta, kikapott. De azért megünnepeltette magát, és amikor föltette a kezét, hogy ő a király, és mindenki tapsolja, azért Piri is megrakta, mert azért nem minden alatt. Tilos
4: Rádió, FM 90.3, adás van!
3: Ha a fityóka nem éber, akkor ott egy lemezjátszókában.
2: Tehát föl van véve, hogy óriásit borul hátra, tehát így nagyon.
3: De csak a háttérben látod.
2: Nagyot esett a Piri, drága. Ó, Piri.
3: A másik meg a Ventó barátunk.
1: Jaj,
3: Zola,
1: a Ventó is.
3: Így van, neki is sikerült, de ő még tekerte tovább. De teljesen készen volt. És ezek után
1: nem szóval olyan volt régen.
3: De ezek után oda jött egy lány, hogy azt a fiút keresem.
1: Tényleg?
2: Szóval adástelefon 215-3773. Ha valamilyen formában igazoljátok, hogy utaltok a rádiónak, van a rádió felületen, hogy támogass, ha legalacsonyabb összeget a maraton miatt átutalod nekünk, akkor a bajtárs barak egy számot nektek kazettáról.
1: De csak egyet, és ez is két perc. Nincs bajtárs kazettáról. Annyi ez volt, akkor fél perc. A másfél óra eszett ért.
2: Igen, frissült a merch is, úgyhogy óriási dolgok lesznek szerintem. Na, akkor vissza is adjuk bajtásnak egy kicsit.
3: Még mindig van programunk.
2: Hát úgy gondoltam, kicsit maratonozunk, aztán egy két számot meghallgatunk, de legyen így, mondja. Mondja a programot.
3: A felvonulás még azért említsük meg, hogy mikor hol kell találkozni, akinek egy ilyen jó kis szedetvedett összvére van otthon, mint akár saját maga, vagy más készített, az idén is meg lesz tartani, méghozzá jubileumja minden igaz, ugye? Tehát 10 éve, 10.
2: Hát azt a jubileumot igazából, én megmondom őszintén, amikor összeraktam ezt az egészet, akkor én csak használtam a valaki által kiírásokat. Én nagyon szeretem a 13-as számot. Az egy remek szám, hiába eldemonizálták, számomra nem sikerült, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy 13. Tehát, hogyha jubileumi lenne, akkor melyiket a kerek számokat?
1: 13. jubileumi.
2: Igen.
1: Utás. És ott lesz a befutó? Hol lesz a találkozó?
3: Hát én úgy tudom, hogy a Városháza park.
2: Így van.
3: Hány órakor?
2: Egy pillanat türelmet kérek. Egy gyülekező szokott lenni 5 óra előtt. Tehát ilyen 4:30 és 5 között ott összegyűlnek az emberek. A rajt az ilyen változó, mert hogy nem tudom, hogy mennyi ember gyűlik össze, sőt, a többiek se, tehát így szervezők sem tudjuk, hogy mennyi. Ilyen 16-45 körül el szoktak indulni. Megmondom miért, mert ott még ott sorba rendeződnek, az biztos, hogy van 15 perc. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor fölraktam a bringát az útra, és akkor megy az útvonalon, go. Nem, akkor még nem nyomják a nullát, akkor még csak így forgalomba helyezik magukat. És hát mivel mutáns bringa felvonulás van, ezért mindenki tudja, hogy ezek nem a szokmányos biciklik, és éppen ezért oda kell figyelni, nem is akárhogy. És akkor elindulnak mindig, minden évben van felvezetés, a vonuláson, ez kell mindenféle formában, és akkor hát ilyen 6 óra és 6 óra 20 között szoktak megérkezni a Dürer kertbe, igen, és akkor, ha jó a memóriám, akkor olyan 7 körül szokott eredményhirdetés lenni, közel a héthez, és a 7 órához, és természetesen minden évben mustra vesznek részt a kerékpárok, ezek a mutáns bringák, és díjazzuk őket, nyeremény is van.
3: Hát és ki fogja vezényelni?
2: Mondd be te!
3: MC Buppa?
2: Így van.
3: És aki tavaly ott volt, és füligért a szájának, most is füligérni fog a szája, mert az ember az végigrimbe beszélt, és nem volt hibalt. Tehát az, amikor Busa Pista a színpadról figyel, hogy ilyen is van, azért az valami, elbuppa.
2: Na, és akkor 2013-ban kezdődött, amikor legelőször felvonultak a mutásbringások, és gyakorlatilag egy olyan szegmens kelt életre a biciklis szubkultúrában, ami így összenőtt a tilossal, és most tulajdonképpen ez elválaszthatatlan így.
0: Elképesztően látványos.
2: Igen, és hogy igazából ez a vonulás inkább sokkal jobb lenne az a fogalomra, hogy ez egy performance.
0: Igen.
2: Tulajdonképpen. És hát mindenből is biciklista, mindenből is mutáns, óriási, sőt, vannak olyanok is, akik kifejezetten egy évet készülnek arra, hogy itt megmutathassák majd magukat.
0: Úgyhogy egyébként a befutó is látvány, szóval, hogy akinek nincs ilyen kerékpárja, hát, stb. Az gyűjön össze ott,
3: és az is jó, az egész, hogy utána a beszélgetés van, és akkor te is mondja, hogy ezt éhegeztettem, én csináltam otthon ebből és ebből, tehát teljesen jó, és mindez még díjazva is lesz.
2: Na, és akkor, ha tavaly, ami még nagyon jól elsült, és akkor most is remélem elkészülünk vele, hogyha nem sülünk fel, most bemondom, és akkor nincs. Megint lesz legálfal. Mert tavaly az úgy sikerült, hogy az USFM-ből az egyik kispajtásommal végis az övé volt az ötletek, hogy mondjam, hogy ez az ipari folpak volt kifeszítve, 2 oszlop közé, több rétegben, és arra fújt mindenki, és mindenki hozott kannát, meg ő is hozott egy jó pár kannát, amivel lehetett ott fújni, úgyhogy lesz legálfal. Igen, borzasztó jó lesz, és hát, hogyha már így ennyi minden, akkor hát eliket is lesz.
3: Hogyhogy nem.
2: Hogyhogy nem. Kell egy eliket is, mindenféle formában, és akkor turdő eliket, Tour de Tilos Eliket. Igen, így lesz. Tour de Tilos Eliket.
0: Az előzetes regisztrációt igényel?
2: Ki szoktak tenni, az USFM-nek a honlapján szoktak kirakni előnevezést, de az az igazság, hogy régen ilyen nem volt, tehát hogyha valaki mondta volna nekünk adódom, hogy egy előnevezés, biztos, hogy megkérdeztük volna, hogy adjál belőle, vagy mit csináltak vele, hogy a helyszínen is mindig lehet. Yeah. És akkor egy kis info az Eliketről, és ők kicsit elő fognak gyülekezni 3:45. Na, hogy most mikor indulnak el NLTA, nem lehet azt tudni. A sportlovas szobornál van a tali, tervezett rajta, azt tudja, az 5 óra, az be van írva, szintidő 1,5-2 óra. Azt mondja, hogy Trackbike, VTMB Open, a nevezés az 2K, futároknak, hogyha ez a rendes hivatásod, akkor az ingyé vagy, 18:30-ra ígérték a befutót a Dürerre, és mindenféle jósággal kedveskednek, és hát említik is, hogy Royal Fixie Club, Gold Sprint, Voxa, Bajtárs, Puppa, Dínom, Dánom, Hajlanék, hát erősek vagyunk, erősek vagy, erősek vagyunk, mindig.
3: Akkor gyertek ti is oda, hogy erősek legyünk együtt.
2: Mindig
3: erősek. A Tilos Rádió még egy évig legalább.
2: Hát ne egy évig, de most...
3: Hát a következő.
0: De évről évre ezt mondjuk.
2: Rakjuk össze, hogy igen, legyen még egy évünk.
3: Csak eltelik 60 év. És az milyen jó.
2: Ja.
3: Na, van még valami, vagy jön meg?
2: Hát így most maraton ennyi. Bajtárs van.
3: Miért?
2: Tegyél fel egy korongot, kérjük szépen.
3: Ha már itt vagy.

2026 Tilos Maraton. Június 11-e csütörtök. Bringa Punk és Regina. Helyszín Dürer kert. Kerti színpad. Jön a Gimisat Crew, Szena, Busa, Ózon, Ladány Bene 27. A nagy színpadon The Lubricators, aztán pedig a Kémia. A teremben a Doxon Leeds, Dehumanizátor, Aberrált és a Feloszlottak, Mangani 808, aztán pedig hajnalig a Dagória. A Cökszpont helyszínen DJ iLab, a.k.a. Linga, Kara, Mr. Skunk, Haronayas. A kertben pedig a DJ Peppino Fusion Live, DJ Áfonya, Sematic Ford, DJ Peta, Switch Back to Back, Naut 83. Gyere el! Belépőddel és minden adományoddal a Tilos Rádió éves fennmaradását támogatod. Tilos Rádió, FM 90.3. Adás van!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokorágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtott a maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá, még sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízesen veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélte a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vett a testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét. Már pedig az nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira a farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyan, kovám, mit tudnak a begelyök? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtak ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtak is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet! Yeah.
1: Jó van, érkezzünk meg!
0: Állt rá a szúnyog, felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Yeah, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Yeah, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrölt szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: Hogyan kívánt Rumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek. Egyszer a házfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Ráholet cserdőn keresztül. Az útkereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, és így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátrahőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Hradecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Frici lakái segített nekik tanácskozni. Másnap Monka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal súrolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Monka a kocsistól, de az csak ő, mint az siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Monka a sekélyvízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csukló ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladással megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
1: Mi történt Mankával?
0: S csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten, a herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
1: Egyedül megyek. De csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülej, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Nyúlformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat Rumcájsznak, utat, utat, mert Mankáért megyek.
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
2: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
0: Mondja a rumcász, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szól a nyomban.
7: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettünk akarata, az enyém s a hercegnői, aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
0: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcász sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcász kenyere.
1: Majd meglátjuk,
0: mondta Rumcász, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piac tér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott? Senki mást, mint Sásnádot, a vízimanót. Szallagért jött Hicsimbe, s megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
0: Örvendezett Rumcász, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
0: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, Csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás,
0: mondja Rumcász, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bort titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
0: Sásnád, a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcász a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt, s mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja, kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcász pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál várt Csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
0: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcász meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcászi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcász ujjanyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcászi hüvelykújat.

0: A dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, hey, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek azt? Hogy hová megyek azt, kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőlem.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szállva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tovább.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Hát, menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hidat keressünk. Más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd. Én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt. Nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe. Szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakadt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni, társaimat rossz útra vinni. Tessék, most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patak partján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor. Aztán jött az ősz, A patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patak vize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokorver gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette, óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek, múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3.500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: A Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Papó. Ugyan a csapat de Kuberten báró örökérvényű intelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

című adás, amiről köszönött, hogy lassított elmúlású élőbeszéd demonstráció, és mielőtt még bármilyen belefognánk, szeretnénk innen erről a pontról boldog, sok boldog születésnapot kívánni Gettó Ferencnek, és a legméltóbb módon megünnepelni a születésnapját egy Gettó Ferenc számmal.

0: cuidarme, protegerme de las energías del universo, como el sol, la luna, la estrella, la cometa.
1: Tilos Rádió, Tilos Rádió FM 90.3, ez az Alkotás útja, és szokás szerint próbálunk programajánlóval szolgálni. Az egyik programajánló, tehát a mai nappal kezdve, amikről már a kedves hallgatók mind lecsúsztak, de azért talán ezt lehet pótolni más napokon. Én a Vármegye utcai Szikra galériából érkeztem ide, ahol Kósa Jánosnak és Hajdú Kingának van a kiállítása. A Krista...
2: Én pedig innen a Margit körút 64B-ből, a második emelet 10-es lakásból, ahol a megosztott terek diploma kiállítás van, a képzőművészet elmélet szakos hallgatóknak a diploma kiállítása, és nagyon-nagyon érdekes, egy építészirodában van, amit ahonnan kiköltözött erre a 4 napra, mert még vasárnapig meg lehet nézni a kiállítást, tehát nyitva van a ház, és be lehet menni a lakásba. És tulajdonképpen az ilyen egyetemisták lakhatása, albérlet, gondolat, vagy szóval élmény körül forog az egész. Nagyon érdekes, és nekem, aki

0: nem is tudom hány helyen laktam Budapesten, hány albérletben, kifejezetten beütött.
1: Oké. Okay. Mondd még egyszer a címet.
0: 64B, ahol a Váli Dezső lakik, Bárdos Lajos emléktábla van, aha, Bán Béla van a házon, szóval egy ilyen...
1: Komoly ház.
0: Komoly, és nagyon jó ház. Van ilyen kultúrfali újságuk is.
1: Igen, Zeg Zoltán versekkel.
0: Zeg Zoltán versekkel, igen, nagyon menő.
1: Oké.
0: Okay, és a Kriszta meg?
1: A Kriszta meg a Bakács bunkerből érkezett. Mi van ott?
2: Igen. A Bakács Bunkiba ott meg intermédiás és szintén képzőművészet elméleteseknek van közös kiállítása, és nekik meg ilyen archívum témával kapcsolatos a kiállítás, és most van a megnyitója annak is, úgyhogy onnan jöttem.
1: A Liget galériában, hát ezt most nem mondom, ez még messze van, a Szikrát már mondtam, Vármegye utca, a holnapi, tehát ma nyílik még a Molnár Aninál a Szonya Navarro és Benczúr Emese Csontó Lajos Dés Márton kiállítása. Erre még talán oda lehet menni, hogyha valaki siet, mert este 9-ig tart a megnyitó. Ha valaki holnapra keres megnyitó programot, akkor a Deák Erika galériát vegye célba. Tóth Krisztina költőnő nyitja meg Barabás Zsófi kiállítását.
0: És várjál, és mehetnek a Doxába is, de ott már megnyílt a kiállítás a Pródi Sándor utcába pár napja, méghozzá Shifting Fields címmel, és...
1: Shifting.
0: Hát igen. Jó, most igen. Shifting, de igen, így
1: nem
0: kaptam.
1: Érdekes apróság.
0: Jó, én csak felolvastam, amit igen kaptam, és a Szabó Attila nyitotta meg.
1: Hoppá.
0: És...
1: Jó.
0: Szóval tehát, még az is nyitva van
1: még,
0: sokáig.
1: Még, igen, tehát a Tobit mondtam, a Mamu galériában egy új vizuális nyelv megteremtése felé Abstronik címmel az absztrakt mozgókép mítoszáról lehet kiállítást megtekinteni. Az Art Pool, hatalmas Art Pool rezidencia a Szabolcsi út...
0: Szabolcs
1: utcában egy érdekes dolognak rendezett kiállítást múlt héten nyílt meg, arról szól, hogy 30 éves az Art Poolnak a weboldala, és ez a 30 év, 1996, ez egy érdekes és egy fontos év volt sok szempontból, de itt most csak kizárólag a magyar hazai internet, e-mail és web szempontjából gondolom ezt, és akkor indult az Art Pool weboldala, abban az évben jelent meg a Hypertext és Multimédia szintén az Art Pool kiadásában. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek ezt a kiállítást. A Budapest galériában már megnyílt, és még megtekinthető a bejelentkezve maradok? Kérdőjel. Bejelentkezve maradok? Bejelentkezve maradok? Igen, valahogy így.
0: Második
1: volt szerintem is a legjobb. Ez már megnyílt, de megtekinthető. Ez a technológiai fejlődésről, az online jelenlétről, és mi másról, mint a mesterséges intelligenciáról szólhatna manapság.
0: Ez egy bécsi kiállítást is ajánlok.
1: Ajánljál.
0: Mert ott van a múzeum kártyában ahol egy András Fogarasi által kurált kiállítás, amiben a Kisvarsónak is szerepel egy műve. Uh-huh. Most ennyit tudok erről mondani.
1: És miért még utána néznénk a többi ajánlott programnak, azt azért mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, hogy jövő héten kezdődik, illetve mert többen ezen a héten elkezdődik a Tilos Maraton, ez egy hétig tart, a Dürer kertben, és talán még mindig várnak önkénteseket, vár a Tilos Rádió önkénteseket, elég sok munka a maraton, viszont hatalmas szórakozás, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy önkéntesként a Tilos Rádió maratonján egy picit besegítene, az legyen kedves munkaidőben telefonáljon az irodába. És mindent elmondtuk, nem maradt valami ki még? Nekem olyan érzésem van, mintha valamit elfelejtettem volna, bár az gyakran van.
0: Majd ha eszedbe jut, akkor elmondjuk.
1: Ja, igen, azt akartam mondani, hogy az ISBN is eléggé aktív lesz az elkövetkező napokban, tehát 6-án, ami szombat, 4-kor egy finiszással lesz annak a kiállításnak, ami a magyar könyvtervezésről szól, finiszás és tárlatvezetés. Ugyanaznap, egy picit később, Kék ég, zöld háttér címmel Barnaula és Violetta kiállítása lesz, és hát majd a rákövetkező héten, pontosan egy hét múlva az emlegetett szamár, András Fogarasi, yeah. From Wall to Wall, Faltól Falig című könyvének a bemutatója lesz egy hét múlva, este 7 órakor. Tehát, hogyha mondjuk jövő csütörtökön valaki este 7 órakor elmegy az ISBN-be, akkor még kényelmesen meg tudja hallgatni a 8 órás adásunkat.
0: És ha valaki volt az ISBN-be,
1: Igen. Tünden nem bír ellenállni sose, hogy az én jól felkészített retorikámat valamilyen rövid poénnal
0: agyoncsapja.
1: De tény az, hogy múlt héten volt az ISBN Könyv Plusz galériában egy könyvbemutató.
3: Ezen a
1: héten?
0: Most volt kedden.
1: Ja, hát akkor tessék, most volt kedden. Még inkább. Hát akkor még egy okkal több, hogy beszéljünk róla. Bemutatták a Festők Színháza című kiállításhoz tartozó katalógust. Ez, mint köztudott, Böröc András és Révész László 80-as évekbeli performanszairól szól, és úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen a mi feladatunk az, hogy meghívjuk Böröc Andrást itt ül a stúdióban, és vele beszélgessünk ezekről a erről az időről és erről az egész dologról. Úgyhogy a kedves András, azt gondolom, hogy kezdjük valahogy ott, hogy...
0: Várjál, nem, én kezdem.
1: Kezd.
0: Ti hogy ismerkedtetek meg egymással? Ugyanis hát abszolút tulajdonképpen a Festők Színházához azért valamennyire neked is van közöd, abszolút kortársak, egy társaságban mozogtatok, valamennyire néha ott is voltál ezeken az előadásokon.
3: Szerepelt is
0: benne. Ti hogy ismerkedtetek meg egymással?
3: Mondjad te, János?
1: Hát nézd, a megismerkedésünk két, mondjuk az, hogy hullámban zajlott. Az egyik, hogy egyszer megismerkedtünk, mert ahogy indigós lettem, ugye az Andrással is találkoztam, minden indigó.
0: De ki lett előbb indigós?
1: Én 79 őszén, és az András meg már szerintem évekkel korábban.
3: Szóval, akkor vágjak ebbe bele.
0: Igen.
3: Tehát ez valami, a történet már tényleg többször elhangzik, és mindig változik szerintem egy kicsit, mint ahogy a Klimó Károly története például ezen a aki feltűnt ezen az eseményen kedden, és valamilyen hülye ötletem volt, vagy nem volt hülye ötletem, de hogy az jutott eszembe, hogy ő volt a tanárunk, talán téged nem tanított, János.
1: Hát nézd, tanított, de a Klimó Károly az előkészítőn tanított, és tehát ott... annak volt tanára, aki előkészítőre járt.
3: Igen.
1: Ezt azért tudni kell, hogy az előkészítő az azt jelentette, hogy iszonyú alacsonyak voltak a felvételi számok, nagyon kevés embert vettek föl, és hogyha néha úgy gondolták, hogy valakit biztassanak, hogy ne veszítse el a reményét, hogy helyhiány miatt nem vették föl, azt fölvették az előkészítőre.
3: Te
1: és
3: jártál
1: ott
3: oda?
1: Jártam,
3: én
1: hogyne.
3: Is jártam.
1: Csak hát én szobrászokra,
3: és... is volt.
1: Hát hogyne, persze, szobrászoknak is volt, és nekünk volt opcionális rajzóránk, és azt a Klimó tartotta. Tehát a Klimó tartotta a rajzfestőt, és akkor be lehetett oda járni, és én arra emlékszem, hogy én akkor meglátogattam pár barátomat Lipcsében, magyarok, akik ott tanultak, és ott a művészeti anyagok sokkal, hogy mondjam, szélesebb választékban és professzionálisabb módon voltak. Tehát egyéves Engel papírokat vettem, tehát olyan papírt, amire rajzszínnel, pitkétával jól lehetett rajzolni. Hatalmas ugye, rajztábla, senki nem rajzolt akkora méretet, mert ugye a felvételén negyed akkora méretet kellett rajzolni, és a Klimóhoz bejártam, és ott ezeket a hatalmas rajzokat csináltam. Hihetetlen türelmes volt, és nagyon, én arra emlékszem, hogy nagyon jó hangulatot árasztott, mert hogy mindenki rettentő ideges volt, vagy ilyen zaklatott, mert ugye ez a felvételi, és ez tényleg egy kegyetlen procedúra volt. Na mindegy, szóval, hogy jó.
0: Nem, menjünk oda-vissza, hogy jó. Te hogy lettél indigós, és mikor?
3: Tehát visszatérve akkor azt mondom csak, hogy akkor csak feldobtuk ezt a Klimót. Tehát a Klimót sokan odajött erre az eseményre, 90 éves, mondtam, hogy lám itt van a volt tanárunk, vagy lám mondta, hogy mesterünk, azt nem tudom, és 90 éves, és hogy milyen öröm, és hogy például, ez ahogyha emlékszem, nekik köszönhettem, hogy ő beszámolt, hogy mi történt az 56-ban a főiskolán, amiről a többi tanár valahogy nem beszélt egyáltalán, vagy nem tudták, vagy nem akarták, és ez egy nagyon, számomra nagyon expresszív, érdekes, olyan, mint egy film jelenet, hogy ő kik, ezt, és de már hallottam tőle egy másik, szóval ennek az ő történetének egy előző változatát hallottam, abban is ugyanígy, hogy nem hazudozott, hanem sőt, de bizonyos részleteket jobban kiemel, stb. Na, csak ezzel kezdődött, és ez már ugye elütötte ezt az egész révészbörőc, vagy börőc-révész színházat egy kicsit, de meghatározta azt, hogy a főiskola egy konkrét szituáció volt, és én megismerkedtem az Miklós, Erdély Miklós fiával, Dániellel, akivel együtt voltam katona, és ez a János előtt egy évvel, mert ő is volt katona, mint hallottam tőle a napokban, tehát mi a János előtt egy kicsi egy évvel előbb, és ő egy ilyen emeletes ágy tetején feküdtünk, és mondja, emlékszem, hogy az apám avantgard művész, ezt mondta. És már mi az, hogy avantgard művész? Én a képzőgimit végeztem, és ott a művészettörténeti oktatás, az megállt a Picasso-nál, hogy az egy milyen nagy avantgard művész. És mondta, hogy a Picasso olyan, mint a Picasso az apád. És mondja, nem, hát ez valami más dolog. És nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Én nem tudtam erről a kultúráról, tehát ilyen képzőgimi és nagyon egyenesen ilyen tanulmányrajzokkal éjjel-nappal. És, hogy...
0: és te hogy képzőgimibe mentél?
3: Hát az egy magán... Tehát én egy problematikus gyerek voltam, mint hogy most is valószínűleg problematikus ember vagyok, és a problémák, például kirúgtak az iskolából, mert nem tudtam magamat visszafogni, vagy a mit, különböző okok miatt, és egy másik iskolába kerültem, ez 12 éves gyerek, vagy 10, és az új osztályfőnöknő javasolt, hogy miért nem megyek a képzőművészeti gimnáziumba. Egyrészt nem tudtam mi az, hogy képzőművészet, másrészt nem tudtam mi az, hogy gimnázium, tehát ezek a dolgok, hogy... és akkor elkezdtem erre készülni, hogy vegyenek föl, és a szüleim ezt támogatták.
0: Tehát és akkor eljártál rá,
3: hogy szólni? Ez érdekes lehet nektek, ez a Mártonhegyi iskola, ahol egy Bakonyi Mihály nevezetű tanár, egy rajztanár, arra szakos, abból élt talán egy kicsit, hogy gyerekeket készített fel a képzőgimibe. És elég sok embert ismertem ott meg, például Hegyi Lóránttal rajzolt.
0: Ő is oda jár?
3: Igen. Vagy Nemesi Tivadar, vagy Ádám Zoltán egy kicsit kész. Szóval a nagy része, vagy egy jelentős része a gimiseknek tőle került a gimnáziumba. Tehát ő tudta ezt a kánont, hogy milyen fajta rajz az, amivel ha az ember elsajátítja rendesen, azok nagy eséllyel be tud kerülni a gimibe. Ott is már 10-szeres túljelentkezés volt.
0: Igen, az nagyon nehéz volt szerintem.
3: És jártam egy szakkörbe, meg másik szakkörbe, és szóval nagyon azon voltam, hogy nem tudom miért, hogy vegyenek föl. Persze ma nem tudtam, hogy mi az, hogy művészet, úgy túlzott, hanem volt róla fogalom, de egy feladatként. És szeretem ezt a fajta terapikus, mint ezt utólag gondolom, ezt a ilyen feladatszerűen dolgozni, tehát hogy lehet felépíteni így ilyen rajzot, milyen szabályokat kell, milyen kompozíciós, anatómiai tónusozás, milyen, hogy kell a ceruzát oldal, mit tudom, ezek a... És aztán ott, oda fölvettek, és akkor ott pedig elkezdtem készülni a főiskolára, az egy újabb óriási feladat volt, hogy ott meg 50-szeres túljelentkezés volt, vagy 100, nem tudom, egy hihetetlen mértékű lehetetlennek tűnt oda bekerülni. Nem, neked volt ilyen elképzelésed?
0: Jó, de neki művész...
1: Hát nekem nem volt elképzelésem, de mondjuk én háromszor felvételiztem, hát és az akkor átlagosnak számított, mert hogy elképesztő kevés embert vettek föl, és ez azért érdekes, mert manapság mondjuk csak grafika szakra vesznek föl annyi embert, amennyit akkoriban a teljes egy első évfolyam jelentett, úgyhogy most már nem az egyetlen művészeti felsőoktatási intézmény a képzőművészeti főiskola. Gyakorlatilag ezzel szenved, vagy ezzel küzd az egész egyetem a saját identitásával, amivel nem tud egyenesbe kerülni, mert önmagáról azt hiszi, hogy hihetetlen exkluzív és különleges, és közben pedig egy fejkvótán működő tömegegyetem lett, és természetesen fölkészületlenül bocsát ki embereket, tehát ilyen engem ez a gyermekek keresztes hadjáratára emlékeztet leginkább, tehát az a lényeg, hogy minél több embert fölvegyenek, és aztán aztán, hogy ezek gyorsan így átpörögjenek, és kimenjenek. Tehát nem találta meg még a szerepét. Igen, szóval a tűnnek kérdezte, hogy hol találkoztunk. Hát persze, az Indigóban találkoztunk, mert
3: ott volt. A valahogy erről beszéltem nektek, és a Bálint volt a barátod.
1: Nem, hát a Zoli hívott el. Tehát én igazából ott láttalak téged. Először a főiskolán, meg azért ne haragudjatok, te, meg a Révész, meg a Roskó, mivel ti már harmad évesek volt azokkor, baromira nagyképűen, olyan nagyon rettenetesen nem foglalkoztatok azzal, hogy ki az elsős. Én a Zolival meg a Bálinttal voltam nagyon jóban, mert mind a ketten az Epreskertbe, a Bálint rendes ugyanabban az osztályban járt, mint én.
0: Mondjátok el, hogy melyik Bálint és melyik
1: Bori Zoli. Bálint és igen. A Lába Zoltán.
3: Igen. És a Víg Tamáshoz.
1: És én a Víg Tamás szobrász osztályában jártam, a Bori Bálint is oda járt, ő hozzá. A Zoli meg Szenikára járt, és vele, ő is elsős volt, minden óránk közös volt. Tehát akkor, és a katonaságot is végigbeszéltük, mert az Zolival együtt voltunk katonák, és a főiskola mondjuk első három évét is végigbeszéltünk, közel laktunk egymáshoz.
0: És amikor az Indigóba együtt jártatok, akkor is még meg volt ez, hogy ők harmadévesek, és nem foglalkoznak az elsőkkel?
1: Figyelj, akkor már a Böröc Révész performanszok elindultak, és akkor már egy ilyen nagy, hogy mondjam, szóval tényleg mi olyan kis naív vizék voltunk ahhoz képest, hogy már ők mikbe vesznek részt, meg miket csinálnak. A Laci se volt különösen kommunikatív, tehát én az Andrással is, meg a
0: Lacival... Tehát kifejezetten undokok voltak?
1: Nem, csak úgy szerintem világos volt, hogy nem vagyunk egy szinten, mert sokkal komolyabb dolgokkal foglalkoznak, és az érdekes az, hogy akkor lettünk jobban az Andrással is, meg a Lacival is, amikor az Erdély meghalt, és akkor az valahogy úgy rájöttünk, hogy tulajdonképpen így kvázi mi maradtunk.
3: Én nem inném ezt, János. Én arra gondolok, hogy én akkor lettem veled jobban, amikor odahoztál egy békát, egy zöld békát. Mi volt a feladat?
1: Legszebb nyári élményem.
3: És a János, Sugár János, még én például művészkedve gondoltam valamit, vagy mit, szóval közelebb állt a képzőművészetet, és egy ilyen felháborítóan, radikális, pofátlan, egy ilyen nagyméretű, ilyen kitömött békát hozott oda János, és akkor ez volt a legszebb.
1: Igen, egy olyan lepedőm volt, ami egy forintos bélyegek voltak ragasztva.
0: Egy ezt lepedőm, csináltad?
1: Igen. A béka...
0: És a békát azt te csináltad?
1: Nem, kérlek szépen, az a nagyszüleim Nél volt egy párna, egy abszolút bizarr, egy nagyon, igazából nagyon szépen, igényesen megcsinált béka párna, de nem egy bolti, hanem lehetett látni, zöld. Hogy egy zöld, és volt rajta minta, ami filcből volt rátéve, de nagyon-nagyon bizarr volt, és párnaként...
0: Ez melyik nagyszüleidnél
1: a
0: volt?
1: A Dunaföldvári...
0: És oda hogy került egy ilyen kézzel készített békapárna?
1: Hát azért, mert ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy furcsa módon valószínűleg nem csak az én nagyszüleim, de akkor ez a fajta vidéki, nem tudom én, polgárság, vagy kis polgárság, hihetetlen mai szemben, hihetetlen korszerű életet él, tehát azon túl, hogy a nagyapám tudom, tanító volt, méhészkedett, volt szőlője, présháza, értett kocsi, ló, tehén, disznó, füstölő, stb. De például szőnyeget is szőttek.
3: Ami nem érkezik.
1: Persze, megvan, amit használunk, van. De még megvan a dédanyámnak a kelengyéje, amit például egy ő általa szőtt len lepedő. Eléggé barátságtalan, tehát olyan gyönyörű anyag, de nem...
0: Nem kényelmes.
1: Nem szívesen. Na most, és volt egy szövőszék is, és szőttek. Az apám, amikor főiskolás lett, a főiskolának adományozta a szövőszéket. Tehát még valószínűleg most is ott van valahol a szövőszék. Tehát ez egy ilyen kézműves párna, ami egyáltalán nem volt, hogy nem amatőr, tehát jól volt megcsinálva, de párnaként totál bizarr volt, tehát nem tudtad, hogy most szóval nem a formája miatt.
0: A díszpárna miatt. Volt.
1: Igen, hát úgynevezett díszpárna, de hát mondjuk aznak is.
0: Azért vicces az a díszítő szobán.
1: Na mindegy, és akkor én ezt elkértem, és az volt az én legszebb nyári élményem, hogy egy lepedő, amilyen bégek vannak, az most az Artpoolban van, mert az Artpool lenyúlta a bégek miatt. Ezért nem tudom, hogy a békával mi történt.
0: Úristen. De András, neked a családod, tehát mondtad, hogy a szüleid támogatták azt, hogy te rajzzal közd le magad, hát és legyél jobb gyerek, de hogy ők mivel foglalkoztak, vagy szóval ott volt valami művészeti hagyomány, nem, vagy
3: az
0: semmi?
3: Az én családom nagyon gyakran próbálom megfogalmazni, talán kényes is egy kicsit, de azt a mondani, hogy inkább iskolázatlan emberek, ezt így nyugodtan ki lehet mondani, hogy nem volt lehetőségük, mint gyerekek iskolába járni, mert olyan szegények voltak, és megismertem ezeket a nagyszülőket, tulajdonképpen nem volt.
0: De budapesti mindenki?
3: Az egyik, az apám az Pécsről jött, egy bányásztelep, a Pécs bányatelep, ahol a városon kívül éltek a bánya, most is azon a telepen most cigányok élnek, úgyhogy hogy Pécs bányatelep, és egy nagyon depressziós, kemény létezés, ráadásul ott az alkoholizmus egy nagyon lényeges lehetősége volt a bányászoknak, szerintem később is, és az anyám, tehát ezt tudom mondani, ebben vannak ilyen horrorisztikus drámák, mint talán minden családnak vannak kellemetlen emlékei, vagy én nem értem át ezt, amit én hallottam erről, traumatikus. Éreztem apámon, hogy zárkózott volt, és az oka, fő oka talán ez lehetett, hogy az apja az őt terrorizálta, enyhén szólva egy alkoholista ember volt. Egyébként nagyon jó képességű az apám, úgy utólag megkezdett faragni, amikor ő nyugdíjba ment, megszállottan elkezdett faragni botokat elsősorban, és ezt azért tett az én hatásomra, azt mondta, mert én elkezdtem ilyen ceruzából, meg különböző kisméretű fatárgyakból főleg faragás technikával kezdtem el foglalkozni, és ő ez, neki ez nagyon tetszett, tehát nem, és akkor azt mondta, hogy ha a fiam tud faragni, akkor én is tudok faragni, és az én faragásom valóban belőle is fakadt, mert ő szegények voltunk, és mint minden pesti, vagy mint minden ember, és nem voltak ilyen mesterségek, vagy a mesterek, akik például kijavították volna az ajtót, vagy a televíziót, vagy a mosógépet, és ez egy olyan ember volt az apám, aki mindent meg tudott csinálni a kezével. Te akár műszaki, tehát ő egyébként egy hivatásos katonatiszt lett az új hadseregben, tehát kerestek ilyen méről jövő egyszerű, akik egy új osztályt teremtettek az új vezető, és ő egy ilyen katonai iskolába ment, és amikor ezt ő elvégezte, akkor ő eltávolodott, rájött, hogy ő nem akar egy hivatásos katonatiszt, volt azért ilyen egészséges mentalitása, nem lett egy ilyen fasz. Pardon. És az anyám pedig az ilyesmi, csak Újpest, és az egy ilyen proli zsidó család, tehát voltak a családban gazdag zsidók, voltak, akiket megöltek Auschwitzba, ők bujkáltak, vagy mit, szóval ő túlélte a Újpesten ezt az egész horrort itt, és ők találkoztak, ugye, és az anyám az gépírónő volt a belügyminisztériumban. Amit később sokan rögtek rajta, hogy az anyád az belügyes, meg nem tudom. Közben hát mi ez? Tehát az hogy egy bürokráciának rengeteg gépíró nőre, meg adatfeldolgozó, nem volt komputer, és ott voltak nénik, vagy nők, vagy lányok, akiknek ez volt a munkája. Ez volt az ő munkája. Nagyon jól tudott gépíró, tudott gyorsírást csinálni, tudott jegyzőkönyveket, gondolom, és a titkot kellett tartani, egy nagyon fegyelmezett, komoly ember volt. Tehát alkalmas volt egy ilyen feladatot. Egész életét, tehát ezt a 30 vagy nem tudom, évet ezzel töltötte, vagy ne. És akkor, és ez akarták, hogy legalább a két fiúkból legyen valami, gondolom, vagy ehhez képest, amit ők tudtak kialakítani. De ők már egy nagyon magas szintre léptek, például a lakásunkban volt WC és világítás, ami az ő mutatták, hogy hol éltek, ott ilyesmi nem volt. Szóval ott az embereknek, a proliknak nem volt
0: Persze, a folyosó.
3: Kim volt a WC, még a Roskó itt Pesten is így élt.
0: Tényleg.
3: A Calvin téren, hogy ki kellett menni a
1: Rádőjét.
3: Szóval ugye, ezek óriási nekik, hát ez a világcsúcs. És hát stb.
1: Elfejtettük bemondani még, hogy természetesen van adástelefon, és működik 215-37-73 az adástelefon, és aki...
0: És Böröc Andrásról beszélgetünk.
1: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy Böröc Andrással beszélgetünk. Most akkor valahogy az már világos volt, hogy...
0: Aki egyébként, hogyha bárki nem tudná, ő egyébként New Yorkban él, Brooklynban, és most a Festők Színháza című kiállítás miatt is van gyakrabban.
3: Hát főleg, igen. Különben
0: de azért
3: is
0: jársz haza rendszeresen, nagyon, meg kiállítasz itt.
3: Idén már vagy négyszer voltam.
0: Igen, mert volt az Art Departmentben is kiállításod.
1: Aha, na, szóval, hogy akkor most azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a révésszel hogyan találkoztatok, hogy hogyan, mi hozott benneteket össze? Mikor találkoztatok?
3: Ez elég jól, ez a kiadvány, ami hozzáférhető lesz, ez le van jól írva, de nagyon gyorsan el tudom mondani, hogy a felvételén találkoztunk, a főiskolai felvételén ő is felvételizett. Ő nem volt estis, én estis voltam, tehát egy kicsit ott még nem ismertem az előzményét, és ez a képzőgimibe zajlott, és a révész azt csinálta ott, hogy körbenézett, körbejárt, hogy ki az, akinek a munkája neki tetszik, és mindenkinek, szóval volt rá ereje, meg ideje, hogy én ezt nem csináltam például, tehát hogy ő szisztematikus, amit olyan van, 30 terem, és ott egy teremben van 20 gyerek, és akkor mindegyiknek megnézte, hogy az hogy rajzol. Érdekelt.
1: De hogy elment a kisképző évvégi kiállításra?
3: Nem, ő is. Együtt felvételiztünk. Ez a kisképző zajlott.
1: A kisképző felvételiztetek.
3: Ott a főiskolára, ott zajlott a felvétel.
1: Ja, világos.
3: És ott találkozott, és akkor ott megállt az én munkámnál, és baromira belelkesedett, mert én kiütöttem a többiektől, ahogy én használtam ezeket a lehetőségeket, például eltértem a kötelező technológiától, a szén mellett használtam vízfestéket, vagy diófapácot, vagy ecsetet, meg kilukadt a papír, szóval egy ilyen expresszívebb, karakteres, karikatúraszerű, betartva a méretet, de nagyon kilógott ezekről, ilyen satíroztak ilyen pitkrétával, meg mit, Szóval én meg egy ilyen vadabb, zárójelbe, nem volt az. De nagyon elütött, és a Lacinak ez felkeltette az érdeklődését. Úgyhogy ez volt egy beindulás.
0: És akkor innentől kezdve?
3: Hát innentől kezdve, ugye őt nem vitték el katonának, miért nem, de engem elvittek, és akkor és egyszer csak visszaértkeztem a katonaság, és akkor ugye megismertem már úgy valahogy az Erdélyt egy kicsit, és volt egy évfolyam társak, szóval egy elég brutális dolog ez a katonaság. A Lacinak ez kimaradt, hál' Istennek, vagy nem tudom, hogy hál' Istennek. Ez egy nagy érdekes élmény az ember életében szerintem. Nekem én azt gondolom, hogy hát lehet, hogy jó lett volna, ha kiadhattam volna, de végülis az is jó volt, hogy átértem ezt a sok szart, ami ott az ember, az a brutális dolgok, élmények, az csak ott lehetett, vagy egy börtönbe lehetett volna, hogyha az ember például bűnöző. De mondjuk egy művészt ebbe a művész tanuló.
0: Hol voltál katona? Hova vitték akkor a képzősöket?
3: Én először Vásárhelyen voltam, és aztán Kalocsán.
0: És te?
1: Én Hódmezővásárhelyen voltam.
3: Szóval ez egy ilyen, olyan, egy beavatás, olyan, mint egy ilyen ritualisztikus initiation, egy törzs, hogy meg kell törni ezeket a hülye városi gyerekeket, stb. Ez nagyon ellenséges.
0: Jó, hát ez a vidéki gyerekeket is betörtik. Én azért hát emlékszem, hogy amikor az öcsémet meglátogattam a katonasságnál, hogy ez kb. Zöld volt, és olyan arccal, tudod, hogy így úristen.
3: Hát szörnyű. Szóval az tényleg volt, aki öngyilkos lett ott, és volt, aki ezt nem bírta, de minden esetre túlélés, és akkor ez egy nagy élmény, egy életre szól, hogy erre vissza lehet emlékezni ezekre a fantasztikus pillanatokra, amik teljesen beteg és torz hülyeség. És és akkor kezdődött az iskola, és akkor ő évfolyamtársam volt, ő a Kokashoz került, Kokas Ignáchoz. És a Kokasról érdekes volt, én ismertem a Kokast előzőleg, de követte az én művészeti fejlődésemet, úgymond, és hordhattam, mehettem be hozzá már főiskola előtt is a kis mappámmal, és a Kokas valamit mondott. Nagyon baráti volt, és nagyon szeretettel teli, és én jártam a Derkovics rajszakkörbe, Újpestre, a Szabados Árpád, Banga Ferenc szakkörbe, és oda járt ki a Kokas, és nézett, hogy próbált segíteni, tehetséges gyerekeket keresett, vagy nem tudom, miért járt oda. És lett egy ilyen kapcsolat vele, és azért, és én nem hozzá kerültem, ami nagyon furcsa, mert nem volt még szabad tanárválasztás, akkor később lett, és valahogy a Sarkantyú mester, aki a mesterem lett, ő hozzá kerültem.
0: Sarkantyú Simon.
3: Igen. És végül is nem jártam rossz, mert nagyon rendes, úgy érte, mint önzőleg mondom, hogy az nagyon támogatott mindenféle művészeti törekvéseimet, és például tudott ezekről tehát például az erdélyi, meg ezek, de védett, vagy valamilyen módon ezt nem csinált ebből ügyet, hogy ez tilos volt például az erdélyvel barátkozni. Vagy...
1: Hát, és engedély nélkül kiállítást csinálni.
3: Igen. Szóval ezek, de és akkor, hogy lenyelték.
0: Na, Krisztára nézek, tilos engedély nélkül kiállítást csinálni. Milyen idők voltak akkor? Tilos az átjárás.
1: Igen.
3: Hát szóval más volt, és nagyon élvezetesnek találtam a révésszel való barátságot. Másfajta tapasztalatai voltak, szemlélete, iskolázottsága, itt fönt lakott a Rózsadombon, és akkor jártam ide föl hozzá, és elkezdtünk közösen gondolkodni, csinálni dolgokat, és egyidejűleg jártunk az Indigóba, tehát nekem tulajdonképpen három helyszín paralel, a főiskolai megfelelés, az Indigo és a Laci, tehát hogy, és ez egy érdekes életforma volt, és kicsit voltak átfedések, de és a révész jött ő is az Indigóba, de ő például sokkal inkább távolságot tartott az egésztől, vagy a falfejben.
1: Igen.
3: Tehát ő nem...
0: De ezt hogy értitek, hogy távolságot tartott?
3: Hát nem azonosult olyan formában, mint a János vagy én például.
1: Hát nézd, nem... Tehát nem vett olyan lelkületen részt a beszélgetésekbe, a vitákba, tehát egy picit ilyen kívülálló volt. és hát mondjuk ismerted személyesen, igen, tehát hogy el tudod képzelni, hogy volt benne egy ilyen picit ez a kelletlen távolságtartó, tehát ez is benne volt a karakter csomagjában, és tényleg az András volt az, aki az Enigma jelen volt, és a Laci valahogy így a rajtad keresztül, tehát az Andráson keresztül kötődött az Indigóhoz. Nem volt semmi ellenségeskedés, vagy ilyesmi benne, csak sokkal tehát ritkábban jött el, ritkábban vett részt, és ezekben a nagy megbeszélésekben meg kevésbé volt aktív. De érezhetően, főleg a későbbekben kiderült, hogy hát azért ez neki is fontos volt, de ez azért úgy sokkal inkább az ő, nem tudom én, attitűdjéből következett. De tény az, hogy valahogy ezt a tehát azt, ami mondjuk a Bálint, a Zoli, az András, én, tehát Illikó, stb. Ez így ebből egy picit úgy kijebb került. De azt nem mondom, hogy a 85-től és főleg később valahogy ez így megváltozott, mert sokkal az Ildikóval és sokkal erősebb lett a barátság, mi is összebarátkoztunk. A Róska az valahogy mindig úgy ott volt, tehát ő volt gyakorlatilag a harmadik a ti mellettetek. Csak hát ő egy ilyen karakter volt, és szerintem nekem ez pontosan elég volt, hogy megvan a kapcsolat, a Indigó és az Erdély fele, csak mondjuk kevésbé épített akkoriban rá. De én azt akkor úgy láttam, hogy azért azokban az években, hát ugye itt két vagy három év, egyetemi évfolyam különbség volt közöttünk, de azokban az években a ti festői pályafutásatok már bőven elindult, tehát a hegyi kiállításaival, Székesfehérvár, ilyesmi.
3: A hegyivel nem, de a Pataki Gábor csinált kiállítások, meg a Kovalovszki.
0: Nem foglalkozott.
3: Később.
1: Az, akkor, később, hát ez sokkal a később. Új festészet, gondolok.
0: Ők nem voltak benne az új festészetben, kicsit sem.
3: Mi a Simon Zsuzsával voltunk jobban, a Rabinek galéria.
0: Igen.
3: Tehát az új festészethez kötődött, az igaz, de a hegyi az nagyon szigorúan, nem tudom, erősen, keményen.
1: Abban nem voltatok a frissen festve?
3: Nem, a Miklós volt a frissen.
1: Igen, mert az volt a szenzáció, hogy végre egy idősebb művészt is.
3: Hát meg ő neki nem a médiuma volt a festő, ő nem volt festő, tehát ő egy avantgard művész volt. Valóban kiváló festő, mint kiderült, de hát ő nem a főiskolára járt. Ő szobrászat, vagy építészeti karra járt.
0: Építész, igen.
1: Hát szobrászatot is tanult meg. Hát persze, hát Bokros Birmannál.
3: Szóval visszatérve a személyiségeinkről, én nekem az elgám miatt, hogy például ez a könyv kialakult, nagyon sokat kellett gondolkodnom, és rengeteg mű van, amit akár közösen is csináltunk, nem csak a műsorok, de szóval gazdag, ez 10-15 év. És most a vége felé, vagy utóbbi 20 évben azt gondoltam, hogy ez, tehát az nagyon lényeges, hogy ő zárkózott, az ő szorongása, tehát ez egy zsidó fiú volt, aki titkolta a zsidóságát, ez a tipikus magyar sztori, és én például meg nem tudtam. Tehát ő se... Szóval ez úgy lappangolt, és kiderültek az én családomban is, hogy mi ez, és ő is végül is el kellett valahogy mondja, hogy ne, vagy előjött ez az ő története, amit ő titkol. És tényleg baromi, brutális, nem budapesti történetek, és kész. És akár család, közeli családtagok.
0: De az ő családjában a zsidóságról mit lehet tudni?
3: Hát ő tiltott, azt lehetett részemről tudni, hogy ő...
0: De ott ki volt az anyukájának
3: az anyukája,
0: az ága? Tehát az hát anyukájának
3: a nagyapja, az anyai nagyapja, ez az optikus család, akik nagyon-nagyon sikeres magyar vállalkozó,
0: A Just Optika.
3: Igen, aki saját erőből, gondolom, egy hihetetlen karriert csinált, például, hogy a körúton mit volt 4 vagy 5 optikai üzlete, amit, tehát ő jutott el erre, ez egy szegény emberként kezdte, 30-20-as évek, és szofisztikált volt, és például érdekes valószínűleg a révésznek az egész kapcsolódása a fotóhoz, meg a filmhez, meg minden, az is egy vonal, ahol ez egy olyan család volt, akik ilyen tárgyakat kereskedtek, és a legmenőbb nyugati, tehát nyilván nem majd orosz, szóval német és egyéb optikai rendszereket, készülékeket forgalmaztak jól, és ő volt az egyedül leszármazott, és a révésznek a mamájának volt az anyjának volt egy öcse, akit megöltek a holokauszban, és az Borba volt az is például a Radnóti közelében.
0: De ezt Laci, nem tudtam.
3: És a Laci erről nem akart, és van egy napló, és ez sajnos ahogy arról volt, hogy ezt valahogy közzé teszi, vagy velem is kapcsolatba hozza, vagy magával, és ez elmaradt, és ez valahol van. De volt egy, amit ez a nagybácsikája írt, hogy én elmentem most Borba egyébként tavaly nyáron.
0: Mert neked is a családodból volt valaki Borba?
3: Nem. De érdekelt, mert ez az a sztori, hogy oda levittek 5000 budapesti értelmiségi embert, és azok nagy része elpusztult. Például a Radnóti, abból kívül, amikor erőltetett menet, vitték őket vissza Magyarországra. Hát egy brutális ügy. És hogy melyik család, hogy mit tud ez egy ilyen dologgal kezdeni, hogy az ember, hogy én kimerem mondani, most már 70 éves vagyok.
0: De akkor, amikor ti jobba voltatok, tehát így a 80-as években, akkor ez egyáltalán valahogy szóba került?
3: Láttam a Miklósnál, hogy ő kezdi ezt előhozni. Aha. Tehát az Isten, tehát elvitték az Iker testvéreit, azt amiatt, hogy Ikrek talán, amiatt is, tehát Auschwitz, amik féltestvérei Miklósnak Auschwitzba haltak meg többen. És akkor úgy mesélgetett a Miklós, hogy ez hogy is ment ez a dolog. De ő nem volt egy ilyen harcos, cionista, vagy ilyesmi.
0: De a Miklósnak a papája, vagy a mamája, vagy mindketten voltak zsidók, mert a...
3: Hát a mamája az egy médium volt, egy ilyen spiritista, és elvált, és akkor jött a Miklós papája, aki azt hiszem, hogy nem volt zsidó.
0: Szerintem az Erbán az nem volt zsidó.
3: De az Óriás Aranka az azt hiszem az volt. Uh-huh. És a... Hát ez mint én se, hát érted, hogy van egy a náciknál egy nagyszülő, valaki zsidó, az embert az zsidónak minősítették, és az, hogy az lényegtelen volt, hogy az járt-e zsinagógába, vagy zsidónak érezte.
0: De nálatok például otthon erről volt szó, mikor ti kicsik voltatok?
3: Hát semmi.
0: Ugye? Hogy egyáltalán
3: hát ez nem téma. Ezt el akarták szerintem titkolni, hogy már féljünk, vagy szorongjunk emiatt. Ez a... Hát érted, tehát ezt hogy lehet elmagyarázni egy gyereknek?
0: Ez mikor jött nálatok elő? Tehát a te mikor tudtad ezt meg?
3: Vagy én 18 éves koromban. Tehát valamit sejtettem valamit, de nem... Szóval érted, amikor valamit nincs kimondva, és egyértelműen, vagy, és még talán nálunk utalások se nagyon voltam. És ez a kultúra, az én műveltségemnél ezzel nem találkoztam ezzel az irodalomban, vagy nem érted, szóval, hogy a kommunizmus ez egy furcsa téma volt. A vezetők, a Rákosi elvtárs, meg a zsidó emberek voltak, akik ugyanolyan bűnözők lehettek, mint egy nem zsidó. Tehát, hogy érted, szóval ez nehéz megemészteni egy gyereknek, vagy egy fiatal embernek, hogy... És ez az iszonyatos antiszemitizmus, ami szerintem most is van, tehát ez egy folyamatos témája az emberiségnek.
0: De akkor ilyennel nem találkoztál, nem? Mert hogy tehát nem is tudtad, hogy
3: zsidók voltak. Voltak zsidó viccek, de nem tudtam, hogy én zsidó vagyok.
0: Igen, ez az
3: értelmes hát benne. Érted, ezt nem tudod, és akkor egyszer csak, ja, és akkor elmondták, hogy a családban mi történt, hogy kit vittek el hova, és hogy és akkor összeállt bennem, hogy ezek a családi ünnepségek, vagy mi, azok egy zsidó családnak egy ilyen háború, ahol titokban nem ismerik kimondani, hogy zsidó. Szóval azt mondták, hogy zsö. Nem tudom, ez, hogy zső, és azt mondja, ez is zső. Erre voltak büszkék,
0: aha,
3: hogy
0: ez is zsé.
3: A magyar társadalomba ki a zsé. És akkor
0: igen.
3: Azt se tudtam, mi ez. Egy ilyen latin, egy szójáték. De van egy félelem volt bennünk, azt láttam. Itt Budapesten érték át sokan.
1: Kanyarodjunk vissza a performanszokhoz, mert most így a történetben körülbelül ott tartunk, hogy a főiskoláról, Indigóról beszéltünk. Hogyan jött az, hogy élő akciókat csináljatok? Ez azért is érdekes, mert ugye ennek nem volt semmilyen kvázi hagyománya, ráadásul maga az, hogy performance, még talán a szót se ismerték, de legalábbis széles körben, de már pusztán az, hogy ez egy nem magyar kifejezés, már az is sokakban megütközést keltett, és hát ez egy cenzurális időszak volt. Tehát hogyan, miért kezdhetek el performance-ot csinálni? Mi volt az, ami miatt úgy gondoltátok, hogy hát végül is festőszakon van egy világos helyzet, tehát egyrészt ugye, ahogy mondtad, nem egyszerű a felvételi, de föl lettetek, tehát mindannyian föl lettünk véve, és akkor azt lehetne mondani, hogy hát akkor ott vagy a tutiba, festhetsz, festő akartál lenni, mindenki festő akart lenni. Hogy jött ez, hogy valami ilyen akkor előzmény nélküli, vagy referencia nélküli olyan dologba kezdjetek bele, ami hát nem azt mondom, hogy halálosan veszélyes volt, de mondjuk egy ilyen cenzurális környezetben, pláne a tájékozatlanság és a hozzá nem értést is hozzáveszünk, akkor ez egy nem volt egy teljesen mondjuk azt ártatlan vagy veszélytelen dolog. Itt most a legelső örökre gondolok, amikor még ennek nem volt, amikor nem voltatok még ismertek, tehát ez a úgynevezett halas performance, meg ezek, hogy mi késztetett arra, hogy kilépjetek abból a keretrendszerből, ami hát ugye a ti álmotok is volt, meg sokaknak az álma, de és végül is a festészet.
3: Hát azt úgy látom, hogy mindenképpen volt egy hatása a nyugatról jövő információnak, tehát nem a tévében, vagy a rádióban, vagy a médiában, de valamilyen módon lehetett, Lacinál például volt egy kifejezett érdeklődés, hogy ő volt már gyerekkorában is Londonban, meg nyugaton, meg ő az amerikai, vagy az angol szász rock zenét nagyon szerette, tehát ő abszolút képbe volt, nagyon sok mindenben, és ilyen anyagokat hozott vissza. És hát például ez a Gilbert és George, vagy hogy ő fotózni kezdett a palotaival, vagy a peternákkal, vagy tehát, hogy ő elkezdett olyan dolgokat csinálni, amiről én például nem is tudtam, de voltak olyan jelek, a Dibet, szóval föltűntek Magyarországon is olyan, úgymond nyugati kiállítók, akik nagyon elütöttek a magyar szénától, ez a Hódmezővásárhelyi iskola, vagy a mit tudom én, szóval az a magyar művészeti elképzelések nagyon...
0: De azt tudtátok, hogy az Erdély is csinált, tehát hogy például mondjuk a Batukános performance, az arról lehetett,
3: vagy hallottatok lehetett, róla?
1: Mert az akció, happening és performance, a performance az én szerintem, de mondjuk itt ezt az Andrástól kíváncsi vagyok, hogy te hogy emlékszel rá, tehát a performance az volt valamiképpen a 80-as éveknek a szava, akkor jött elő, és amiről mi úgy például Indigóban beszéltünk, azok az akció és happening.
3: Bécsi akcionista.
1: És az akció volt az, ami mint műfaj vagy meghatározás és szem előtt volt. Akcióművészet. De mondom, akkor ti már volt múltatok, tehát itt én a korai ezékre kérdezek, tehát mert... Hogy...
3: Azért nagyon spontán, de egyfajta botrány, hogy botrányt csinálni, vagy egy ilyen szabad gesztusokat, ez a konkrétan ez a halszögezés, hogy én kiszes voltam, én kommunista voltam, És aztán persze, amikor eljutottam Amerikába, akkor nagyon gyorsan, vagy Kanadában nagyon gyorsan ebből vagy kikevertem magamat, mert az ijesztő volt az a fajta szám, az én tudatlanságom, és az agymosás, amit itt a Magyarországon műveltek, például a különböző kultúrákkal szemben. Szóval átéltem, és valamilyen módon hatott ránk ilyen kis szeletek, vagy ilyen kis foszlányokból is lehetett érzékelni, hogy másfajta elképzelések is lehetnek a művészetben. Nem ez a... ez egy szörny, ez a magyar képzőművészeti élet, tehát, hogy mi voltunk 9 festőgyerek, nem tudom, 10 szobrász, és abból megtervezték a jövő művész generációját, és ez már akkor is eléggé nem stimmált, szóval, hogy mi ez. És ezek a torz különböző mesterek, és szóval, hogy itt valami nem működött, vagy ilyen naív módon.
0: De például neked voltak színházi tapasztalataid, vagy élményeid? Mert a révésznek ugye
3: én
0: volt erős
3: tapisztált. Én elmentem a Galántaiékhoz például a 72-ben már volt egy tükörkiállítás, amin az Erdély is részt vett. Nagyon jó kiállítás volt, és valahogy olvastam erről, amit ifjúsági magad, vagy valahogy, hogy van ilyen egy kápolnába, ez még a botrány előtt, és oda mentem én is, mint 15 éves gyerek, és hatott. Szóval, hogy kiderült, hogy vannak más. Én elmentem a...
0: És ott mit láttál, arra emlékszel?
3: Hát ezeket egy konceptuális kiállítás volt, és a tükör hogyan...
0: Ja, hogy a tükör kiállítást láttad ott, de ott előadást mondjuk a...
3: Azt nem láttam, azt nem láttam, de voltak ott fotók erről.
0: Aha.
3: Vagy elmentem, mikor 14 éves voltam, én elsétáltam a Villányi kőbányába, mert hallottam, hogy ott a követ faragják a szobrászok, és akkor próbáltam stoppolni, Harkányba nyaraltam a szüleimmel, nem vett fel senki, a gyalog, ott mentem 10 kilométert, és ezek ott püfölték a követ, és teljesen ez a Bócz Gyula, Orosz János, Bencsik is, mit tudom én, megszállottan arra gondoltak, hogy ők, és úgy értek, mint a hippik, vagy valami ilyesmi, egy ilyen nagyon laza világ, ki fantasztikus volt, és ott faragtak egy hegyet át akartak faragni szobor, egy teljesen utopisztikus, vagy naív, és ők is nem a izébe gondoltak, vagy ott volt a Paer Gyula csinált egy domborművet a sziklafalon. Tehát ezek teljesen jó fejek voltak szerintem, hát ahhoz képest, amit én tudtam addig. És ilyen inspirációk értek, hogy szóval úgy lassan-lassan úgy, és hát persze az eddig ilyen keresztül nagyon sok mindent megtanultam, vagy hallottam, információkhoz jutottam. Tehát ez úgy, szóval volt egy ilyen élet azért itt a városban, amit én még ilyen gyerekhez is eljutott.
1: Most a picit menjünk a performance vonalon, mert most ugye mondtad ezt a kezdetet, és ez teljesen világos, ez a botrány, zavarás, stb. Ennek nagy hagyománya van művészettörténetben, és ez mindig egy nagyon felszabadító. És te is azt érezted, vagy ti is azt éreztétek, hogy ezzel valamiképpen egy ilyen belső felszabadulást, vagy valami, érezted azt, hogy valami egy ilyen, mondjuk azt egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire volt botrány, de mondjuk nevező botrányos akció, hogy ez valamiképpen így felszabadított, megnyitott valami, fellazított valamit, megnyitott valami a számotokra?
3: Szerintem érdekes, hogy ezt kérdezem, mert még én most is csinálok még performance-ot, te láttad itt, amit csináltam, hogy ezt továbbra is átélem. Tehát, hogy amikor én úgymond performer leszek, én nem vagyok színész, meg nem vagyok semmi, hanem van egy ilyen szempont, vagy egy lehetőség, hogy én esetleg valamit kifejezhetek magam által, de nem úgy, nem színházi viszony, vagy nem színészi mesterség, meg stb. Ez a alapvető, elementáris primér dolog, hogy valamit ott teszel a mások előtt, egy rituálészerűség, azt továbbra is átélem. Tehát az én ott, nekem az egy nehéz, el vagyok akkor, nem transzban vagyok esve, de van egy ilyen furcsa állapot, ami ijesztő is lehet. Tehát érted, ez nem drog, és nem úgy zajlik, hogy akkor ez a repertoárszer, hogy ez akkor 10-szer meg kell csinálni egy hónapban, mert Németországban ott máján ízélet, és meg is halt számomra, amikor egy darabot ötször kellett bemutatni egymásnak.
1: De ez érdekes, hogy mondod, mert többször volt alkalmam, hogy ilyen témákba kérdeztek, hogy kellett valamit írnom, vagy csinálnom, és hát mivel én is ott voltam akkor Németországban, én azt nagyon izgalmasnak tartottam, hogy a performance, ami ugye definíciószerűen egyszeri, egyfajta ilyen egzisztenciális kitettség, mert ott ül a közönség, nem kérhetsz időt, nem gondolkodhatsz, hogyha valami nem úgy

0: hogy tudják kezelni a fényeket, tehát hogy egy látvány.
1: Igen, igen.
0: Tehát a látványra sokkal nagyobb hangsúlyt tevődik ugye a Bódi rendezett, azt hiszem Szombathelyen, vagy Győrben, nem emlékszem már, Győrben, és ilyenek voltak. És nem értettem, hogy nem fogják föl, hogy az, amit csináltok, oké, performance, de igazából egy határeset, mert egy nagyon furcsa, nagyon sajátos logikájú, hát ugye a Festők Színháza, ami a kiállítás címe is, és erre nem, én ezt egy óriási, tehát én ezt a híres magyar szűkkevlőség egyik példájának tartom, hogy az eszmetlen jófej és progresszív színházi közeg Kaposvártól Győri keresztbe kasul.
1: Tényleg, hát Kaposvár.
0: És érted, az Erdély tervezett Kaposváron. És a Power is ott volt, hát legfontosabb ember volt, szinte az egyik a Power, a Lukács Andor, a színészek is, jóba volt mindenki, de hogy ezt nem tudták komolyan venni. Vagy hogy miért nem vették komolyan, holott egy nagyon, nagyon izgalmas új, esetleg hibrid műfaj születhetett volna, vagy inspirált volna másokat.
2: Hát szerintem ez van most is, tehát látod, én folytatom, és nem nagyon térek el attól, ahogy ezt a révészel csináltuk, szóval ez nem változtatta, és mondod ki, és ez valóban sokkal inkább egy képzőművészeti magatartás, például a festészet, mert ott vagy a vászon előtt, és azzal az anyaggal azonosulnod kell, és nem alakoskodhatsz, hát őszintén kell vele találkoznod, vagy érintkezni azokkal a felületekkel, tehát a színház az más, ott megtanult, hogy kell érintkezni, hogy kell megfogni egy ecsetet, és hogy húz meg majd azt a vonalat ott a vásznon, és hogy mert az egész egy koreografált hülyeség általában, mert megöli számomra ezteket a lényeges, én jobban szeretem, amikor ilyen elementárisabb, és egy ilyen ritualisztikusabb, tehát valóban egy megélt, őszinte átélt. Nem kell egyszerű legyen, mondjuk, hogy tényleg nem egy rutinos baromság lesz ez, hanem van értelme számomra, tehát ennyi. És kész. Hát ez semmi különös. Az, hogy a gegek, ezeken ötletek, és akkor lényeges volt, hogy humor. Tehát az szerintem nagyon lényeges például a Hajashoz képest, vagy a többiekhez képest, hogy ilyen baromi keményen, a Szirtes János is, hogy ilyen belehalnak a fájdalomba, és a dráma. És meget hülyéskedtünk, a két balfasz hülyéskedik, és kész. Ez is nagyon
1: tetszik. És van ennyire pont ez a magukat komolyan nem vevő, és szinte egy ilyen gyerek.
2: De így veszed magadat gyerek, komolyan, jelleg, hogy válasz egy ilyen pozíciót.
1: Igen,
2: tudod,
1: de hogy ugye Max és Móricz milyen mesefigurák, tehát rossz gyerekek, az azért nyilván nem véletlen.
2: Persze, ezek szellemes, szerintem sokszor szellemes, sokszor idiotisztikus, pofátlan, akármire, nem egyfajta megoldás van.
0: Egyébként a 2000-es évek elején, amikor még nem ütött be az illiberális diktatúra, és még így a műcsarnokban voltak kiállítások, amiket meg lehetett nézni. Talán éppen a Süvet Szemese kúrált egy kiállítást, uh-huh. egy csoportos kiállítást, aminek az volt a cím, hogy Rossz Csontok. És akkor Little Rascals. És akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen, ugye ezt tőled is sokszor megkérdezték, meg tőlem is, hogy az avantgárd, az az úgynevezett idézőjeles avantgárd, amit mi olyan fontosnak tartottunk, hogy az mi is volt igazából. És én úgy gondolom, és ez a Max és Moritz meg a performance-aitok kapcsán, hogy az, amit mi avantgárdnak neveztünk, és fontosnak tartottuk, az egyfajta ilyen provokatív, idiotisztikus rossz csontság. Tehát, hogyha emlékszel például az atomfelhőre vattából,
2: Azt én terveztem.
0: Az, ami egy provokatív dolog volt, és tényleg úgy, mint hogyha ilyen hülye gimnazisták kapnak 10 percet, hogy most csináljanak valamit a nem tudom Hiroshima évfordulójára, és akkor ami kéznél van, azt összeszedik. Tehát, hogy Szóval, hogy ez ezért.

0: érdekel
1: ez,
0: benne.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy mitől volt ez a ellenérzés a magát komolyan vevő avantgárddal szemben, tehát az, amire ugye, hogy ti avantgárd pukkasztók vagytok.
0: De tudom, mi volt, ez nagyon egyszerű, ez mind a cenzúra és a kultúrpolitika, mert ugye ott az egyik, tehát nem művészeti szempont, nem csak, vagy nem alapvetően, vagy kizárólag művészeti hozzáállásbeli szempontok voltak döntőek, hanem egyfajta tisztesség. Érted? Tehát, hogy nem jelentett föl a másikat, vagy tudod, hogy az illető korrekt, és nem, mit tudom én, nem a politikával, nem fekszik be a politikának, meg stb. És ezért ez a progresszió egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen morális görcsöt kapott, ami pont ennek a hülye helyzetnek egy káros mellékhatása, mert
1: na de én emlékszem az akkori ilyen nagy ellenzéki figurákra is, tehát tehát ahhoz képest ez a, és egyébként az érdekes, hogy amit mondtál, hogy ők a főiskolán, mikor harmadévesek voltak, akkor kicsit azért olyan lekezelőek voltak az elsőévesekkel kapcsolatban. Tehát azért ez egy nagyon... Nem, hát a Laci az abszolút, tehát mindenkivel úgy kezdett, hát velem is úgy kezdett, hogy hát abszolút, nagyképű, abszolút, kifejezetten ilyen le...
0: Jó, bocsánat, még az azért hozzátartozott, hogy nagyon ritkán találkoztunk, és csak véletlenszerűen a főiskolán, mert ugye ti benn voltatok a főépület, nem tudom, második emeletén, és mi meg hetente egyszer mentünk arra az emeletre, amikor kockarajzot kellett csinálni. Tehát én arra emlékszem, hogy nem nagyon-nagyon kevés alkalmunk volt, hogy összekosunk.
1: Jó, de én azt akarom elmondani, hogy az én saját élményem is az, hogy van ez a úgynevezett ellenzéki közeg, és ebben most tök mindent, hogy ki irodalmár, ki filmes, ki képzőművész, ki zenész, stb., ahol eleve van egy félelem attól, hogy ki a besúgó, eleve van egy lenézés a kispolgári, meg az ilyen adminisztratív, meg az ilyen öltönyös kommunista hivatalnok, bürokrata, mit tudom én, párt szempontoknak megfelelő nagy, hogy is mondjam, többség, vagy a társadalom iránt, és közben ebben a közegben az is van, hogy nagyon nehezen engednek be új szereplőket, utána már működik ez az összetartás, de addig mindenképpen vannak ilyen próbatételek szinte.
2: Óriási szerencsém volt nekem, a Miklós bevitt ebbe az egész millióbe, tehát az ő lak, hát ezt átérted, János.
1: De a Miklósnak is voltak, nem? Én őt nem ismertem, de tehát róla is hallottam olyan történeteket, hogy az elején azért, hogy hát tudott azért...
2: Azonnal megítélt, hogy tíz másodperc alatt eldöntött, hogy ki az, aki számára...
1: De még aki érdekes. Számára érdekes volt, azokat is tudta azért néha hát, kicsit úgy...
2: Megfékezni.
1: Tehát a Roskónak például volt olyan emléke, hogy az Erdély annyira, mit tudom én, leszólta valamiért, hogy
2: nem hiszem. Teljesen.
1: Hát ő mesélte, igen, hogy sírva fakadt.
2: Hát azt láttam, hogy ő nagyon kemény tud lenni emberekkel, de nekem szerencsém volt, mert engem, hogy elfogadott, nem tudom miért. És valószínűleg én nem tűrtem volna, hogyha ő megalázza, nem tudom.
0: Nem volt megalázó, tehát én sem emlékszem, és nem, hogy velem kapcsolatban, hanem senkivel sem, aki az Indigóba volt benne, hanem inkább az volt, hogy ahhoz a fajta tényleg totálisan egyéni éleslátáshoz, ami szellemes volt, találó volt, és valóban egyfajta éleslátás, tehát egy rögtön valami olyasmit mond, akár csak egy jelző erejéig, ami nagyon betalál, hogy ezt erre sokan, ez sokat olyan értelme irritált, hogy mintha egy ilyen mentális blokk lett volna, tehát nem azt fogták föl, ami történik, hanem az, hogy valami itt most ellenük szól.
1: Azért voltak ilyen provokatív szinte performanszai neki is, tehát amikor elment, most nem tudom pontosan a milyen ülésre valamilyen, na jó, tehát nem emlékszem, hogy mi a konkrét helyzet, de azt hiszem a Bekével volt valami beszélgetés, ahol így ez elhangzott, hogy a hogy bement valahova a Miklós, és akkor ott mondott két mondatot, és mindenki lefagyott, és aztán tenne ő.
0: Én nem emlékszem arra, hogy ő egy ilyen krakéler, vagy szándékosan ilyen provokáló, még annyira sem, mint mondjuk a Hajdú, vagy ilyesmi, hanem inkább az volt, amit mondtam, hogy egyszerűen félreértették, mert ilyennel nem nagyon lehetett találkozni, mert mindenki tényleg be volt szarva, mindenki azon gondolkodott, hogy az életrajzából mit hagyjon ki, vagy hogyan alakítsa. Ez volt az egyik. A másik, hogy pont ez a klasszikus, tehát ami a punknak volt a szlogánja, egy no future, és ez praktikusan akkoriban úgy nézett ki, hogy minden az itt és most. Tehát, hogyha mi most itt ülünk, mondjuk négyen az FMK-ban egy asztal, akkor itt kell valahogy eldőlni a dolgoknak, de természetesen semmi befolyása nincs a holnapra, tehát nem az van, hogy itt most kitálunk valamit, hanem hogy itt kell szellemesnek lenni, itt kell valami olyasmit mondani, amiből ilyen pletyka lesz, és tovább mondják, vagy történet, vagy hasonló. Úgyhogy ez
1: de ennek nektek a... volt például ilyen, hogy mondjam, ilyen jövőképetek? Vagy szóval az, hogy majd hogy fog alakulni a művész pályátok?
2: Egy komoly problémám, később rájöttem, hogy például akiket megismertem, néhány művész, mint a Petrit, vagy a másokat, hogy valahogy az volt az érzésem, hogy nem akarnak hosszú életet élni. Tehát, hogy ez a A pénz is, tehát, hogy a pénz az ciki, mocsok, és ment ez a ivás, vagy cigarettázás éjjel-nappal, és egy ilyen tragikus élet. Ez fiatalon meghaltak gyakran ezek a művészek, és valóban nem volt egy nagy perspektíva, tehát szégyen volt itt akár pénzt keresni, és ez nem volt egy jó dolog.
1: De neked volt például ilyen elképzelésed arról, hogy majd így tesszeni 50-60-70 éves?
0: Elmondok valamit, ami az Andrással összefügg. Ja, hát nézd, egyrészt nekem, de szerintem ez életkori és nem egyéni dolog, tehát nem gondolkodtam, hogy 50-60-70 évesen mi lesz velem. Egy valamit tudtam, azt kvázi zsigerileg, hogy ez egy hosszú távú dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen maratoni futás, ez nem most
1: hogy
0: jövőre, 10 év múlva.
1: Után fog befutni.
0: Nem az, hanem hogy gondolod kell arra, hogy milyen mi az, amit ma megtehetsz azért, hogy 20 év múlva ne legyél depressziós és magányos.
2: Ezt már tudtad akkor?
0: Hát én éreztem azt, hogy engem nagyon foglalkoztatott a klasszikus avantgárd, és az, hogyan tudta kilépni a saját meghatározottság korbeli, tehát a saját koruknak a meghatározottságából. De viszont hadd meséljem el azt, amiben az András is benne van, és ez pontosan a te kérdésed. Nem mennék bele a részletekbe, de végzős voltam, ami akkoriban a képző egy picit más volt, tehát a diploma, de a diploma után is ott lehetett maradni. De a lényeg az, hogy, és ez 4 évig tartott az akkori főiskola, és azt hiszem 3. éves voltam, és valahogy egyik nap így belém villant ez, amit te mondtál. Hogy oké, tök jó, én most főiskás vagyok, és tudom, hogy minden reggel be kéne mennem a műterembe, persze, hogy nem megyek be, vagy később megyek, de hát az más, mert akkor tudom, hogy ezt kéne csinálni, de ezt nem csinálom. De mi lesz akkor, amikor már nem lesz főiskola, és ugye az Indigo ment, csak mindenki már idősebb lett, meg család, meg pénz, meg körülmények, egzisztenciális kérdések, és mi lesz? Fölkelek, és akkor mit csinálok? Vagy bármelyik alhatok, vagy hogy lesz? És ugyanakkor ez hozzátartozott az is, hogy azért úgy eléggé kritikusan láttuk a magunk körüli környezetet, világot, tehát mondjuk a fiatal kényszer stúdióját, hogy halálcikinek éreztük. És nem, semmilyen ilyen jövőkép nem volt. És ez annyira intenzív volt bennem, hogy kb. Két vagy három napon át ez gyakorlatilag 24 órán át foglalkoztat, éjszaka is gondolkodta, nem tudtam kihagyni. És másnap megyek be a főiskolára busszal, ugye nem most tudom milyen busz járt az Andrássy úton akkor, és pont te is ott voltál, akkor már azért beszélgettünk, ez ilyen 83 táján lehetett, és akkor elmondtam neked ezt ott a, nem tudom én, a Deák tér és a Kodály körönt között, hogy mi lesz, és tudom azt mondta, figyelj, ne izgulj, majd mit tudom én, lediplomázom, hogy jövőre átjössz hozzánk a murális szakra. Ja, tök jó. És akkor onnantól kezdve nem foglalkoztam ezzel. De eljött a jövő, és akkor egyrészt engem is kirúgtak, másrészt az egész murális szakot megszüntették. Tehát, hogy semmi realitása nem volt ennek, viszont megnyugodtam, és tulajdonképpen attól kezdve nem jött elő ez a... Emlékszel erre? Hogy...
2: Nem, de persze, hát emlékszem, hogy kinyírták ezt az egész dolgot, és mutatta ezt a... Ez egy beteg intézmény volt. Tehát, hogy egyrészt kezdeményeztük, hogy legyen egy olyan anyaghasználat, vagy szemlélet, hogy akár nem csak freskó, vagy mozaik, vagy nem tudom mi, hanem mi van a fotó, vagy a optikai dolgok, vagy akármilyen újfajta alumínium, vagy a Bauhausnak a jelen, stb. Tehát, ami már lezajlott a 20. század, vagy kicsit, és konkrét munkát találtak nekünk az ortopéd gyerek klinikát, és akkor mint a 7-8 gyerek csinált konkrétan.
1: De az, hogy találtak nektek? Tehát ott volt valami kapcsolat, hogy Somoly, pont benneteket valak,
2: tehát kezdetben kértek. Ezt támogatták, ezt jó ötletnek tartották, és megvalósultak a művek, ez nagyon sikeres volt, tehát emlékszel, a Lengyel Zsolt csinált erről egy stúdióprogramot, hogy megmutatjuk ezeket, én is csináltam egyet, a Nemesi Tivadar is csinált, az Gábor Áron, mit tudom én, akik ebben részt vettek, 5-6 gyerek, vagy 7, és a gyönyörű, szerintem izgalmas munkák születtek, és a megrettentek a tanárok, ez főleg a Gerzson, és nem tudom kicsoda, akiknek a megélhetése volt a lektorátusi munka, és rájöttek azonnal, hogy itt egy iszonyatos kompetencia van, tehát hogyha mi elvesszük majd az ő munkájukat,
1: megrendeléseiket,
2: és csinálunk egy izgalmas, korszerű, érted, nem ezt a akármit, és kirúgták, tehát hogy egyrészt befektettek, eszközöket vettek, tanárt, a Klimó volt az egyik tanár, a Balikó, és komoly ilyen gépeket, meg minden, és elkészült a mű, és aztán kirúgták a...
0: Ötös kapott mindenki.
2: Mindenki, és passz, és menjetek a francba, és a gépeket elherdálták, és ez a... vagy akármi, szóval teljes betegség.
0: Ez még csak hadd tegyem hozzá, itt említette az András a Klimó Károly nevét, meg a Balikó Gyula nevét. És én ugye szobrászakra jártam, és volt nekünk gipszöntés óránk. És a gipszöntés tanító, vagy a gipsztanár, gipszmester, úgy hívták gipszmester, mindenkit mesternek kell szólítani, egy idősebb ürge volt, és egy professzionális gipszöntő, és folyamatosan olyanokat dumált, hogy öltönyben és perzses szőnyegen is tud egy szobrot kiönteni, meg hogyan kell halotti maszkot önteni, meg stb. De soha én, ez ugye, én körülbelül évekkel később tanultam meg, hogy hogyan kell gipszet keverni. Tehát nem tanított semmit. Azoknak a haveroknak, akik tényleg éjjel-nappal ott sündörögtek körülötte, és mindent ugye szépen megtettek, amit ő mondott, és hallgattak rá, és figyeltek rá, stb. Ezeknek ugye elmondott talán titkokat, De az, ami a kötelessége lett volna, és ezek egyszerű dolgok, tehát nem titkok, vagy szóval nem ilyen hétpecsétes ügyek. És a ellenben a Balikó Gyula, aki oda került a Murányi szakra, ő építészeti makettkészítő volt.
2: A köztiben,
0: és valami olyan hihetetlen, nem csak anyagismerete volt, nem tudtál egy olyan idióta kérdéssel hozzáfordulni, amire ne gondolkodott volna el, és nem adott volna valami megoldási javaslatot. De arra emlékszem, hogy valami hülye gyerek azt mondta ki, hogy plexiből szeretne egy félgömböt csinálni. Ami azért nem egy, érted, a epreskerti körülmények között nem egy...
1: Nem adja magát,
0: tehát se az anyag, se semmi. És akkor jól egy gondolkodott, és akkor csináltak. Lehet, hogy egy picit göröngyös lett, meg nem annyira áttetsző, meg stb. Én nagyon sokat tanultam tőle, így anyaghasználat technika tekintetében, ahol ott, mit tudom én, csak egy, mit tudom, hát talán egy negyed fél évet, vagy egy fél évet, mert én meg az utolsó évben, amikor már ilyen művészképzés voltam, akkor egy pályázaton részt vettem, egy szobrászati pályázaton, és a Gyulával csináltuk a makettet. És nagyon komoly volt, tehát nyilván nem nyertem, nem is arról volt szó, de ez egy jó munka volt, és rendkívül sokat tanultam, és iszonyú sokat segített.
1: Most én most ettől eltávolodok egy kicsit ettől a témától, és ugye itt van két fiú, akik 20 évesek. Mi volt akkoriban, tehát hogy nem vettetek be csajokat? Hogy?
2: Ez a magánélet, erről beszéljünk.
1: Igen, hát engem kifejezetten érdekel.
2: Voltak,
1: tudom.
0: Hát táncos lányok.
1: Hogy volt? A színpadon
2: nem, hát van
1: is,
2: a magánélet,
1: meg a magánélet
2: nekem
1: is.
2: Már volt egy kisfiam.
1: Neked hány éves korodban lett kisfiad?
2: Hát ő 81-ben született, tehát a nagy műsorok 83, és ő már, például amikor volt az egyik műsor, akkor én úgy érkeztem oda, hogy voltam a kórházban, mert a feleségem ben volt a szülészetem, bent tartották, és mondták, hogy egy hónap múlva lesz ez a szülés, és a magyar kórház, mint 40 nő van egy szobába, és várják, hogy ez a pillanat bekövetkezzen, amikor megint, és akkor ott a nők beszélnek ilyen egymás között, ilyen horrorisztikus.
1: Igen.
2: Egy teljes horror ez ott a klinikán. Érted? És akkor mentem oda, és akkor aznap volt a műsor, és gondoltam, hát nyugi, még van egy hónap, és elmondják, hogy megszületett a gyereke. Nem volt telefon, meg ilyesmi, és akkor láttam ezt a kisfiút. És akkor mentem az előadásra, talán a Maximum, nem a Gömb, vagy nem, mindegy, melyik, Einstein. És úgy ebben, a nézőteren elkezdte, a Böröcnek megszületett a gyereke, és ez egy nagy téma volt. De szóval azért nagyon nehéz, tehát valóban, tehát képzeld el, hogy egy ilyen főiskolás vagy, mondjuk, és születik egy, és le kell tartanod a gyerekedet, és be kell fejezni az iskolát, és csinálsz performance-ot ez alatt, és jobban vagy az Erdély Miklóssal, és nem tudom. Egy teljes agyrém.
1: Hát abszolút, igen.
2: Egy olyan fokú intenzitás, tehát nekem én nem tudtam így, mint a János ezen spekulálni, hogy akkor mi lesz 20 év múlva, érted, tisztába kell vagy rakni. És ráadásul én nem is
1: voltam. És hol laktatok?
2: Hát az elején a szüleimnél, és a Szirtesnél albérletbe, meg mit tudom én, akkor lett egy lakás Hűvösvölgybe, egy szobába laktunk, az apósom is egy szobás lakásba, a kisgyerek, a feleségem a gyerek, és az apósom az a konyhába aludt. És én a konyhaasztal sarkán tudtam rajzolgatni, én tervezgetni a performanszokat. Ez teljesen rossz, és tönkre is tette a házasságomat egyébként, ez a egy horror, teljes lehőre. Tehát ez volt. Akkor még jártam a főiskolára, akkor adtak valami pénzt ott a Fonyiné, és valami pár száz ilyen segélyt adtak, vagy mit tudom. És akkor már lassan végeztem a főiskolán, és én eltávolodtam a festészettől egyébként, mert emiatt is talán, hogy én ezért pénzt, a Derkovics ösztönök ott megvesznek egy képet, és ez rosszul lett temetve, hogy ezt nem tudom vállalni, hogy én ösztöndíjat kapok ebben az országban. Ez teljesen tönkretett. De végigvittem ezt a 3 évet, de tulajdonképpen a főiskolai képeimet mutogattam, előszedtem, hogy próbáltam bizonyítani, hogy én ez engem érdekel ez a dolog, de nagyon nehéz éveim voltak. Ilyen értelemben, hogy egzisztenciális. És akkor például Erdély segített, hogy volt ilyen mozaik rakó műhely, és például ott lehetett mozaikot rakni, tehát egy ilyen alkalmazott művészet. Tehát az is, az nekem imponáló volt, hogy a nagy avantgard mester az egy, mi volt az, KTS, nem KTS, hogy hívták ezt, egy ilyen
1: KTS, vagy GMK.
2: GMK vezető volt.
0: Gazdasági munkaközépség.
2: És ott voltak ilyen megbeszélések, de nem voltál ennek.
1: Szövetkezett.
2: És akkor volt olyan, mint a Dixie dolgozott, de meg a Somogyi előttünk, tehát hogy sok művésznek végül is tudott segíteni az alapvető megélhetés, hogy a kaja, vagy ilyesmi, a Miklós, így, nem, hogy mint egy ilyen avantgard, tehát egy ilyen munkák a Gellért fürdőnek a mozaikos, mit tudom, sok munkát segít, részt vettem benne. Ez imponáló volt később is, hogy nem feltétlenül a művészetből kell megélni, rájöttem, hanem akár lehet egy ilyen valami mást is csinálni. Úgyis lehet pénzt keresni. Ezt a főiskolán nem nagyon tanították, hogy mi a túrót tudsz csinálni, hogyha nem ezt csinálod.
1: És például hogy tudtad te azt, vagy ez hogy miközben egy ilyen fiatal apa voltál, a közben meg mentél a Lacihoz, és találtátok ki a performance-okat.
2: Hát ez egy erős életforma. Hát szegény,
1: és a Lacinak közben...
2: Neki volt barátnője, de neki nem volt gyereke, akkor miban egyáltalán szó sem volt róla. Tehát az is azt mutatja, hogy legyen sokkal primérebb ilyen, hogy belezuhanok a szituációba, és az visz magával. És ő egy kicsit óvatosabb volt, meg okosabb volt. Én nem voltam okos, úgymond.
1: És például a feleséged, vagy a szüleid, vagy bárki, tehát a család, a nem művész közeg, az hogy viszonyult például a performance-okhoz?
2: Hát az anyám eljárt, az apám az egyáltalán nem, de és az anyám a Miklós mellett szokott ülni az egyetemi színpadon, és nézte, és nagyon minden támogatást megadott az anyám nekem, ami óriási, tehát ez az anyai kondíció nélküli szeretet, vagy szerelem, vagy nem tudom mi ez, ez nagyon-nagyon nagy élmény, hogy ezt tudta nekem biztos, hát ennél nincs nagyobb dolog, szerintem. És az anyám sokkal intenzívebben részt vett ezekben, mint a Laci mamája. A Laci mamája is eljött talán, de ez egy teljesen más család volt. Az anyám ilyen proli lány tudott lelkesedni, azt se tudta, hogy mi ez, hogy mi ez. És jött, és akkor ott van a fiacskám, jaj, de aranyos.
0: Járt,
2: és érdekelt.
0: Mindig is, hát a
2: kiállításokra is.
1: Nem.
0: Hát szerintem tuti találkoztál vele, csak
2: mindig
0: nem
2: tudta. Oda ment, és büszke volt, és szeretettel beszélt mindenkivel, mindenki szerette. Nem volt egy kritikus, érted? Egy ember, egy állampolgár, vagy egy rendes anyuka. De ez nagyon, szóval ezt sokat tanultam tőle. Az apámnak problémái voltak, ő nem vállalkozott ilyesmivel.
0: Te, és egy picit így ugorva egyet a történetbe, ezt most igazából a hallgatók kedvéért mondom, mert mindenki tudja ezt a dolgot. Hát, hogy ugye a 80-as évek első felében, vagy rögtön az elején elkezdtek performance-okat csinálni, és aztán pedig ugye jöttek a komoly, nagy, nagyon nagy előkészítéssel, sok szervezéssel járó egyestés, ilyen színpadi esztrádműsorhoz hasonló komoly performance-ok, amiről a könyv is szól, a gömb, a gyufa, Max és Moritz egyebek, és hát ez végül is egy nemzetközi sikerré vált. Nyilván nem tett ebbe a korszellem is benne volt egy nagyon erős nemzetközi érdeklődés a performance művészet iránt, de hát ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy a 87-ben, amikor az akkori Dokumentának volt egy performance szekciója, abba hát praktikusan magyar művészként elsőként a Szirtes János társaságában, illetve ő is meg volt hívva, ti is meg voltatok hívva. Ez egy óriási dolog volt, és hogy ez nem folytatódott. Tehát hogy ez megállt, vagy abba maradt azon a ponton, amikor gyakorlatilag az összes nehézség le volt úgymond olyan értelemben küzdve, hogy ismertek voltatok, és ez azért egy mind a mai napig egy hatalmas referencia ez a dokumenta szereplés. Tehát ez hogy nem ment tovább, és nem csináltatok több ilyen közös produkciót?
2: Ez nagyon egyszerű ezt megfogalmazni, vagy a válaszolni erre, hogy hát én ugye, szóval eljutottunk New Yorkba is, vagy először Kanadába és New Yorkba, és én hát nem, szóval hogy egy új házasság történt velem, tehát egy új kapcsolat jött létre, egy nagy szerelmem volt, nagy izzó, mit elmebeteg szerelem részemről, vagy mit, és született egy kisgyerek, és akkor el kellett döntenem, hogy mi az én pozícióm ebbe aztán az a hölgy az a feleségem lett, és hogy ő nem akart ő Magyarországon élni, hát ez egy teljes abszurd lett volna egy... Szóval az ő életében ez elképzelhetetlen volt, hogy ő akár magyarul. Meg egyáltalán ez egy nagyon nehéz kapcsolat volt, de el kellett dönteni, hogy én ezt a gyereket szeretném támogatni. Tehát, hogy valahogy például a fiamat, akit valamilyen módon elhanyagoltam, mondjuk így, ezt nem akartam újból elkövetni, hogy nem leszek ennek a gyereknek az apja. Szóval ilyen érzéseim lettek. És ez azt jelentett, hogy még akkor ott kell élnem, és akkor be kell illeszkednem egy új társadalomba, ott meg kell élnem, ki kell találnom a karrieremet, létre kell hozni. Ott már inkább egy ilyen képzőművész karrier felé indultam, tárgykészítés, tehát konkrét műtárgyak felé, és hát dolgoznom kellett, állásom volt, azt ugye a gyerek valamilyen módon ott részt vettem, sokkal intenzívebben például, és a révész pedig úgy döntött, hogy ő nem akar Amerikába, meg ez fel sem merült benne, hogy akkor ő is, vagy lehet, hogy fölmerült benne, de elállt ettől, mert ez egy nagyon durva életforma, hogy mikor váltasz egy kultúrát, és ugye elkezded alulról újból ezt az életedet valahogy rendezgetni, vagy felépíteni, vagy kitalálni, amit mondasz, hogy miért vagyok itt. Ezek akkor jöttek nekem, ezek, hogy most mit akarok én tulajdonképpen. És az volt a válaszom, nekem a terápiám végül is ez a tárgykészítés lett, hogy ezt csak csiszolgatni, meg reszelgetni, meg csinálni egy kis bizbaszok, az engem nagyon megnyugtatott. Tehát nekem nem pszichológushoz kellett járni, hanem dolgoznom kellett ilyen mániákusan. Nem tudom, volt-e neked ilyen korszakot, hogy csinálni valamit állandóan, és akkor...
0: Ismerős.
2: Tehát ez volt. És ez sikert is, mert ezt bírták, hogy ezt el lehetett adni, tehát lehet egy ilyen művész karrierem is, tehát galériákhoz kötődő.
1: Ez már a Ceruza szobról?
2: Igen. És az itt elterjedt itt is, mert jártam haza, és a Szalóki, ahol kalandoztam az éjszakában, az pont a Várfok utca környékén, és egy hajnalban mit tudom, beszélgettünk a Szalóki, hogy van Ceruza, és akkor miért nem állítom ki nála a Ceruza szobrukat. És azt ő nagyon jól el tudta adni, szóval el tudta adni az embereknek egy megejtő, kedves, barátságos, szellemes, buta, ezek a tárgyak. És az nagyon sikeres volt neki. És ugyanez volt New Yorkban is, ez egy komoly, úgymond sikert biztosított nekem. És aztán egy időt ezt abba hagytam, mert az nem kellett volna.
1: És mondtad, hogy volt állásod, az állásod az a Louise-nál volt? Igen. A Louise Mackenzie.
2: És az is a Erdély Miklóssal függött össze egyébként. Tehát végülis Miklós valahogy meghatározta ezt a későbbi létezésemet is, mert valami barátja volt ez a Mekek család, és a Mekek családdal összeismertetett, akik éltek a 60-as években Budapesten több évig.
1: Igen, ezt nem tudtam.
2: Igen, Bill Mekek az egy történész volt, és a Habsburg zsidók történetével foglalkozó, nem zsidó emberek. De ez a Habsburg zsidók története volt az ő terület, és itt éltek, és a Erdély családdal voltak nagyon szoros kapcsolatban. Nekik is vannak gyerek, vagy ezek már nem élnek. A gyerekek összebarátkoztak a Miklósék gyerekeivel, és egy életre szóló barátságuk volt. Miklós és családját többször kivitték be Amerikába már akkor. És a Miklós valahogy bemutatott neki, és ő New Yorkba élt, és végül is az történt, hogy én elkezdtem neki dolgozni, mint stúdióasszisztens. És tényleg nem lehet egy rossz szavam, tehát egy fantasztikus lény, aki...
1: Fantasztikus volt tényleg. Igen. Ugye forgattunk ott náluk,
2: az megvan neked, ezek az anyagok?
1: Nincs.
2: Hát ez egy érdekes, most ezeken így gondolkodom.
1: Azért majd ki kell nyomozni, hogy hát ha az MTV archívumban van belőle csodával határos módon egy példány, itt mert ott ezekre rávettek
2: a spórolni kellett.
1: Az adás kazettára, igen. Tehát ez...
2: Szóval szerencsém volt, hogy ő alkalmazott, és lehet az amellett elkezdtem ezt a művészi, saját művészi karrieremet, tehát hogy galériáknál kiállításom volt, komerciális galériáknál. És aztán...
1: Kinél is volt a Tibor, te nagynál?
2: Először volt a PS 122, az egy alternatíva, Second Avenue, egy elég nagy hely volt, akkor ez az Alan Frame volt a kurátor, és ő bevállalt, és akkor odajött a Tibor, de nagy, és volt három magyar művész, a Kosbor, István, Nosek, László, meg én, és a Tibor engem kiszedett ezek közül, és engem elkezdett favorizálni. Tehát ez egy brutális dolog a komerciális galéria. És akkor minden évben egy kicsit följebb tudsz egy ilyen létra a fokkain, és akkor eljutsz a csúcs, hogy önálló kiállításon volt. Volt csoportkiállítás, két fő kiállítás, önálló kiállítás. Ezek egy év, és folyamatosan kell kapcsolatban lenned a galériással, meg a galériát, az a János biztos ismeri ezek. És az volt a pek nekem, hogy tehát volt a nagy kiállításom, írt róla a New York Times egy nagy kritikát, mint a népmesébe, és Tibor meghalt azon a héten, amikor nyílt a kiállít. Kész. És a galéria nem esett szét, de egy másik galériához kerültem, nem tudtam egy csomó szokást és szabályt, meg ilyen hogy kell ott egy művésznek arra szolgatni, ezt nem tudtam, én nagyon naív voltam. Most már jobban csinálnám, csak egy másik galériás.
1: Egyébként a Drozdi Korsi ugyanezt mesélte. Pontosan hát
2: csak
1: ugyanezt.
2: Csak neki nehezebb, mert ő nő. Tehát gondolom,
1: persze, de hogy ő is ugyanezt mondta, hogy egész egyszerűen nem volt tisztában azokkal a...
2: Hát hogy lehetett volna itt a grafika osztályon járt a Russell Carr, nem tudom, persze. Hát mit tudsz abból leszűrni, hogy itt mit mondanak a Domanovszki, vagy nem tudom ki, vagy a Somogyi mester, más dolog. Ő csinált egy karriert, csak azt gondolom neki plusz egy nehézség, hogy a női művészeknek a karrierje az más talán, mint a férfi.
1: Hogyha még visszatérünk a performanszokhoz, meg az én eredeti kérdésemhez, hogy a női szereplők azok hogyan kapcsoltak ebbe be, vagy kik voltak azok? Volt, amikor ti alter egóitok voltak?
2: Az egy játék lehetőség, az már a Duchamp-tól kezdve a 20. századi már előbb is egy lehetőség a művészeknek, hogy változtatják ezeket a szerepeket, és játékos. A Duchamp-ot az elég sokszor azért ilyen humorosnak érzem, vagy ilyen szellemesnek.
1: De ti akkor, tehát akkoriban jelent meg bármi, tehát lehetett olvasni arról, hogy mondjuk a Duchampról.
2: Szerintem lehetett, persze. Ez már volt.
0: Egy-két a René Clair könyv aztán megjelent. Túl sok nem volt.
1: Tehát,
0: de hát ezt te is emlékezhetsz.
2: A médiákban bejött el nagy lexikonok, vagy szóval mi az, hogy pisszoár oda van téve.
0: Hát idegen nyelvű könyvek voltak.
2: De kérdéseket hoztak ezek, hogy ő Duchamp, hogy Rossell, vagy mi az, hogy ő egy női kalap van. Szerintem ezt erről tudtunk. De nem le lett ez másolva, hanem a saját életünkben ezt megtaláltuk ennek a helyén. Minden férfibe vagy nőbe van szerintem egy ilyen, az a szexuális fejlődés egy lépcsőfoka, hogy ezekkel a nemeken gondolkodik az ember, és szembesül esetleg ilyen kérdések. meg. De hát itt mindenképpen az a provokáció, tehát ez, amit a Pesten akkoriban a homoszexuálisok ellen, brutális ez az anti... hát ami most már nincs, de érted, emlékszel, mi volt itt a buzik, és amit... Ez egy durva szituáció volt ez a társadalomban.
1: De ti ezzel hol találkoztatok?
2: Hát az utcán, a városban is voltak ilyen ember.
0: Hát nézd, hát ez attól függő, tehát például
1: ez valamennyire titkos dolog volt.
0: Hát nézd,
2: tabu.
1: És akkor is, hogyha nagyon... tudni, ugyanúgy, ahogy azt nem lehetett tudni valakiről, hogy zsidó, ugyanúgy az is azért titkolni de való volt. Vagy
0: hát nézd, én nem tudom, mert szóval például azt úgy a 80-as évek, emlékszem a 80-as évek elején, de erre talán te is emlékszel, hogy az egyetem presszó volt egy ilyen idézőjelesen, ilyen meleg tálkahely, ami ugye most ott egy Starbucks van a Ferenciek terén, ami ugyanakkor lehet, hogy az volt, de egy sokáig nyitva tartó hely is volt. Tehát igazából...
1: Az is oda ment, aki nem...
0: Hát persze, hát emlékszem, hogy a Gerlóce felé oda járt éjszaka, vagy késő este cigarettát venni, mert ott az nyitva igen. volt. Ebben a változást a rendszerváltás hozta, vagy az újdonságot, vagy legalábbis az... mert akkor jelentek meg, vagy akkor lett egy-két úgynevezett melegbár,
1: hát ami, meg az összes ilyen transvestita show, meg angyalbár.
0: És az egy fantasztikus időszak volt, mert akkor még valahogy ennek a commerce része, a prostitúció és egyébek valahogy nem jelent meg, hanem mindenki annak örült, hogy békén hagyják. Érted? Igen. És semmi... el kellett vinni, külföldi ismerősök érdeklődtek, és akkor megkérdeztük, hogy hol van, és elmentünk, és ez egy hihetetlen jó hangulat volt, mert egyszerűen abból adott a jó hangulat, hogy senki nem érezte magát beszorítva, vagy úgy, hogy most ő neki vigyáznia kell, semmi atrocitás nem volt, egy tök kellemes bárhelyzet, és tulajdonképpen ez vezetett ahhoz, hogy aztán megcsináltuk 94-ben a BBS-ben az első magyar gay és leszbikus filmfesztivált.
2: Szuper.
0: Úgyhogy ez egy... De azt megelőzően, így a Kádár korszakban, amennyit ez rettetesen így el volt folytva, tehát mit tudom én, olyan celebek, akikről úgy sejteni lehetett, tehát semmi nyíltság nem volt, semmi direktség, és lehet, hogy ez olyan szép, meg rendesnek tűnik, de igazából el mögött félelem volt. És
1: hát tudod, hogyha zsarolás.
0: Olyan emberekkel vagy együtt, akik tőle teljesen függetlenül, de valamitől félnek, az egy nagyon rossz hangulat, az rád is átterjed. Tehát az olyan, mint egy ilyen epidemik. Viszont kedves hallgatók, aki nem tudná, Böröc Andrással beszélgetünk abból az alkalomból, hogy a Magyar Nemzeti Galériában látható még jó sokáig a Festők Színháza című kiállítás.
1: Augusztus ami 23-áig.
0: Egészen pontosan. Ami Böröc András és Révész László 80-as évekbeli performance művészetéről szól. Ez egy kiváló kiállítás, tehát a kiállítást is ajánlom mindenkinek.
1: És vezetsz benne, nem? Mikor?
2: Szombaton 4-kor.
0: Most szombaton?
2: Tehát akkor... azt hiszem kell oda venni a népnek jegyet.
0: Igen.
1: Persze.
0: Tehát ez
1: persze.
0: 7-e, ugye? Szombat 7-e.
2: 6, nem vagy.
0: De 6, bocsánat, 6-a. 6-a szombat 4 órakor.
2: Nehogy 7-én menjenek oda 4-kor.
0: Szombat a lényeg.
1: Hatodik a szombat négy óra
0: a Magyar Nemzeti Galéria.
2: És ott sok film megy egyébként, ami
1: igen,
2: ezekről
1: igen, be lehet
2: dokumentumfilmek.
1: Egy órányi anyagot lehet igen, végignézni. Lehet ezt, de még azt akartam...
0: Kérdezni. Bocsánat, csak még egy igen? mondat is, hogy a katalógus is ott vásárolható meg, a másod is megvásárolható, de a katalógus erről szól, és a katalógust is érdemes kézzelni.
1: Szuper tanulmányok vannak benne egyébként.
2: Kicsit sok, de nagyon boldog vagyok, mert hát 6 szöveg, vagy nem tudom mennyi.
1: Azt Azt akartam még megkérdezni, hogy végül is akkor a közös performanszok a Lacival,
2: igen,
1: azok igaziból emiatt szűntek meg?
2: Hát hogy... praktikusan, és de még visszajöttem, emlékszel, 91-ben is, vagy az Óbudai társaskörben volt.
1: Igen.
2: És aztán ő viszont más lett az érdeklődése, vagy ő folytatta egy kicsit, csinált performanszokat, és nekem jött 10 év szünet, és én most kezdtem el újból önállóan, nélküle, de körülbelül azonos mentalitással, amit kialakítottunk, én azt most elkezdtem folytatni. Tehát ez a megnyitón, ha láttad a performance.
1: Nem voltam a megnyitón,
2: te láttad,
1: sajnos.
2: János. Tehát ez azokkal összefügg, de inkább az idővel kezdtem el foglalkozni, hogy jelenetek vagy motivumok, mint az életben, hogy beszélünk, hogy valami gyerekkorodban, vagy öregkorodban, vagy akár, és ezek közt milyen lehetőségek vannak, ez érdekel nagyon az idő. Szóval ezzel foglalkozom. És ezt lehet látni ott ilyeneket, ott a valamit.
1: Igen, a kiállításban is
2: ott
1: lehet
2: is
1: látni.
2: Lehet, igen. Hogy mit akartál, János, képzelni?
0: Valami olyasmit, mert a Laci ugye megmaradt, hogy folytattam festészetet is, meg hát a mozgóképpel is foglalkozott, és ezt így közelről láttam, meg dolgoztunk is együtt, és nekem eléggé világosan az a benyomásom alakult ki, hogy a performanszaitokra ezekben, persze, hogy ezek humorosak voltak, viccesek voltak, meg pukkasztók, meg minden, de igazából egy nagyon konzekvens logika volt ebben, mondjuk egy ilyen konceptualista logika, ami leginkább ami legközelebb a számomra a rajzi képi műveitekbe, a Laci festészetébe, a te rajzaidba jelenik meg. Tehát ez tényleg lehet, hogy a Festők Színháza, ez csak egy ilyen konspiratív elnevezés volt, hogy ne kelljen performance-nak hívni, de valóban valahogy a festői gondolkodás, a festői logika, a képi logika, érted? Mert a kép, hát nyilván érted, szóval hogy arra gondoltam, hogy arra gondolok, hogy a festészetben az egyik fontos jellemző, hogy annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy állókép, egy képet látunk, ami nem mozog, nem változik, persze azért változhat más módokon, de mégis valami narráció van benne. És én azt láttam, hogy ezek, vagy én úgy fogtam föl, hogy ezek a performanszok egyfajta kibontják ezt a narratívát, tehát olyan, mintha egy festőnek a gondolkodás módját követném, és említetted a Szirtest, és valóban egy teljesen más, mert ott egy ilyen dráma volt mindig is, tehát amiben nem egy festői gondolkodásnak az időbeli kibontása jelent meg, hanem valami olyan, ami eleve a súlyosságával próbál már megérinteni. Tehát, hogy ezt te például hogy láttad, hogy tehát, hogy ezt a festői, mert ugye még arra emlékszem rólatok, ami nagyon inspiráló volt, tehát nekem mindig nagyon inspiráló volt az a fajta brutalitása, hogy például te, meg a Laci gondolkodtatok, és ugye az a táblarajz, tudod, izomember, csontember táblarajzok, ezek, meg hát a festői munkáitok, amiket csináltatok, szerintem egy teljesen, vagy akkor egy előzmény nélkül dolognak számított, egyfajta narrativitás jelent meg a festészetetekbe. És ezt szeretném kérdezni tulajdonképpen, hogy erről mit gondolsz, mert én úgy láttam, hogy az a fajta narrativitás, annak nem volt hagyománya, az új volt valamiképpen a magyar képzőművészetben. Tehát ez nem volt előzménye. Tehát hogy látod a közös performanszok és a festészet, vagy a festői, vagy a képi narrációnak a kapcsolatát.
2: Hát nagyon szab, és említetted, hogy ez színházban zajlott, tehát a színház, a színpad az eleve az is egy négyzet, vagy téglalap, amiben eldöntött, hogy mi hol játszódik, és mi, és akkor ott van egy időben, és a festészetben is azért szerintem átélhető sok festészetben a mű készülését, tehát hogy érzékeled, hogy a festő hogy jutott el arra a pontra, ahol megáll. Szóval ez a és nagyon izgalmas számomra a kettő dimenzió és a három dimenzió, tehát ezek a és a narratív. De a narráció lehet egy absztrakt festészetnek is van narratívája, tehát az nem feltétlenül kell figuratívnak lenni, hogyha nézed a látod például a Jackson Pollock az a 181 millió dollárért kelt el, hogy spricceli ezt a, vagy mintha vizelne, vagy mintha mit csinálna ezt a folyadékot, és átéled ezeket az ő, az egy balett, és stb. Szóval, hogy a festészet az egy nagyon gazdag valami, hallatlan, olyan, nagyon utáltam, de most újból kezdem szeretni, tehát én nem szerettem a vásznat, mert a vászon az egy ilyen, a test, az emberi test, tehát ez a rugalmas felület, hogy úgy az ecsetet úgy nyomod, és akkor azt hiszed, én nekem nagyon fontos volt, hogy ez egy fatábla legyen, egy fémtábla, vagy engem nagyon fájt nekem, hogy egy vásznat kell így ilyen helyzetbe hozni, szóval...
0: A vászon visszajelez.
2: Igen, rúgányos. Csak nekem megviselt ez a dolog.
1: De hát ez a Roskó is mindig kemény felületre fest. Igen. Hogy ahhoz képest, amikor van az a performance, amikor a kémények tekerednek,
2: tehát
1: igen, tehát a rajzfilm az egy kulcs szó szerintem, de amit a János mondott, hogy itt tulajdonképpen ilyen a performance-okban egy csomószor ilyen forma problémák, meg ilyen filmes gondolat, de szóval, hogy az egyes ilyen dimenziók közötti szóval, átjárások, stb.
2: Károly mondott tegnap, ez a játékosság nagyon lényeges, tehát, hogy a képes az ember arra, hogy felszámol valamit, hogy korábban, hogy hát akkor ez nem így lesz, tehát hogy ez nem egy ilyen betonba öntött festmény, vagy akár, mert nem képes rájössz, hogy ez nem, és sőt, ez a része a műnek, hogy az embereknek átélhetővé teszed ezeket a mozdulatokat, hogy születik valami, hogy teszel valamit a helyére, és akkor az tényleg jó lesz, és akkor jobb lesz, tehát ez az együtt élhet ebben az ez egy alkotási folyamat, sokkal inkább, mert ahogy mondtam a színházban, akkor a XY úgy el kell húznia az arcát, és akkor és a színház szerintem megölte nekem sokszor az életet, szóval nem ellenkező.
1: A hagyományos színház.
2: A hagyományos színház. Hát ezt tapasztaltam, mint gyerek, kihajtottak minket a Nemzeti, vagy mit tudom, hova, és ott kellett nézni röhögő körcsöt kaptam én.
1: Bang.
2: Nagyon. Szóval nem szerettem a tradicionális színházat.
0: Mi egyszer a Lávas Zolival akkoriban, amikor szisztematikusan jártunk színházba, mivel ilyen szakmai jegyet kértünk, és az összes nézőtéri ügyelőt ismertünk, és akkor elhatároztunk, hogy megnézzünk egy Bang Bang matinét a József Attila színházban.
2: És ezt bírtam meg.
0: Ez
1: kemény.
0: Az nagyon kemény.
1: Tehát, hogy a színészeknek is.
0: Hát igen, tudod, tehát a köpőcső úszöges csúzni.
2: Én is csináltam, igaz.
0: És akkor ki jön a színész.
2: Az ügyelő, vagy a
0: színész. És akkor az előadás végén meg olyan jó maga viseletét valaki kap könyvet, meg hasonló.
2: Elképesztő.
1: Én arra emlékszem, amikor az operában, nem, az Erkel Színházban elővették a előadás közben a Staniol papírba csomagolt rántott csirkét a
0: színészek
1: a gyerekek. Nem a színészek, a gyerekek, és ettek közben.
0: Ja, én meg azt láttam, hogy olyan helyen ültünk, hogy picit beláttunk a színfalak mögé, és akkor ott nem tudom én, sakkozott a Bárbár meg a Tiborc, vagy valami
2: ez
0: ilyesmi.
1: Na, ez abszolút, ez tipikus. Vörösrévész performance.
0: A lényeg az, hogy kedves hallgatók, Bőrösz Andrással beszélgettünk, tessék megnézni a Nemzeti Galériában a Festők Színháza című kiállítást, és kézbe venni a katalógust, és a még azt elmondanánk, hogy egy hét múlva a Tilos Maratonról fogunk jelentkezni, kint leszünk, és aki személyesen akar velünk találkozni a Dürer kertben, az megteheti. Tombola ajándékokat is begyűjtöttünk aznap, a mi tombola ajándékaink fognak pörögni. Az, amiről adást csináltunk két héten ezelőtt a Tündének, a gyönyörű 3D printelt turullal díszített címere, az már megfelelő kezekbe.
1: Amit én kaptam ajándékba,
0: került, kejtárgyas Feri fogja azt elárverezni, vagy tombolán kiosztani. Úgyhogy ez lesz a jövő hét. Köszönjük szépen, és akkor Gettő Feri születésnapi alkalmából még azt a... Mi a másik? Medicina. Azt fogjátok hallani, medicinát.

1-1-1-1-2-3. Ez itt a Tilos Rádió, az FM 90,3-on Budapesten, és az interneten, és ma a Barázdán is Csomódban egy egészen különleges vendég, Omul Cuk, aki a távoli Bukaresten született, de Budapesten él, és hozott magával mindenféle lemeztúrás terén szerzett terekét. Még egy szám, és aztán ő jön, hallgassátok sok szeretettel a következő órában.

0: És ezzel a gyönyörű román majd magyar zenével ér véget a mai Boráznán is. Csomót keresés.
1: Wow! Yeah!
0: Csodás volt.

hogy holnap, bár bizonyos nézetek szerint ez már ma, szóval, hogy pénteken délután kezdődik a Tilos Maraton, ami talán a legfontosabb esemény a Tilos Rádió életében minden évben. Hiszen, mint tudhatjátok, a Tilos Rádió szabad és független, ami azt is jelenti, hogy ti tartjátok el. Mi műsorkészítők nemhogy pénzt nem kapunk a munkánkért, hanem még tagdíjat is fizetünk, hogy csinálhassuk ezt a műsort nektek. Viszont a rádió működésének vannak különböző objektív költségei. Meg kell vesztegetnünk a politikusokat, rendőröket, helyi maffiának védelmi pénzt kell fizessünk. Sorosnak vissza kell küldeni, amit eddig küldött, és hát pénzbe kerül a frekvencia, meg a áram, meg ilyenek. Szóval, hogy a ti adományatokból működünk, mellette pályázunk jobbra-balra, de a működés oroszlán része az abból jön össze, hogy ti összedobjátok nekünk, amiért cserébe mi csináljuk nektek ezt a rádiót. Na, és ez a maraton arról szól, hogy ez a pénz összegyűjjön, viszont ez nem csak egy ilyen izé, kitesszük a kalapot és tessék bele dobálni, hanem egyben Budapest egyik legnagyobb és leghosszabb éves rendes fesztiválja, azt hiszem ez nem túlzás már így kijelenteni, ugyanis 10 napon keresztül tart. Idén is a Dürer kert lesz a helyszín. Számos kitűnő program, tényleg embertelen mennyiségű program lesz. És nem csak zenei programok, de hát ugye este koncertek és DJ-k, de már délután is lesz program minden nap. Tessék végignézni, végignyálazni, hogy mikre is számíthattok. Én csak annyit mondanék el, hogy holnap ugyanez a műsor folyam, történetesen a Barázdán és Csomót és az Optimál lesz gyakorlatilag élőben egymás után, majd a kertben, ugyanebben a sorrendben, én majd éjszaka egykor kezdek, úgyhogy jó kis péntek esti bugi-vugi, illetve már közel 10 éve, hogy a Jazz Napi kisterem az Optimál szervezésében valósul meg, így lesz ez idén is. Most kedden lesz a Jazz Nap, lesz egy csomó minden, de amit én csinálok, az a kisterem benne a Less Is More For, a Turul Blast és a Sodé zenekarok. Ez lesz majd a kedden. De mondom, tessék nézni a programot, mindenki fog találni magának valót. Lehet enni is, iszogatni is, adott esetben kitűnő társaság, és amúgy nagyon jó ott a Dürer kertben, a kertben ücsörögni, ezt a szót akartam mondani. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen szó, de mivel kimondtam, most már létezik. Szóval lehet ott ücsörészni. Indul a Tilos Maraton, tehát azért illene kimenni, akár minden nap. Gyertek, tartsátok el a rádiótokat. Cserébe igyekszünk nektek minél jobb műsorokat szolgáltatni, minél jobb zenéket játszani, és ilyenek. Úgyhogy ez volt a programajánló is. És akkor elindul a zenefolyam egészen 3 óráig. Csak zeneszó itt az Optimálban, a Tilos Rádión. Szevasztok!